0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer López a folytatásban, aki július 24-ével betöltötte az 57-et. Az igen, nők millióinak nyújt vigasztalást, hogy bizony nézhet így ki az ember 57 évesen, ha elég pénze van. Azért ez biztos nem csak pénzkérdés, ez rengeteg meló. Elképesztő maximalista a nő, kétszeres Grammy-díj jelölés, és hát a David Guettával való közös munkára várni kellett egészen idáig. Ez a Save Me Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezonban is, és a szombati nappal elérkezik a Campus Fesztivál is az utolsó napjához. A Rádió 1 stage-en Wilcox Antonio, Hanvai PJ, DJ Junior, Loving Arms, Yamina, Kollár és Brick Lake lépnek majd fel. Lehet, hogy ezt is játsszák.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezen a hétvégén Forma 1 magyar nagydíj, most már negyedik évtizede, 1986-ban rendezték az első magyar nagydíjat, és azóta is minden idényben a menetrend része a pálya. És akit hozok a folytatásban, Martin Garrix, ő majd a holland, a Zandvoorti nagydíj záró ünnepségének lesz a fő fellépője. Butterflies, már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségről.
1: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Sleep Tonight hozom már is a folytatásban Sam Felt, a Switch Disco és Rehab közösét. Hát akik jelenleg itt vannak a Campus Fesztiválon, sokat nem fognak éjszaka aludni, az biztos. A Rádió 1 stage-en dübörögnek az igazi mai slágerek egészen július 26-áig, és a héten napközben a Strand Fesztiválra is lehet páros belépőket nyerni, hiszen abszolút benne vagyunk most a fesztivál szezonban. Sleep Tonight hozom az éjszakai műszakhoz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is, és gyorsan csekkoltam a Campus Fesztivál pénteki programját, a Rádió 1 Stage programját természetesen. Kollár fog fellépni este, aztán DJ Junior, Wilcox, Bricklake, Cookie, Regalili, Loving Arms, majd Pure Beat. És nincs kizárva, hogy ezt a dalt is játsszák majd a remix változatot. Tame Impala, Jenny és a Dracula, ezt hozom az igazán koránkelőknek.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jönnek a tudáspercek, aztán az új és aktuális Rádió 1-es zenék közül Metzger Viki újdonságát húzom elő a kalapból. Itt lesz a One Kiss, Gabriel Dancerrel közös dal, elhozom Sam Feldalát, itt lesz Ray, és még sokan mások. Az óra egy Hertz klasszikussal indul, Purple Disco Machine remixben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Sam Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekve nyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például a sushi, FaceTime-ol a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpongasztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Sam Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, jön a Where is my husband, 3-4-6 előtt egy kicsivel pedig Balázsék Beston, aztán élőben a stúdióból a héten utoljára, de szombaton sem maradunk kedvenc reggeli csapatunk nélkül, 8 órától Balázsék Weekend.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Békés vármegyét is érintik a bejelentett vasúti fejlesztések. Teljesen egybenyílt a csabai piac, szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Jó reggelt kívánok, ezek a Rádió 1 hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Elindul a szolnoki vasútállomás átfogó fejlesztése, ami közvetlenül segíti a Békés Csaba felől közlekedő vonatok haladását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, a beruházás első lépéseként 48 milliárd forintból a fővágányok teljes körű rekonstrukcióját és a váltók cseréjét végzik el. A politikus kiemelte, hogy ez az ország egyik legfontosabb vasúti csomópontja, ahol a korszerűsítés hozzájárul a Békés vármegye felől érkező járatok sebességének növeléséhez, valamint a gyakori késések csökkentéséhez. A következő ütemekben megújítják és akadálymentesítik a peronokat, valamint felújítják a jelenleg rossz állapotban lévő állomás épületet is. A munkálatokkal új parkolókat is létesítenek a vasútállomás környezetében. A fejlesztés eredményeként a Békés Csabáról a főváros felé tartók lényegesen gyorsabban és megbízhatóbban érhetik el úti céljukat. Elbontották a Békés Csabai piacot kettévágó régi büfésort, számolt be róla a Behír. A helyén tágas átjárót hoznak létre, ami összeköti a régi vásárcsarnokot az új területekkel, itt szabadtéri árusok kapnak majd helyet. Kozma János, a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója közölte, hogy a rendezési munkálatok közel 30 millió forintból valósulnak meg. Elfogták a Békés Csabai rendőrök azt a két férfit, akik kéretlenül végzett munkáért 600 ezer forintot zsaroltak ki egy idős pártól Békés Csabán. A gyanúsítottak a sértettek tiltakozása ellenére dolgoztak a ház körül, majd súlyos bántalmazással fenyegetőztek a pénzért. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő azbeszt tartalma. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Többször megnövekszik ma is a felhőzet Békés Csaba környékén, elszórtan záporok, helyenként zivatarok még kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül alakul, éjjel pedig most is lehűlhet a levegő 13 fokra, holnaptól azonban már melegedés kezdődik. Hétvégén elérhetjük a 31 fokot is, de élénk marad a szél és kevés csapadék is hullhat. A jövő hét második felében már száraz idő várható, a sok napsütés következtében pedig visszatér a nyár, a következő hétvégén már 37 fok is lehet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy olasz house, az imént Medúza, és a Good Boys, szóval félig olasz house, mert ugye a Good Boys-os srácok britek, és hát akkor maradunk az olasz vonalon, Alex Ken-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Hívjuk a Szújót. Hello Zoli, jó reggelt.
2: Jó reggelt. Hát tudod, azért 0-24-ben készenlétben vagyunk. Szevasztok. Jó reggelt.
1: Ciao, örülünk.
2: Itt vagyok a Hungaroring paddockjában. Ezek a gyönyörű motorhómok, ezek a üvegpaloták, amiket ilyen 8-9-15 kamion hord Európában versenyhelyszínről versenyhelyszínre, ezek már állnak. És most az a része történik a hétvégének, amikor a Pirellinek a kamionjaitól a csapatok képviselői szépen gurítják ilyen kis gurulós kocsikon nagyjából 8-assával azokat a gumikat, amit az hétvégére allokáltak a csapatoknak, és akkor begyűjtik. Ezeket kicentírozzák a Pirellis kollégák, és akkor viszik vissza a garázsokba, hogy ezeket majd szépen felhasználják a hétvégén. Jönnek, mennek a szerelők, szép egyenruhákban vannak, szépek a motorhomok. Gyerekek, azért óriási dolog, minden csütörtökön a Magyar Nagydíjon egyszer megállok, és azt mondom, hogy az, hogy 1986 óta ezek folyamatosan idejönnek egyszer egy évben, az azért óriási dolog.
1: Egy-két ilyen pálya van már csak a mezőnyben, aki ennyire régi,
2: figyelj,
1: mint mi, nem?
2: Azt hiszem, hogy csak Monza rendelkezik hasonló, vagy picit hosszabb streakkel, tehát megszakítás nélkül megrendezett futamma, 41. magyar nagydíj. Tehát
1: ez érdekes, hogy igen, azért ezt sikerült kormányokon, politikán, pártpolitikán, mindenen úgy átmenekíteni, hogy ezen nem változtatott semmi, pedig aztán itt sok mindenki jött ment, de hogy ez valahogy így megmaradt. Ezért ez tényleg ritka.
2: És Balázs, annyira fontos, hogy ezt kihangsúlyozod, mert egyébként ezekre a konszenzusokra szerintem alapvetően nagy szükségünk lenne, hogy általában itt a magyar társadalomban, hogy ez tényleg része a történetünknek. Ahogy ugye annak idején 86-ban nem csak az első magyar nagydíj volt, hanem a Népstadionban a Queen adott egy fantasztikus koncertet, messze túlmutatott önmagán.
1: Igen.
2: Szerintem ennek társadalmi jelentősége volt, amikor a bűnös nyugat megérkezett ide a Hungaroringre, és előtte azt kérdezték Nigel Mansellék, hogy lehet-e húst kapni az országban, és folyik-e víz a csapból, vagy vigyünk.
1: Azt a mindenségét. Igen. Aztán még kaptunk egy kicsit Csernobilból, és sűrűje volt az a 86.
2: Az a 86, azt csodálkozunk, hogy ilyenek lettünk, mi az X generációban, hát azt se tudjuk, hogy előre nézzünk, vagy hátra.
1: Ilyen komár pilóták ott jönnek, mennek, ott vannak, vagy ők péntektől szaporodnak?
2: Még nem, ma már jönnek, mert a csütörtöki nap az első olyan hivatalos nap egy versenyhétvégén, amikor már interjúkat lehet előkészíteni, ugye ez engem már pár éve nem érint, de azért mindig megnézem, hogy ki mikor nyilatkozik reflexből, és csütörtökön megérkeznek, és akkor itt még menés nincsen a pályán, csak a safety car, a biztonsági autó tesztel. Egyébként az is egy valami látványos dolog, és Bernd Mailänder, ez a német pilóta, aki hosszú-hosszú évtizedek óta vezeti a safety car, ő már itt van. Ugye az ő egyik gyermekét hívják Bélának, semmi köze Magyarországhoz, csak megtetszett neki a csengése a névnek. Amikor kiderült számára, hogy ez egy király is volt nálunk, akkor elnevezte a fiát Béla Mailändernek.
3: De neki mit ne. Kell?
4: Gyönyörű. De. Ne. Nem Bella volt amúgy
3: összedezőletek?
1: Béla lett a fia, tényleg?
2: Nézd el, Bernd Mailändernek mondom, annyi közel van Magyarországhoz, hogy évente egyszer eljön vezetni a safety cart ide is, és annyira megtetszett neki a Béla név, hogy elnevezte az egyik gyermekét ez Bélának. Ez milyen sztori, nem?
1: Ez nagyon durva, igen, mert ha megtetszene neki valami, nem tudom, ritkább, nem tudom, az, hogy Béla. Megtetszett ez a Béla, és az ott a Bélának hívják a fiát.
2: És akkor volt még a nagyon régen a Red Bullnál dolgozott egy nagyon helyes csaj, és neki meg egy vizsla kutyája volt, és itt a Magyar Nagydíjon volt még nagyon kicsi a kutya, és kérdezte, hogy mi a legtipikusabb név, és akkor mondtuk neki, hogy Lajos, úgyhogy Lajosnak nevezte el a vizsláját, a magyar vizsláját. Német.
3: Milyen rohadékok vagy.
1: Ja. És ez a Mailander még mindig vezet, mert ez ő
2: ne is mond,
1: ez
2: figyelj.
1: Hogyan?
3: Ez 30 éve ott van a csáv.
1: De kirakták meg, visszajött, nem mindig ő volt, ő megszakításokkal, ő elment.
2: Nem, ő nyomja
1: hosszú.
2: Igen. Most azt néztem, hogy elég vastag a szemüveg lencséje, ahogy most köszöntem neki. Hát azért látszik, telik ez a rohadt idő, de hát ezt mindannyian érezzük magunkon. Minden esetre azt, mire meg kéne nézni, szerintem szemüvegben vezet, de hétvégére egy feladatnak kiadom magamnak, hogy vajon kontaktlencsében vezet, vagy szemüvegben. Mert egy-egy pilóta annak idején szemüveget is viselt, Sebastian Bourdais-ra emlékszem, aki ilyen volt, de azért többnyire kontaktlencsét hordnak. Tartsatok egy pillanatra? Hey, buenos días. How are you? Good to see you. Welcome. No worries. Enjoy. Have a good one. Bocsánat, ő az FIA versenyigazgatója volt, és megköszönte a csokoládét meg a köszöntőlapot, amit bekészítettem az összes FIA-s kollégának a szobájába. Ez egy nagyon szép gesztus volt, úgyhogy az várta őket, az FIA-s munkatársakat.
1: Csokoládét raksz szobákba?
2: Képzeld el, mind a 75-be beraktam, képzelheted.
1: Azt a mindenség.
3: De nincsen egy embered, ez tényleg neked kell végigkordani.
1: Ott
3: visz
1: egy kis kosárkával a kezedbe, és rakod be a szobába a csokoládot.
2: Nekem szerencsére csak a recepcióig kellett elmennem, mert annyira kezdesek voltak a szállodában, hogy mind a 75 szobában már ők pakolták be, de gondoltam, hogy tudod, mert ugye az MNAS, az Autósport Szövetség, az alanyi jogon tagja a Nemzetközi Szövetségnek, az FIA-nak, amely felügyeli a Forma 1-et, és hát ilyenkor ugye itt én vagyok az FIA-s kollégák első számú kapcsolattartója, hogyha valami nyűgük van, akkor engem hívnak.
4: Térjük a lényegre, milyen csokoládé?
2: Mehet.
3: És maradt-e?
1: Csokoládé, gömbő csokoládé, te csokoládé?
2: Egy változatos szortimentet igyekeztem összerakni. Na, van, itt vannak az új csapatok, Cadillac, látom itt a motorhome-ját, nagyon szép csillogó-villogó, itt van az Audi, ugye az is új csapat, tehát most azért elég izgalmas évet élünk, és ez még mindig csak a 11. futam ebben az új szabályrendszerben, tehát azért még bőven van mit tanulni saját magukról, meg az autókról a csapatoknak.
1: Most ez az elektromos sztori van még? Tehát ezzel most itt küzdenek? Ez túlél itt minden? Nem lehet ezt visszahozni? Vagy ezt utálják ők is, nem?
2: De persze, de elkezdték már egyébként finomítani a szabályokat, most a következő két évben folyamatosan visszatekerik majd lépésről lépésre évente az elektromos komponensnek a teljesítményét, az akkumulátornak a teljesítményét. Most ugye 50-50%-ban oszlik meg, tehát aksi, meg a belső égésű V6-os turbomotor, az 1000 lóerőnek nagyjából a felét adja ez a két sztori, és éppen most bontakozik ki egy baromi izgalmas vita a Forma 1-ben, mert most már azért olyanokat nyilatkoznak a pilóták, de főleg a mérnökök, ami alapján elkezdett összeállni a kép, hogy tudnélik ezekben a rendszerekben, és most kapaszkodjatok meg, mesterséges intelligencia dolgozik. Nem az a fajta, amivel mondjuk a ChatGPT-vel beszélgetünk, hanem gépi tanulás működik a rendszerekben, amely, hogyha véletlenül a pilóta rosszkor fékez, vagy kicsit korábban kezdje ki gyorsítani, akkor a következő egyenesben újra számolja az akkumulátorból visszatölthető energia kinyerését, és lehet, hogy nyomja a gázpedált a versenyző, csak nem ad neki elég energiát az aksiból. Az öntanuló rendszer, az algoritmus, gyerekek. És most van, ezért nyilatkozta Norris meglehetősen indulatosan néhány verseny hétvégével ezelőtt, hogy azért az nincs jól, hogy az időmérő edzés sorrendjét számítógépek döntik el. Úgyhogy érdekesen alakul a sztori a formájban.
1: Tehát beleszól a számítógép?
2: Úgyhogy körről körre, sőt kanyarról kanyarra tanul, és ha te hibázol egyet versenyzőként, mert azért ők is szoktak elég egy apró hibát véteni, akkor ő másként számolja el. Tovább megyek, hogyha szembeszél van a célegyenesben, azt érzi, hogy hosszabb a célegyenes, mint amit eredetileg beállítottak, tehát ő másként fog gazdálkodni a rendelkezésre álló energiával, és másként tölti vissza a versenyzők nagy bánatára és megrökönyödésére, mert a Forma 1-ben 5-10 lóerő is számít, de hogyha mondjuk full lemerül az akkumulátorod, az mondjuk 400 lóerő mínusz az egyenes közepén.
1: De miért csinálják? Mi a policyjuk, vagy a hosszú távú víziójuk? Miért akarják ennyire kivonni belőle az embert? Oké, hogy kísérleteznek, meg innovációk, igen, meg a sima közlekedés bátraknak egy csomó technikát, de miért szorul egyre hátlébb a pilóta szerinted?
2: Nagyon fontos, ezt nem akarják. Tehát igazából a csapatok túl okosak, és meg kell menteni a Forma 1-nek azt a bizonyos nyersességét, azt az elemét, hogy a versenyző döntsön el mégis mindent, attól, hogy a mérnökök kitalálják, hogy a versenyző ne hibázhasson. Tehát érted, mit mondok, hogy egyszerűen annyira jók a mérnökök, annyira okosak a mérnökök, annyira új nekik ez a vadászterület ezekkel a hibrid rendszerekkel, hogy egyszerűen azt akarják, hogy a pilóta, aki szerelmesedett, aki rosszul aludt, akinek kikapott a kedvenc csapata, és az érzelmei befolyásolják, ez a jelenség ne legyen ott a Forma 1-ben. Ugyanakkor mi átlagnézők, és szerintem jó esetben a szabályalkotó is, azt szeretnénk látni, hogy a világ 22 legjobb autóversenyzője küzd az elemekkel, küzd egymással, meg küzd a technikával, de ott úgy működik minden, ahogyan lenyomja a gázpedált, ahogyan fékez, ahogyan sebességet vált, vagy megtalálja a kanyar csúcspontját és a féktárnak az elejét. Tehát ez egy nagyon érdekes vita. A hibrid rendszer meg azért jött be, mert egyszerűen az autóipar ebbe az irányba tolja kicsit saját magát, és ennek köszönhető, hogy egy Cadillac-kel beszállt a General Motors, ennek köszönhető, hogy az Audi itt van, ennek köszönhető, hogy a Honda nem szállt ki. Tehát azért ez az autógyáraknak, a hétköznapi autógyártásban egy fontos üzenet lenne, csak itt az autósportban most már ki lehet mondani egyértelműen, picit minden másként működik, mert kellenek az érzelmek, kellenek a hibák, és kell bele az ember.
3: Jó, és mikor áll vissza akkor a rend? Most mit mondanak?
2: Két év múlva.
1: És akkor jön vissza a V8 is?
2: Mert ugye belengedte Szulajem elnök úr, az FIA elnöke, és azt hiszem, hogy az értő, vagy nyitott fülekre talált a szurkolók, meg a talán a Forma 1 döntéshozói kapcsán is, úgyhogy vissza fog valószínű jönni a V8, de hát most ugye még csak az elején vagyunk ennek az új szabályrendszernek, és ezek ilyen 5 éves ciklusokban szokták egymást váltani, egyszerűen azért, hogy a csapatok föl tudjanak készülni az új erőforrások megépítésére, szóval, hogy azért most még van 4,5 évünk ezzel a dologgal, és ezt kell valahogy jobb irányba terelni, ezért mondtam, hogy 2 év alatt vissza fogják tekerni az akkumulátornak a teljesítményét a V6-osnak a javára, a belső égésű motor javára. Okay, mondtam, hogy Antonelli vezet?
1: Ezt akartam kérdezni, hogy ki vezet? Antonelli vezet.
4: Csak azt akartam kérdezni, hol van Antonelli?
2: Ő a Mercedesnél megy, egy fiatal olasz csávó. Engem egyébként a fiatal Valentino Rossira emlékeztet, majd nézzétek meg a hétvégén. Egyszer legalább kapcsoljátok be. Profilból meg fél hátul, Anschnittből. És kicsit olyan, mint annak idején Valentino Rossi volt, legalábbis nekem. És szemtelenül fiatal még mindig, csak 19 éves, szemtelenül gyors, idén a 10 futamból 6-ot már megnyert. Legutóbb például a belga nagydíjat, és 2024-ben még Forma 2-es pilótaként volt itt egy olyan versenye, hogy hátulról indult, és végül is olyan fölénnyel nyert a Forma 2-ben a Hungaroringen, hogy öröm volt nézni, tehát nem ismeretlen azért a Hungaroring se számára, alsóbb kategóriákban már persze többször járt.
3: És vajon összejönne a tifózik nagy álma, hogy ez az olasz fiatal ember egyszer csak egy olasz autót fog vezetni?
1: Hát ha véget akar vetni a karrierének, akkor irány a Ferrari.
2: Na, gonosz vagy, Valász, de most egész jó.
3: Zoli, gyere mögém, álljunk össze, mit csináltunk ebben az évben?
2: Figyelj, tehát gyakorlatilag minden alfás azt mondja, hogy ez már majdnem Ferrari. Tehát a Ferrari tényleg jól áll idén. Lewis Hamilton kiegyensúlyozott, ez egyébként Kim Kardashian megjelenésének is köszönhető, de ezzel a világon semmi baj nincs. Tehát nagyon-nagyon jó a Ferrari. Leclerc ugye az előző 2 versenyből egyet megnyert Silverstone-ban, múlt héten meg második lett Belgiumban, és én azt hiszem, hogy a Hungaroring vonalvezetése ennek a Kastinak, ennek a Ferrarinak alapvetően kedvezhet, úgyhogy szerintem ezen a hétvégén hát eséllyel szállnak harcba akár a győzelemért, és ugye nagy kérdés, hogy Lewis Hamilton elképesztő rekordot tart itt a Hungaroringen, 8-szor tudott nyerni, én azt mondom, hogy akár a 9. is meg lehet, és végszóra elkezdett esni az eső a Hungaroringen, gyerekek, jó, hogy beszéltünk róla, mindjárt keresek egy kis árnyékot itt a McLaren Motorhome mellett.
1: Itt is ez van, azt néztük, hogy itt is beborult. Na. Ez jó, mert ez kicsit akkor esőverseny, gumicsere, tehát ez itt dob a futamon is, nem?
2: Az jót tesz, persze, hát az mindig jót tesz a versenynek, ha van egy kis extra izgalom. Ha már ugye izé nincsen, tankolás nincsen. Azon is folyamatosan gondolkodnak, hogy visszahozzák, de szerintem arra azért nagy összegben ne fogadjunk egyelőre.
1: Hát miközben agyon szabályoznak mindent, meg próbálják kizárni az emberi tényezőt közben a tankolás, az a veszélyessége miatt is lett felfüggesztve,
2: hát, nem? Pontosan, hát azért emlékszünk azért, mi történt, amikor Massa elrántott a Szingapurban a tankolócsövet és így tovább, úgyhogy azért az egy extra kockázat, amit nem feltétlenül kell az autósportban vállalni.
1: Verstappen visszavonul évvégén? Vannak
2: hát ez is nagyon jó a kérdés, nagyon jó ütemben tetted föl, mert ugye ilyenkor nyáron szoktak tárgyalni.
1: Néha villanok azért.
2: Nagyon érzed.
4: Kiküldte?
3: Kiírta neki a kérdést.
2: Olyan ritmusban vagy apukám, hogy alig győzlek követni, de nagyon jó. Na, szóval, hogy Verstappen szerződésében van egy olyan klauzula, hogyha nem teljesít elég jól a csapat, tehát nem tudnak olyan versenyautót adni alá, amivel ő egyébként jobban teljesítene, akkor kiszállhat. És itt ezután a magyar nagydíj után következik most a hosszabb pihenő, majd augusztus végén folytatódik a Forma 1, és ilyenkor szokták újra tárgyalni a szerződéseket, vagy érvényesíteni ezeket a záradékokat, klauzulákat, tehát nagy kérdés, hogy marad-e. A Red Bullnál most egyébként komoly átrendeződések vannak, most ezen a hétvégén már itt lesz az új versenymérnök, aki állítólag az ő kérése volt, mármint Verstappen kérése volt, hogy majd vele dolgozzon, tehát igyekeznek úgy alakítani a háttércsapatot, hogy jól érezze magát Max Verstappen a Red Bullnál, de egyébként semmi nem garantálja azt, hogy jövőre is itt versenyez. A McLarent, illetve a Mercedes-t emlegetik, na de most Toto Wolff helyében, aki a Mercedes csapatfőnöke, mit csinálná? George Russellt, vagy Kimi Antonellit hívnád be az irodába, és mondanád azt, hogy hát figyelj, akkor jön Verstappen, és akkor fölbontanánk a szerződést. De ezek egyébként ilyenkor teljesen jogos és napirenden lévő kérdések. A másik ilyen nagy kérdés, hogy mondjak egy ismerős nevet is, vagy még egy ismerős nevet, Fernando Alonso, aki még mindig ott van, Bert Meilenberhez hasonlóan.
1: Örege, öreg ember, nem vélember, nagyon szeretjük.
2: Imádom, egyre jobban, és annyira tudok örülni, amikor elmozdul az utolsó helyről, legalább a csapattársát szólt, általában megelőzi. Szóval, hogy a nagy kérdés, hogy ő folytatja a pályafutását, mert neki tényleg lejár a szerződése, és hát azért 40 év fölött már a Forma 1-ben is elég nehéz érvényesülni. Meg hát az az Aston Martin, amit vezet, az mondjuk nem a legerősebb versenyautó most a mezőnyben, sőt messze a leggyengébb. A magyar nagydíj hétvégére egyébként belengedték, hogy egy óriási fejlesztési csomagot hoznak. Erre Alonso azt mondta, hogy nem az autó teljesítményétől fog függeni azt, hogy folytatja a pályafutását, hanem hogy milyen szabályok lesznek a Forma 1-ben, hogy újra élvezetes legyen vezetni az autókat, és az már említett emberi tényező jobban előtérbe kerüljön. Úgyhogy meglátjuk, hogy Alonso hogy dönt, de mostanság ezekben a hetekben neki azért a nyári szünetben ott a medenceparton Spanyolországban majd komoly kérdéseket kell föltennie saját magának.
1: Ez a sztori megvan, amit itt írnak, hogy valamelyik futamon, nem tudom, hogy igaz-e, a Kardashian lement gratulálni a Hamiltonnak, elvette az Antonelli törölközőjét, amit nem adott vissza, neki pedig utasították rá. Tehát az öreg, a kis Kardashian már figyelít a fiatalokat, mert kinecserélje a Hamilton, nagyon jó.
2: Ugye, én nem tudom, ennél rosszabb már csak a Trump volt, aki ugye a spanyol válogatott fotóján mindenképpen rajta.
1: Az mi volt? Ezt láttad, és nem tudták elrángatni onnan.
2: Infantino próbálta, annyira kellemetlen volt, hogy ezt el nem tudom mondani.
1: Óriási troll az öreg. Ez megcsinálta tavaly a kontinens viadalom, vagy neked, és most megcsinálta a VB győztesse, hogy nem ment arrébb a fotóról. Neki nem mondják meg, hogy arrébb kell menni.
2: Megőrülök, egyszerűen sírtam a röhögést, és a szerencsétlen Infantino, hogy nem mer neki szólni, de mégis csak terelgetni lefelé onnan, annyira kellemetlen. Igen, de látod, de
1: végig majd is röhögött? Föladta a tapsot, és az elegyintetésre jó, akkor legyél rajta a fotó röhögött egyet.
2: Jó kezelte. Akartam kérdezni, Balázs, hogy a Nadal dokumentumfilmet láttad-e?
1: Képzeld el, még mindig nem. Tudom, hogy Netflix.
3: Elengedtem el.
2: Megőrült.
1: Jó, tényleg jó? Figyelj, nem tudtam
2: figyelj,
1: még megnézni.
2: Megkönnyeztem a végét. Megkönnyeztem a végét,
3: te mindenen sírsz, Zoli.
2: Hát ahogy öregszem, egyre szentimentálisan vagyok, de erről ti is tudnátok mesélni.
1: Én is sokszor megkönnyeztetem a végét, csak nem tudom mesélni.
2: Elhatárolódom.
1: Megnézem, nagyon jót hallottam róla, hogy a Federernek is jó, és a Nadalnak is nagyon jó lett ez a kis visszavonulás.
2: És mások is nyilatkoznak róla, tehát hogy azért megadták azt a tisztelet, egy Joko is, Federer is, hogy megszólalnak a filmben, iszonyatosan jó, nekem nagyon tetszett, ajánlom megtekintésre az esős nyári napokon.
1: Nagyon jó. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szép gyerekek. Szabit, ha elmész majd a futam után, vagy pihensz, mi most
2: igen,
1: két hétig nem vagyunk.
2: Igen, pihenés.
1: Nyaraljál, pihenjél.
2: Jól van, jó pihenés nektek is. Örömmel látom mindig, hogy nagyon aktívak vagytok az Instán, meg úgy az életben, meg a rádióban. És
4: Zoli,
2: nagyon köszönöm,
4: neked
2: hogy
4: neked a hallgatók. Annyit szeretnék mondani, hogy türtőztesd magad!
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kivágják a menthetetlen állapotú platánfákat Békés Csabán. Szabadtéri tüzek adtak munkát a lánglovagoknak. Mediterrán étrenddel a demencia ellen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. Kivágják az Andrássy úti platánsor két menthetetlen állapotú fáját Békés Csabán, közölte a város. A szakemberek vizsgálata alapján a kérdéses növények törzse súlyosan korhat, a fákon pedig rákos elváltozások és gombás fertőzések is megjelentek. A csonkolt lombkoronák a nyári kánikulában még valamennyire árnyékolták a teret, így az eltávolítást elhalasztották, ősszel viszont már elkerülhetetlenné válik a balesetveszélyes növények kivágása a városközpontban. Az egykori százas ABC előtti fákra addig még lehet vetni egy-egy utolsó pillantást. A döntéshozók és a szakemberek célja továbbra is az, hogy megújítsák az ikonikus fasort és garantálják a gyalogosok biztonságát. Szabadtéri tüzeket oltottak el Mezőhegyes és Orosháza külterületén, közölte a katasztrófavédelem. Mezőhegyesnél egy erdő aljnövényzete, Orosházán pedig búzatarló és körbálák égtek. A hivatásos és önkéntes egységek munkáját drón, lajtos kocsi és egy erőgép is segítette. Senki sem sérült meg. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatás vezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
2: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Az eredményeket egy rangos táplálkozás tudományi szaklap a címlapján is ismertette. Az enyhébb napok után még ráerősít kicsit a nyár, délkeleten hamarosan visszatér a 30 fok fölötti meleg, további részletek az időjárás jelentésben. Többször megnövekszik ma is a felhőzet Békés Csaba környékén, elszórtan záporok, helyenként zivatarok még kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül alakul, éjjel pedig most is lehűlhet a levegő 13 fokra, holnaptól azonban már melegedés kezdődik. Hétvégén elérhetjük a 31 fokot is, de élénk marad a szél és kevés csapadék is hullhat. A jövő hét második felében már száraz idő várható, a sok napsütés következtében pedig visszatér a nyár, a következő hétvégén már 37 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tóth Balázsék!
1: Egy új tanulmány feltárta, hogy a pénzügyi aggodalmaik ellenére a fiatalabb generációk merész képet festenek a nyugdíjas éveikről. Egy csipetnyi high-tech csavarral, tehát ők belerakják a high-tech csavart is, hogy mi lesz itt nagyjából a világon. És azt mondják, hogy 70%-a aggódik, hogy képes lesz-e kényelmesen nyugdíjba menni. A 69%-uk arra számít, hogy a hagyományos nyugdíjkorhatáron túl is dolgozni fog. Tehát nem annyira optimisták, mint amennyire gondoltuk, igen, hogy optimisták. A fiatalabb brittek megosztották a nyugdíjas éveikről az elképzelésüket, és azt mondják, hogy hát ők fiatal nyugdíjas éveket szeretnének, amit te mondasz, ez nagyon így van, és technológia és környezetbarát közösségek határozzák meg majd. Tengeri közösségeket és zöld energiával működnek, majd repülőautók lesznek, kényelmi funkciók, és a robotsegédek és az AI az kiemelt helyen szerepelnek a kívánságlistán. Tehát olyan idősek otthonában lesznek már, ahol egyébként AI-jal és mesterséges robotokkal szolgálják ki őket. Milyen futurisztikus?
2: Tehát semmi meló.
1: Az semmi meló?
2: Akkoraban igaza van Eszternek, hogy ebből nagyon kevés.
1: Igen. Azt mondják, hogy az AI által generált valóságban fognak már élni. Ők így képzelik. Merész hajszínekkel, tetoválásokkal, egészségfigyelő szenzorokkal, okos ruházattal. Ők ezt így látják, de nem Magyarországról beszélünk.
2: Én azt gondolom, hogy ezt arrébb csinálták. Okos ruha, mi van?
1: Okos ruházattal.
3: Ez az ötödik elem, amit leírnak.
1: Kicsit az ötödik elemmel látják magukat, és 31%-ig úgy érzi, hogy túl fiatal az, hogy ezzel még nyugdíjjal foglalkozom, nem aggódnak ezen. 25%-uk viszont nagyon szorong, és félre akar tenni időskorra, mert hogy ők már attól félnek, hogy nem fognak tudni eleget keresni. Repülőautókat vizionálnak még, azt gondolják, hogy nagyon sok ilyen technikai újítás lesz, és jó anyagi, illetve nyugdíj hozzájárulást remélnek.
3: Én láttam úgy egy repülőladát, interneten.
2: De megdobta valami?
1: Igen. A fekvőrendőr. A majorsházi fekvőrendőr megdobta.
3: És én látom potenciált ebben, de amúgy ez a repülőautó, ez már annyira régi koncepció, és már az 50-es években is ezt rajzolták.
2: Szóval, ez nem koncepció volt, csak hát még nem valósult meg rendesben.
1: Jó, akkor nézzük meg most mi, drága hallgatók, a ti segítségetekkel, jó? 30 évet ugrunk előre az időbe. Akkor mi már nyugdíjasok vagyunk?
2: Már, hát remélem. 30 év múlva 35 év, éves leszek ember.
1: Mennyit írunk? Írunk.
3: Elmondom, mi lesz 30 év múlva. Te ott fogsz ülni. Te Feri. Belefér meg egy DJ-ot, szerintem?
1: Várjál.
2: 2055.
1: 2055-öt írunk. Te hány éves vagy?
2: Én 85.
1: Én hány éves vagyok?
2: Te 76.
3: Továbbra is 36.
1: Eszter 28.
3: Én két éve halott.
2: 78 vagy, haver. 78 éves.
1: Én 78 vagyok.
2: Én 85.
1: Eszter két éve halott, mert egy turkevei, egy balassagyarmati fellépés után megvárta egy pacák, aki félreértette az egyik poént.
2: Nem, a francot a futógépről lecsúszott.
1: Nem vette észre, hogy nem kapcsolta ki a futógépet, rálépett, hogy fusson, a futógépen elesett, és behúzta maga alá a futógép. Ő halott két éve, de igen, nagyon boldog középkora volt.
3: Egy konzervdobozon tart a családom egy polcon.
1: Egy újnával. Mennyit írunk? Tessék, mennyi
2: 2055.
1: Van? 2055. Hol tartunk? Mi van? Mi történik velünk? Milyen a nyugdíjunk? Mit vizionáltok? Mi történik?
2: Nem lesz.
1: Mennyire? Nem lesz? Mennyire sötét? Rádiózunk még?
2: Ha rajtad múlik, igen. Feri, figyelj, tudom, hogy már nagyon nem bírsz korán kelni. Ezt az egy évet csináljuk
1: Feri,
2: már még
1: egy utolsó egy évet.
2: Jó, már tudom, de hogy Balázs... az Eszter is meghalt két éve, de na, még egy évet.
1: De 86 éves vagyok, Balázs, 86 éves. Feri, ne kéresd már magad, gyere már még egy évet, rakjunk már oda.
3: Mindezek után, hogy tettem ilyet, Eszter.
1: Kijárunk a temetőbe Eszterhez?
2: Persze.
3: Eszter nem a temetőbe lesz.
1: Eszter hol lesz?
3: Építetek magamnak egy mauzóleumot. Ferencvárosba?
1: Ja. Ferencváros. Igen, valóban Bakács tér környékén a templom mellett lesz egy mauzóleum.
3: És gyors étterem egyszerre. Ezt a kettőt fogja.
2: Oda járunk, akkor kajálni.
3: Így van, hogy legyen egy kis pezgés mozgás.
1: Jó. De, igen. Lesznek-e repülőautóink? Lesznek-e négysávos autópályáink? Gyorsabban megye a MÁV? Milyen lesz az egészségügyünk? Kilábalunk ebből az egész szarból, amiben most vagyunk? Mit vizionáltok 30 évvel? Lesznek-e gyönyörű magánkórházak? Tönkre megy az egészségügy, mindenki magánban lesz. Emelkedik a nyugdíjkorhatár, 86 évesen még dolgozunk.
3: Én egyáltalán nem ezt
1: látom. Tart-e még kormányinfót Gulyás Gergő?
2: Abban biztos lehet.
1: Érted? Mit láttok? Hol látjátok a 30 évvel későbbi Magyarországot és az életeteket?
3: Én egy Mad Max-es helyzetet látok, hogy ilyen port fogsz csak fújni a szél, és mert csak ilyen elhagyott épületek lesznek.
1: Ez lesz?
3: Igen, szerintem ez lesz.
1: Beüt egy ilyen ökológiai, természeti katasztrófa, és elsöpri a Kárpát-medencét?
3: Igen, meg ugye jön az égeneráció, és meg fognak sértődni, és akkor utána inkább elvonulnak. Szerintem ez lesz.
1: Ők elvonulnak.
3: Elvonulnak, igen.
1: Elhagyják az ország.

0: erre
1: nem, gondolsz. Az országot hagyják a fővárost, és akkor mindenki majd otthon kis csirketelepeket fog tartani, és visszatér a természethez. És így ezért el fog néptelenni a főváros, mert ott hiszen nincsenek jófajta termőföldek.
2: Benövi a gazabak csomópontot, fúj a szél, ilyen homok fújások lesznek, és kihal Budapest,
1: ezt vizionálod? Egy ipari mélegelő lesz, egy ipari. Igen, én ezt vizionálom.
2: Jó, milyen technikai újítások lesznek Magyarországon? Lesz-e bármilyen technikai újítás? Ötös metró, lesz ötös metró.
3: A vásárlásaink után mi ketten, mi nyugdíjasok, az áfát, érted, már nem kell kiszámoljuk majd, hanem lesz rá egy applikáció.
2: 30 év múlva még kapunk 600 forintot a sárgarépából, amit vettünk. Igen. A rakpart le lesz zárva hétvégén? Kérdezi egy hallgató.
1: Plusz addigra az adókedvezmény eljut a 70 éves kétgyerekes anyákig.
2: Igen, ez jelent, mert tulajdonképpen senki nem fizet, a kormány a helyén van.
1: Igen. Egy SZIA-mentes vidék.
2: Csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van, ahogy Nagy Imre is megmondta. A rakpart le lesz zárva hétvégén. Jó, be van-e fejezve a nullás? Közlekedünk egy négy sávon az M7-esen. Hogy mi van a MÁV-val, gyerekek?
3: Hát nincs, még mindig a sínre szarunk, ugye?
2: Igen, mi ugyanúgy.
1: Még várják a kisvárdai gyorsot 1997-ből.
2: Ugyanúgy 1977-es mozdonyok közlekednek? Semmi előrelépés nincsen?
3: És mivel azok akkor már ugye majdnem 100 évesek lesznek, de 75 minimum, akkor már nem tudnak majd ilyen sebességgel sem menni.
2: Tehát nem sietünk
3: nem
2: ennyire.
3: Nem fogunk sietni, így van. Még mindig ott tartunk, hogy az M1-esen a leállósávot át tudjuk-e alakítani néha időlegesen közlekedési sávvá, hogy meglegyen a három sáv.
2: Nincs egy M7-es legalább Balatonig-Fehérvártól három sáv? Nincs, ez sincs. Nem épül meg a következő 30 évben. Ha hamvaim biztosan egy homokkorában lesznek, hogy még ott is dolgozzak, üdv Móni. Jaj, gyerekek, én nagyon megnézném. Küzdjük-e még az óráltállítással?
3: Persze, még mindig ezen megy a vita, hogy vajon akkor most tekerjünk, vagy ne tekerjünk.
2: Tehát
3: hol írunk
2: 2055-öt, és még mindig az, hogy hol megszavazzuk népszavazással, hogy nyári időszámításban maradjunk, vagy téli időszámításban.
3: Sajnos az infláció még mindig itt van velünk.
1: 1000%-os infláció.
2: 60 puszta 70 lesz? Kérdezi valaki. Én nem tudom, annyira megnézném, ti nem néznétek meg így előre ugrani, hogy mostanában képest 30 év, hol vagyunk, mit csinálunk, élünk-e még, van-e bármilyen fejlődés, mi lett ezzel az országgal, csak így betekintenél ebbe, egy 30 évre előre ugranál. Azért a sok idő 30 év.
1: Én azért jobban félk, hogy látni fogjuk.
2: Te mennyi vagy 30 év múlva? Akkor te vagy?
1: 60.
3: 67.
1: 68.
2: Jú, én ezt nagyon látom magam előtt. Sok gyerek van már körülötted, egy főzőműsorod van, mint Nigellának, nyalogatod a csoki pudingot az ujjadról.
1: Meg a gyerekeket.
2: A gyerekeket nagyon stand-up-olsz, még mindig nagyon tolod, nagyon szeretnek, óriás esteket nyomsz.
3: De már napi háromban gondolkodik.
1: Csípőprotézise.
2: Csípőprotézise, nagyon lassan mész föl a színpadra, de ott még nagyon nagyot mész, de a végén lekísérnek már egy picit.
1: Én abban nagyon élném, azt nagyon élném, hogyha eljutnánk odáig így orvos tanilag, hogy már lehessen tudod ilyen igazi frissítéseket csinálni, hogy gyorsan átmossák az ereidet, akkor izé a májadat egy kicsit ott tudtam kifényezik, ez meg azt ott, hogy lehessen nagy generálokra járni.
2: Hogy bemenni, befekszel egy kórházba.
3: Igen, nagy csere.
1: És akkor azt mondja, csinálják egy vérvét, és akkor mondják, hogy hát na, akkor most akkor ezek már leágazóban vannak, és azt mondják, hogy na, akkor egy frissítést nyomunk rá, és akkor cső. Na?
2: Ez én azt remélem. Hát 30 év múlva már azért csak tartott az egészségügyi azokat a szolgáltatásokat. Magánba igénybe tudod venni, igen, lecseréljék a véredet, igen. 1 euró 2500 forint, írja hallgató.
3: Jaj, de.
1: Euró csak boltban lehet majd látni, kirakatba kiállítva.
2: Igen. Na Isten, én komolyan mondom, egy picit lehet előre mennénk. Csak így kíváncsiságból. Igen. Hogy mi a fene lenne, nem? Vagy mi történne velünk? Azért te már necces vagy. Szóval az van,
3: 85,
2: hogy te...
3: micsoda, miről beszélsz?
2: Az a hitrendszered, hogy még vagy, és
3: 85 évesen simán, persze.
2: Igen? Nagyban motorozol?
3: Na, hát azt már nem tudom, hogy 8, akkor már valami háromkerekűvel kéne menni, tudom.
1: Mert az, amit az idős amerikaiak szoktak a plázában menni.
2: Én úgy képzelem, hogy teljesen elmegy az eszed, néha már itt Velencén lefotóznak, hogy mesztelenül motorozol, kicsit már demens vagy, de tudod, a teljes szabadságot éled.
3: De a haverjaim még átjönnek.
2: A haverjaim még átjönnek, néha bemész a golymotorosokhoz, mert elnézed a motoros bandádat, mesztelenül motorozol, és egy Velence csodabogárja lettél valahogy ott az a 30
3: évben. Vagy inkább őrültje. De...
2: Igen, Velence teljes őrültje, fölzászlódod a motorodat, és néha ilyen tűtűvel víz átmész Velence fővárosán.
1: Én azt látom Feriből, szerintem addigra fogja elérni a megalománia, ami a demencia együtt jön meg.
2: Igen, egy ilyen megalomán demens leszel.
1: Igen, és majd ilyen kerítéseket fog kolbászból fonni meg. meg ilyen művészeti kiállítások lesznek, és különböző.
2: De még mindig nagyon jól fog kinézni, nagyon sármos lesz, nem botoxol, nem csinál semmit, és egy ilyen már nem vises George Clooney lesz, hanem maga lesz George Clooney. És egyre durvábban jól fog kinézni, tudod, egyre bátrabb lesz.
1: Tartozik neked pénzek
3: közben? Igen, hát egy kicsit ilyenkor szoktam
2: visszaadni a fizumból. De már nem mozdulsz ki Velencéből, tudod, már csak ott motorozol.
1: Már nem mozdulsz ki vele.
2: Már csak Velencén motorozol, de te vagy a helyi hülye. Körbe-körbe mész, és brummox közben, tudod.
1: Meg is írták, tessék, mi Pfizer és a kélő, mint Marci hevesen, bezzeg az putnyikosok, nekik kakuk 2037-ben.
2: A Pfizer-esek jól húzzák, a Sputnikosok és a Sinopharmosok leteszik. Ők leteszik a forgalmit. Jó, te 65 évesen? 65 évesen.
1: Na.
2: Mit látok benned 65 évesen?
1: Hát kit inkább? Mindenkit. Addigra már. Hát nem tudom.
2: Fellépsz még.
1: Hát, van mit mondani, de én nem fogom kötni az ebetakaróhoz, ha már kellemetlen leszek.
2: Dehogy nem. Lesz mit mondani.
1: Ha lesz mit mondani, akkor igen.
2: Mindig van mit mondani.
1: Mindig van mit mondani, azt érzed?
2: Persze, igen.
1: Van még, ahonnan ez jött. Ráskó Eszter új önálló estje. Én nem szégyellem. Ráskó Eszter új önálló estje. Sosem késő nem feladni. Ráskó Eszter. Gyere haza, fiatal.
2: Kampányolsz, nagyon jó fellépsz, és nagyon tolod. Egyre vére szájú vagy, egyre jobban elszabadul a pokol. Egyre jobban nem kímélsz már senkit. Nagyon adod, nagyon őszinte
1: vagy. Te Fábri Sándor?
2: Igen, de könyörtelen.
1: Én ezt a Fábri Sándor, ez nem tudom, ez nagyon félelmetes jövőkép.
2: Könyörtelen őszinteséggel.
3: És te még 85 évesem vagy.
2: Nem vagyok 85, 78 vagyok. Na várjál, azt még azért ne írjuk. 78.
3: Még mindig ott állsz a bányában, hogy és a következő nyerőpáros.
2: Jövőre tényleg abba hagyom az RTL-t. De most még köszöntsük a nyerőpáros 43. évezred. 26. ezred szériájának 86 ezredik párját.
1: Üdvözlöm Önöket, Sebestyén Balázsok, ez pedig a Viaszat 3. Bárcsak ne fikáztam az RTL klubon, egy pillanatig sem is. Majd napig emlékszem a büfében kapható finomságok ízére.
2: Igen.
1: Na,
2: nem, de Viaszaton lesz, nem megmondom, mi lesz. Viaszaton leszek, nagyon fognak sajnálni, ezért éjjel kettőkor adnak egy műsor. Háromig csak összeesküvés elméletek lesznek, és ilyen lehetetlen holdkoros csávok fognak betelefonálni, teljesen hülye összeesküvés elméletekbe, és az a büntetésem, hogy mindig alufóliás sisakba kell lennem, de annyira leadom már, hogy bevállalom. Beülök sisakba,
3: csak legyen egy műsorom
2: éjjel kettőkor a Viaszaton, ahol inszomniások, aludni nem tudok, és összeesküvés elméletek hívők betelefonálnak, mint a palávérbe, három ember fog mindig telefonálni, ők járnak körbe-körbe, mint a palávérbe. Na de bajerul. Hát a kalocskas büdös kommunista, meg tudod, hogy ő a Gyula. Van a Béla, meg van a Józsi, hárman vannak, és ők minden összeesküvés elméletet velük megbeszélik.
3: És hoznád a sztoriaidat nagyon komolyan, az összes összeesküvés elméletet alátámasztva nyomnád.
2: Már nem lenne technika, én indítanám az operatőr, én indítanám a kamerát.
3: Az lenne tényleg, hogy besétálsz.
2: És már csak egyedül lennék, és kapnék egy órát a Viaszaton. Ilyen kettőtől három.
1: De szerintem Zsül akkor is meg lesz.
2: De Zsül valahol fog ülni. Zsül ott fog ülni a kamera mögött. És azt mondja, szerintem jó vagy, Bali.
1: Ilyen elektromos székbe fog menni, tudod, hogy szerintem ez belefért, Bali.
2: Szerintem Bali ez az egy évadása volt. Nulla nézettségi.
1: De meg lesznek még a pompom lányok körülötted, a hölgyek, akik még egész egy életet arra szentettek, hogy megvárják, hogy végre velük tudják foglalkozni. Addig, amikor 97 évesek lesznek, és azt mondanak, hogy
2: Feri Velence polgármester lesz addigra. Verendáról káromkodik a taknyosoknak, aki buli után odaszalnak a ház oldalára. Igen. 30 év múlva ugyanúgy anyámmal élek, és ugyanúgy kemény leszek, mint a KC-re. Anya kedvenc fia küldte nekünk. Magatokról is elküldhetitek egyébként, hogy ti hogy látjátok magatokat 30 évvel később. Eszter, Sorbán a Kossuth díjért. Ne, azt nem látom benne. Igazából, hogy Sorbán a Kossuth díjért.
1: Én? Sorbán a Kossuth díjért. Ja, hát ez a Sándor, ugye?
2: De, hogy igen. Hát... Van, aki nagyon szeret a Kossuth díjért, de téged ebben nem látlak.
1: Nem, igen. Azok nem érdekelnek. Igen. Én már beletörültem abba, hogy engem soha senki fog megdicsérni.
2: Így vagyunk szocializálva. Ezt otthonozzuk, így vagyunk szocializálva. Sajnos ez...
1: Meg is lepődnék különben, nem tudom, mit tudnék kezdeni ezzel a helyzettel. Oda jönne valaki, és azt mondja, figyelj, azért ebben volt munka, gratulálok. Micsoda? Micsoda, tessék?
2: Igen. Balázs 78 éves egy Suzuki Jimmy-vel fog járni, 5000-ért tankol maximum. A Budapest TV-n fog műsor vezetni távgyógyítani légzéssel, és néha elalszik műsor közben.
3: De a legjobb megérkezett, hogy új műsorod, a felnőtt kicsi óriások.
2: Az
3: mi
2: nagyon...
3: történt velük?
2: Tényleg, mi történt velük, de ezt már a Viaszat se veszi át. Mire elérem a nyugdíjkorhatárt, már 20 éve halott leszek. Gyerekek!
1: Ez te fellép, de akkor a lengő trizepre lesz, hogy azt az előzenekor. Nagyon régóta vágyok, hogy lennék ilyen repülőmókus öregnek.
2: A bal kezed az előzenekarod, belengeded a bicepsedet.
1: Csak tunikát hordok, csak újatlan tunikát fogok hordani.
2: Mint az ilyen konyhás nénik.
1: Igen.
2: És aki nem rög, az elsősorban ilyen véletlen random szerint brutálisan lefesztek. Brutálisan levesz nekik egyet, és mondják, hogy megint megvert valakit Ózdon Rászkó ezzel.
3: A legnagyobb bicepszével.
2: Igen, a néni már egy kicsit demes, és fura, ezért random módon a bicepszével pofozza az elsősorban ülőket.
1: Fel lesz ragasztott, tudjátok, az a csík, az a fehér pirossal, mint amikor valami tudod, veszélyes. Ez egyik, a másik, hogy remélem, annyira öreg leszek, hogy a combom már a bokámra fog lógni, úgyhogy ez is külön, ilyen külön harc lesz. Na.
2: Igen. A magyarok leggazdagabbjának 1 trillió billió csilliója lesz. Igen, és valaki nagyon, nagyon optimistán, csak ennyi, ugyanolyan szar lesz, mint most. Gyerekek, nem, de ti nem szoktátok magatokat így vizionálni, vagy látni, vagy így elképzelni, hogy így meddig tart, meddig éltek, hogy néz ez ki 20 év múlva, 10 év múlva, nincs semmi, csak így éljünk a mának, gyere, hambe kaplak.
3: Nem.
2: Gyere, cipó, ennyi.
3: Unokák, érted, jönnek, jövögetnek, háztáji. Háztáji gazdaság lesz.
2: Háztáji unokák. A háztáji unok az indi
3: az jó. Is jó.
1: Ja, igen. Azt írtam valaki, hogy én leszek az új csideskata. Csideskata, mi az óriás, az óriás, ez felfoghatatlan. Amúgy ő is pszichológus tulajdonképpen. Mert stand-up-on is hát megvágyjuk.
2: 30 év múlva, 62 évesen már remélem nem keresem az igazit. És a gyerekem is önálló lesz addigra, de még mindig Balázsik Best of-ot fogok hallgatni, írja Anni. Hát nem túl pozitívak ezek a jövőképek azért, gyerekek. Nem túl pozitívak. Azt kell, hogy mondjam.
1: Most miért vagytok ilyen
2: lemondóak? Tényleg ne legyetek tényleg. Ilyen, igen. Ne legyetek ilyen negatívak, valahogy próbáljátok jót vizionálni, akkor jó lesz. Mi látjuk magunkat 30 év
3: múlva. Te már évi 30 DJ, ott itt válasz.
2: Nem, már minden nap van egy fellépés, és már csak ilyen lehetetlen.
3: Öregek otthonában.
2: Lehetetlen, borzasztó nyomorultól, egy pulttal.
3: Egy piros ilyen lámpa fölötted.
2: És tartok egy lámpát, és azzal körözök. Igen. Aj, nem tudom.
1: Bízom benne, hogy akkor is még lehet majd jegyet venni rád. De szóval nagyon jó lenne. És a Tájföldön már egy ilyen izi lesz rólad elnevezve, egy ilyen kommuna, tudod.
2: Egyébként azt látom, hogy megpattanok innen az utolsó 20 év Ázsiába. Azt nagyon látom. Én Tájföldet nagyon látom.
3: És alapítasz egy külön vallástól.
2: Kis motorral, papucsban, flip-flopban csapatom, és nagyon élem az ázsi életet. Az benne van.
1: Én nagyon meglepődnék, hogyha nem lenne kommunád, vagy valami rettentesen hatásértő dolgod.
3: Egy vallás. Egy vallás.
2: Hogy ne ürülnél meg annyira, hogy 60 évesen nem jogázol bankok főterén egy kommunával, akikkel együtt élsz, egy törpével és egy farkaskutyával. És 50 tájnővel tudod. És azt mondják, hogy csávó végére teljesen megőrült a végére. Teljesen. Megszolgálta, letett talantot, és megőrült a végére.
1: Szerintem nem megőrülésen, hanem
2: ez az igazi élés. Igen.
1: Szerintem betetéznéd végre a létezésedet. Én ezt látom.
2: Igen, ez a létezésem?
1: Igen.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
7: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40.000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
8: Mondom, mi a szétunk, te lány, én meg fiú.
9: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kupon ajánlatként. Pöröpöpöpö.
10: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
11: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
12: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
13: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lezárult az aratás Békés vármegyében. Új kihívások elé néznek a Békés Csabai röplabdás tehetségek. A pótvizsgában is segít a Mátrai Szeretett Szolgálat. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Lezárult a betakarítás Békésvár megyében, ahol az aszály és a szélsőséges időjárás rányomta a bélyegét a termés átlagokra, írja a Beol. Bozó József, a Területi Betakarítási Koordinációs Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az őszi árpánál és a búzánál a munkálatok 100%-ban befejeződtek. Az árpa átlag termése 4,2 tonna, míg az őszi búza mindössze 3 tonna lett hektáronként. Ugyanakkor az öntözött táblákon kiemelkedő eredmények születtek, ott a termés átlaga 7,5-9,5 tonnát is elérte. Biztató hír a gazdáknak, hogy az elmúlt napokban emelkedni kezdtek a felvásárlási árak, ami némi enyhülést jelent a kiesett mennyiség miatt. A raktárkapacitásokkal nincs gond, a terület alapú támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések pedig folyamatosan és rendben zajlanak a vármegyében. Távozik a Békés Csabai Röplabda Sportegyesület felnőtt keretéből Mikus Nina és Fekete Ramona, jelentette be a klub. Mindkét fiatal tehetség jelentős sikereket ért el a BRS-e színeiben, és a felnőtt csapatban is bizonyított. Az egyesület továbbra is kiemelten kezeli az utánpótlás nevelést. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti új programjával a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta el Rádiónak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Az enyhébb napok után még ráerősít kicsit a nyár, délkeleten hamarosan visszatér a 30 fok fölötti meleg, további részletek az időjárás jelentésben. Többször megnövekszik ma is a felhőzet Békés Csaba környékén, elszórtan záporok, helyenként zivatarok még kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül alakul, éjjel pedig most is lehűlhet a levegő 13 fokra, holnaptól azonban már melegedés kezdődik. Hétvégén elérhetjük a 31 fokot is, de élénk marad a szél és kevés csapadék is hullhat. A jövő hét második felében már száraz idő várható, a sok napsütés következtében pedig visszatér a nyár, a következő hétvégén már 37 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi, mai sláger megy.
1: 70-es évek undorító fogyókúrája. Feri, mondd meg nekem, hogy ez reális lehet-e. TikTokon és más közösségi oldalokon felkapott módszer nagyon gyors fogyást ígér. Bátor alany vállalkozott rá, hogy kipróbálja és beszámol a végeredményről.
2: Ez így gyomorra nem
3: lehet fel, de... mi lehet ez?
1: 70-es évekbeli elképesztő fogyókúra.
3: A káposztaleves fogyókúra az később jött
2: nem,
3: be, emlékeztem?
2: Nem, a 70-es években a metamfetamin volt a fogyókúra.
1: Egyébként igen, és nem volt a kövér emberek annyi, mint most. Tehát, hogy egyszerűen valami
2: igen,
1: volt.
2: Igen, mindenki szeletelt egész nap.
1: Mondom, mi van benne, figyelj. Egy bátor vállalkozó kipróbálja. Azt mondja, hogy napi egy üveg bor.
3: Már jó kezdődik, én meg vagyok.
1: Azt tette bele, hogy tojás és steak, ez három nap alatt -2 kiló.
2: Persze. Jó, járom.
1: Ez most az új TikTok őrület.
3: Tehát, hogy ezt így eredménynek könyveljük el a 3 nap alatt 2 kilót.
1: Hát aztán
3: hogy
1: ő ment.
3: Hogy a hű, de jó.
2: Feri reggelre estére tud fogni.
3: Nem, a fölkelés után. Ennyi. A trónolás után.
2: De amúgy ez tulajdonképpen egy protein alapú olyan fájdalomcsillapítással.
1: Igen.
3: Hogy nem érzed, hogy
2: nem emlékszel rá.
3: Nem emlékszel.
2: És ugye rettenetesen dehidratál a fiam.
3: A reggel kell meginni a bort, vagy este?
1: Egy üveg bort kell meginni, tojás kell enni sztéket, és azt mondja a TikToker, hogy a bor és a tojás diétaként elhíresült módszer a Vogue egyik 1977-es számába bukkant fel, és elképesztően népszerű lett. És az újság főszerkesztője akkor azt állította, hogy szexinek felszabadultnak érzed magad. 3 napos terv lényege, hogy csak bort, fekete kávét, emellett tojást és sztéket szabad enni. Tudományos szépen alapja kevés van, de a diéta szénhidrát megvonásra épít, és cukorból zsírt csinál a szervezet, vagyis lehet ezzel fogyni.
3: A bort nem értem benne.
1: De nem van kalóriával.
3: Há persze, várj, de hogyha cukorból csinál, mit?
1: Cukorból, ugye? cukor helyett zsírből zsír. Nyer energiát.
3: A bor lebontásához használja a zsírt? Vagy...
2: Nem tudom, szerintem az van, hogy ha bort megiszod, akkor már mindegy, mit történik veled. És akkor
3: kezdve minden szép.
1: Figyelj, elkezdte a diétát a TikToker, aki ráakadt erre. A bor egy időre elfeledtette vele az éhséget, a hátfájás hamar elmúlt, a zuhanás brutális volt, nem tudom hova.
3: Hova esett?
2: Hát az, hogy visszaesett utána. Tehát, hogy feldob a pia.
1: És utána visszaesett. Este egyetlen sztéket evett meg, és elég spiccesen tért nyugovóra. A második nap reggelé már éhségrohamokra ébredt, a bor nehezen csúszott, és...
3: De nem azt írja, hogy ma másnap
1: igen?
3: Éhesen fölkelt, de a bor helyre tett mindent.
1: Estére már alkoholistának érezte magát, és a nap utolsó kortyára nem részegnek, hanem teljesen érzéketlennek érezte magát. A harmadik nap az újdonság varázsa eltűnt, és fejfájással ült a kanapén, kimerült, szédült az éhségtől, ingerülté vált. Tehát valójában...
2: Jó, kiszállítottad magad.
1: Fogyott 2 kilót, és... azt mondja, hogy működik, de nagyon durva. 70-es évekbeli diéta.
3: Jó. Baj, hogyha iszol, hogy emlékezzetek vissza erre a pillanatra, tudom, hogy nem volt olyan közel ez, de próbáljunk meg emlékezni, ha iszol, rohadt éhes leszel.
1: Ez így van.
3: Este, ha igen. Elkezdesz borozni, vagy bármilyen izét, egy idő után azt érzed, hogy magadra borítod a hűtőszekrény teljes tartalmát, tök mindegy, hogy mi.
1: Mert a piától éhes leszel. Igen. Tényleg.
2: Én nem aznap leszek éhes, hanem másnap, de akkor viszont nagyon.
3: Na, az és ő másnap hogy... fölkel is eszik egy tojást, meg egy sztéket.
2: Nem, és az benne lesz a szörnyű, hogy ugye a bor amúgy felnyomja a savadat, minden bajod lesz tőle, és én egyszer ezt a diétát megcsináltam pálinkával. Elmentünk.
1: Majdnem pálinka, egy sztékét, tojás, az kemény. Az kemény.
2: Nem egy pálinka volt, hanem olyan 9/13, és ez volt, hogy veletek grilleztünk, és ugye ez több napig tartott egy hegyalja fesztiválon, és úgy keltem fel a sátorban, hogy mazsolára szikkadtam. Tehát konkrétan minden víz elhagyta a testemet azonnali jelleggel, és órák voltak, amíg vissza tudtam tölteni magam. És szerintem csak simán nagyon jól kiszáradt.
1: Hogy ennyi, de akkor ez nem működik, tehát a 70-es években is diétáztak, de szarul diétáztak.
3: Igen, teljesen.
1: Nem?
3: Teljesen.
1: Ugye a csáva azért próbálta ki, mert hogy mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézze, hogy hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem?
3: A
1: ma már azért tudományosan alapon működik.
3: A steak, tojás az egyébként nem rossz, ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
2: Azt írek, hogy ha jobb bepiálsz, utána hazafelé eszel egy aluljáros giroszt, akkor megvan a mínusz 5 kiló is.
1: Igen, akkor megvan.
3: Ilyen alul fölül.
2: Igen,
1: az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával azért, nem?
2: Tehát nem, a vörösbor nem.
1: A vörösbor nincsen?
2: Azt mondom, hogy a vörösborban van egyfajta, az az ilyen bikavérszerűség, ami nem, meg a fehér borban, a szárazban nagyon sok kevés a kalória.
3: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
2: Én egyetemi sokorokban a kocintúsra esküdtem, amit hogyha felütöttek is mána szörpel, akkor egészen egy kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
1: Okay. Aha, és akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadba.
3: Igen, arra küldöd, az eltelít.
1: Eltelít, arra küldöd a széket és a tojást, és akkor ez, aha.
2: Annyi, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat szerintem.
1: Iszonyat.
2: És akkor az azt, onnantól kezdve nagyon nehéz fogyni szerintem, mert utána küzd a tested.
1: Igen. Mit küzdöttek azért ők is a 70-es években? Nem írhatom, amikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
2: Azt mondta, nem is Ozempiknek, hanem Ozempiknek.
1: Ozempiknek mondják?
2: Igen. Ön leszett tőlem, hogy győzik-e.
1: Ez az új, ugye ez az új fogyasztószer, amit mindenki nyom, be kell szúrni.
3: De most már abból is van modernebb.
2: Nem, most már a Mundzsáró van. Az a
1: persze, kell írni az aluljáróba a Mundzsáró.
2: Igen.
1: Mundzsáró, te sokában adom a Mundzsáró.
3: Mennyiben van 7000-ben a
1: Mundzsáró?
2: Mennyi a Mundzsáró?
1: Mennyi a Blahán a Mundzsáró? Szerint égedül lehetek 8000-ben megvan a Mundzsáró.
2: Hétvégén megmutattam az uramnak a Mundzsáró.
1: Mi az, hogy Mundzsáró? És már Mundzsáró.
3: Hogy így?
2: Moujaro.
1: Moujaro? Ezt imádom. Jó, engedd el, nem a Powerbank a hét szava, hanem a Mundzsáró. Igen, szemét égetőről, 8000-re, bla 3000 a Mundzsáró. Parkolóban a Korvináruház mögött 2005 a Mundzsáró.
2: De mi van akkor, hogyha nem így kell kimondani a nevét?
1: Mundzsáró. És mit csinál az Ozempiket? Beszúrod a Mundzsáró? Mit csinál?
2: Ez két, valahogy ugyan két különböző hatóanyagban benne. Az egyikben a GLP-1 van, a másikban meg egy másik. Nem, de is mindjárt megnézem.
3: GIP van az egyikben, GLP-1, a másikban meg GIP.
1: Honnan az Istenből tudod ezeket?
2: Figyelj, ha orvosi tanács
1: kell... Jó, őszintén, ha most szerinted... lemenik a kocsitba a csomagtartóba, hány doboz Mundzsárót találnék?
2: Attól függ, hogy mennyire van szükséged.
1: Hol vetted is eredeti Mundzsáró, és van mellette két hamis iPhone.
2: Meg egy csomó powerbank. Igen, szóval, mennyire van szükség, mennyi szeretnél dobni?
1: A Mundzsáró? Én már csak a neve miatt is benyomnék egy Mundzsárót. Tehát a 70-es években steak, tojás és egy üvegból, a 2000-es években, hogy Mundzsáró.
2: Minden van, figyelj, ha esetleg úgy van, rámennél, van krokodilom, az egy nagyon jó designer drog, azt is odárulok. Annyi megeszi belül az arcodat egy kicsit, de semmi baj.
1: És akkor az Ozempik már lefutott, most már Mundzsáró.
2: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Ozempiknek van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a Mundzsárót már ezt már továbbfejlesztették.
3: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon mi. Ennyi? Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
2: A Mundzsáró
3: már nem.
2: Mert ott valami, az már azt a kifejezetten a kövérek.
3: Mert ez nekem mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek Ozempikkezni.
1: Az óriásit ment, így van.
3: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy az mit hoz magad.
1: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
3: Nem tudom, hogy megéri.
2: De hát attól függően, hogy csomó betegséget megúszol.
1: Előre beadod magadnak, előre, mint a vitamin.
2: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem, ezt magas vérnyomásod, meg fixálod a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
3: És akkor... körben most is meg tudom nézni. Hát,
2: ugye olyan szép, mint a felülről látnám. Csak a perspektíva változott.
1: Igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Ha ott van a kis R betű mellette, akkor eredeti, ha nem, akkor az vigyázni kell. Mundzsáró. Ez az új fogyókúra. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez ebben a formában nem működik. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogy ez megtörténik az azonnali szörnyetalás.
4: Csúszd a partjára.
1: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd.
4: Be. Igen.
1: Hova?
4: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
1: Ez a legnagyobb parát.
4: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
1: Na, azt értem. A csúszdac kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
4: Igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
1: Tavaly nyáron.
3: Igen. Jó, de ő szerette.
1: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
4: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
1: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi vezetés, motorozás...
3: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
1: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe hasonlít, hogy mi van, ha padló leszakad.
3: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfokot, a lehet, azt mindig átlépem.
1: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
5: Én van egy, de nagyon vicces, de...
1: A júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
5: Hát ez figyelj, van olyan.
1: Na?
5: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventojó csótány.
1: Ne! Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobbkezestől.
5: Nem.
1: Helikopter
3: rám.
5: Igen, benne a pete az anyaállatba kifejlődik kicsi csótányokkal, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék is, megszületnek a kis fületbe? Csótányok, mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
1: Na, ez viszont tetszik. Mert és közben a csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
5: Azt mondja, nem, ha nem az lépzés.
1: Majd kijönnek a kis tocsán, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
5: Anya!
2: Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
5: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 8 centis, 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár.
1: Zseniális. Ennél ma durvábbat nem hallom. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
5: Eleven szülő csótány. Nem, kikészülök tőle.
1: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik. Búvárkodásba ez megjelenik. Mélyvízbe ez megjelenik. Tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt. Síneken átvenni ezt Erika. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz eszedbe, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS-t, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
2: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőrös-hegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
1: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és hogy leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg, hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázva, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnom nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen.
3: Valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
1: Még azt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, Artur.
3: Mit érzem közben?
1: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó,
3: most
1: szeretem.
3: Most is itt van.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mondom, mi a szétunk, te lány, én meg fiú.
2: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
5: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
6: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
7: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra Intel Core 5 processzorral most csak 189.999 forintért július 30-áig, de legfeljebb a készleterei. Euronix, ez ennyi.
10: Sziasztok, sportarcok!
11: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő, 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
12: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
13: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
12: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
14: Mentsük meg a barátainkat!
12: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
15: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
12: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
16: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
17: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
18: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
19: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
18: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
19: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
20: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Szeretjük a jó helyeket, a kedvenc kávézóinkat, a kedvenc kiránduló helyeinket, a kedvenc útvonalainkat. És mindezt még jobban szeretjük egy megbízható mobilhálózattal. A korlátlan lehetőségekhez választ gyors és stabil hálózatunkat. Internetsebességi célértékek és további részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
22: Van.
23: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
24: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
25: Szakik, figyelem! Minden, ami villanyszerelés. Dugaljak, kábelek, biztosítékok, minőség és szakértelem egy helyen. Vatt villamossági és lámpaszaküzlet Békés Csaba.
26: Bocskai úton 9.
1: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30-307-32-47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
2: Legnagyobb nyárzáró buli még durvább lesz.
3: Új nevekkel bővült a Coca-Cola Színfesztivál programja, és most már láthatod a legnagyobb helyszínek teljes napi bontását. A legnagyobb külföldi sztárok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sync.org.
4: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerez új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.
5: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
22: Reklámot hallottak.
26: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
27: Békésvár megyét is érintik a bejelentett vasúti fejlesztések. Teljesen egybenyílt a csabai piac, szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Jó reggelt kívánok, ezek a Rádió 1 hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Elindul a szolnoki vasútállomás átfogó fejlesztése, ami közvetlenül segíti a Békés Csaba felől közlekedő vonatok haladását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, a beruházás első lépéseként 48 milliárd forintból a fővágányok teljes körű rekonstrukcióját és a váltók cseréjét végzik el. A politikus kiemelte, hogy ez az ország egyik legfontosabb vasúti csomópontja, ahol a korszerűsítés hozzájárul a Békésvár megye felől érkező járatok sebességének növeléséhez, valamint a gyakori késések csökkentéséhez. A következő ütemekben megújítják és akadálymentesítik a peronokat, valamint felújítják a jelenleg rossz állapotban lévő állomás épületet is. A munkálatokkal új parkolókat is létesítenek a vasútállomás környezetében. A fejlesztés eredményeként a Békés Csabáról a főváros felé tartók lényegesen gyorsabban és megbízhatóbban érhetik el úti céljukat. Elbontották a békéscsabai piacot kettévágó régi büfésort, számolt be róla a Behír. A helyén tágas átjárót hoznak létre, ami összeköti a régi vásárcsarnokot az új területekkel, itt szabadtéri árusok kapnak majd helyet. Kozma János, a Békéscsaba vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója közölte, hogy a rendezési munkálatok közel 30 millió forintból valósulnak meg. Elfogták a békéscsabai rendőrök azt a két férfit, akik kéretlenül végzett munkáért 600 ezer forintot zsaroltak ki egy idős pártól Békéscsabán. A gyanúsítottak a sértettek tiltakozása ellenére dolgoztak a ház körül, majd súlyos bántalmazással fenyegetőztek a pénzért. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Többször megnövekszik ma is a felhőzet Békéscsaba környékén, elszórtan záporok, helyenként zivatarok még kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül alakul, éjjel pedig most is lehűlhet a levegő 13 fokra, holnaptól azonban már melegedés kezdődik. Hétvégén elérhetjük a 31 fokot is, de élénk marad a szél és kevés csapadék is hullhat. A jövő hét második felében már száraz idő várható, a sok napsütés következtében pedig visszatér a nyár, a következő hétvégén már 37 fok is lehet.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék. Best of
1: Balázsék. Szoktatok Lidlbe vásárolni? Szoktatok alkoholt venni?
2: Soha életünkben, hogy ne persze.
1: A több megalázó. 18
2: fölött kell legyél.
1: Ennyi. 18 fölött kell, hogy legyél, igen. És ugye hát az van, hogyha az önkiszolgáló kasszánál vagy, akkor az alkoholra oda jön egy unotartú csávó, és akkor rád néz, aztán lecsippantja, leveszi, lecsippantja. Tehát ahhoz kell neked, hogy ott kell legyen egy kis segítség.
2: Igen, van, vagy ugye személyével kell igazolnod.
3: Nulla bizalom.
1: Igen, nulla bizalom van. Nulla bizalom van. Kicsit megalázó is, hogy oda baktat egy pasi melléd, rád néz, az alkoholra megint rád néz, tudja, hogy alkesz vagy, tudja, hogy iszol. Balázs, megcsóválja a fejét, már megint itt. Nagyon gyorsan fogynak ezek. Nagyon gyorsan mennek az italok.
3: Értékletessége, Balázs.
1: És erre kitaláltak most valamit, és már tesztelik. Na figyelj, tudod, mit találtak ki? Távolról fog egy fickó téged figyelni kamerával, és amikor odamész és megveszed az alkoholt, akkor bele kell nézni a kamerába, hogy vagy-e elég idős ahhoz, hogy te alkoholt vegyél, de nem applikáció mondja meg, hanem egy faszi ül a másik oldalon, és nézi a kameraképet, és dönti el pofára, hogy te valójában hány éves vagy. Analóg is egyszerűen borzasztóan digitális. De miért ebben ül hátul az irodába, és ha bizonytalan, akkor jön akkor ki, miért kell neki egy kamerán ülni?
2: Miért nem ül ott a kassza mellett?
1: Ugye jóvá, hogy ez szükséges, ezt mondja a gép neked, hogy jóvá, hogy ez szükséges, minden egyes üvegnél.
2: És várjál, az a 20-22 éves, aki egyébként úgy néz ki, mint egy 16,
1: azt
2: az minden azt egyes nap, amikor alkoholt vesz, akkor majd jön ki, balag a csávó, hogy na, már megint te vagy, Sanyika, jó van, menjél.
1: Sanyika, te vagy, így van, akkor te már megvetettem, már tudjuk, hogy vagy 18 éves. Igen, jön a csávó, aki üldögél valahol, és egy kameraképet néz, és eldönti, hogy hány éves. És egyébként ez nem rossz, hogy nem kell neked ott engedélyt kérni, hogy alkoholt vegyél, de van egy applikáció, ami ha berakod az arcodat, akkor megmondja, hogy hány éves vagy.
3: Rettegek tőle.
1: Én is, de pont ezért hoztam nektek, hogy nézzük már meg, hogy mit mond rólatok az applikáció.
3: Felajánljuk
1: a Lidlnek az applikációt, hogy használják ezt egyébként, ha jól működik. Egy pici arcmasszázs, egy pici pofon, és aztán nézzük meg, hogy hány évesek vagytok az applikáció szerint.

0: nagy összeesküvés része, hogy rögzítsék az arcunkat, ellopják az információnkat, aztán visszaélnek vele, és elmondják a családjunknak.
1: Hogy hány éves vagy, de mit mondanak el egy ilyen arcfelismerővel?
0: Hát mit csináltál délelőtt?
1: Nem, ja, hogy hol voltál? Uh-huh. Hát azt már így is tudják. Önkiszolgáló kasszások vagytok, vagy simához mentek?
2: Én átálltam. Én nagyon szerettem, tudod a kis beszélgetéseink. Igen, téti tetű. Én nagyon imádtam, hogy megkérdezed Erzsike nénit, hogy van, mi a, elmondja az akciókat. De rájöttem, hogy jobb az önkiszolgáló.
1: Egyébként a flott és jó, akkor az tényleg nagyon öröm. Tehát, hogy azzal nincs baj. Most már vannak olyan helyek, ahol blokk kell ahhoz, hogy kiussál az önkiszolgálóból.
2: Bizony, hát meddig hordta ki mindenki a szajrét, ahogy...
1: Kipakolták az Aldit, meg a Tescót, meg a Lidl-t. Úgy loptunk, mint az állat.
0: De én azt szeretem, hogy az egy embert, akit kivezényelnek oda, hogy tudja, hogy legyen ilyen, hát ilyen portás, vagy nem tudom, ott, aki egy ember van, aki
1: egy ember segít ezért, mindenkinek.
0: Hogy ő annyira feszül, mint a 10 embernek kasszázna egyszerre. Tehát, hogy...
1: Hát gondold el, hát ott állsz négyen, ott közben fizetnek, mennyiel csináld, hogy csinálod, segítséget kérnek, rohanyál. Egyébként a legfittebb azt szerintem a Decathlonnak az önkiszolgáló kasszája.
0: Az annyira jó, és azt nem hiszem, hogy nem lehet megcsinálni.
1: Az hogy van, hogy még rakom be, és még le se ért már, mondja, hogy mit vettem, hány darabot.
0: És soha nem téved.
1: Nem téved, nagyon profi a rendszer, leméri, berakja, mindig megtalálja a kódot rajta, annyira durván jól működik.
2: Segítek, haver, NFT chip.
1: NFT chip van benne?
2: NFT chip van.
0: Zseniális. Ez drága? Azért nem veszik, hogy
2: nem,
0: miért?
2: Nem, szerintem nem hiszem.
0: És miért van az, hogy ott mindig kedvesek az eladók? Türelmesek, kipihentek.
2: Mert nem kell cseszekedni a izével a pittyegéssel.
1: Miért nincs minden ilyen önkiszolgáló, hogy berakom így lefele valahova, és az lecsippenti? Ez a Tescós meg az Aldi is rettegsz, hogy mikor szólal meg, mikor csipog, mikor vádolnak meg, hogy loptál valamit.
0: Kicseréltek ki rajta vonalkódot egy ószerről, egy nem tudom mire.
1: Igen, és az önkiszolgálóknak még a mai napig az a hangulata, hogy tudjuk, hogy azért akarsz önkiszolgálóba fizetni, mert lopni fogsz. Nincs egy ilyen lelkis megfurdalás, hogy ott áll egy ilyen Marika, nagyon néz, nagyon követ, mindig meg vagy vádolva legalább a tekintetével, hogy tuti tolvaj vagy, mert egyébként nem mennél az önkiszolgáló kasszába. Te biztos, hogy lopni fogsz?
2: Úgy mész oda, így fölemelt kézzel, hogy nincs nálam semmi.
1: És összefosod magad, ha egyszer becsipog, vagy tegye vissza a mérlegre, tudod, azonnal a szempárok rád vetülnek, az tényleg van egy ilyen fura nyomasztás az önkiszolgáló kasszába, gyere tolvaj, úgyse tudsz tőlünk lopni. Igen, ez a prekoncepció.
0: Van egy 50%-es, hogy a végén a földön végzed a tarkódra hajtogatott kézzel, ezzel pedig egy tejfölt mutogatnak az arcodba, hogy ez honnan került elő, uram, ez honnan került elő.
1: Közben csak hülye vagy, és nem tudod kezelni az önkiszolgáló kasszát, de nem akartad ellopni a negyed kilós tejfölt, meg a csirkét. Nem,
0: de ha már így alakult, akkor csak hazavisz.
1: Igen, jó, hát ha már ott van. De a Decathlonos egyébként az tényleg zseni. Ugye ott egy ilyen kosárba rakod be, vagy egy ilyen tartóba, igen, és hogy rakod be, még le se ért más csippan. Igen. És mindig megmondja, hány titokzokni, mindig tudja, hogy milyen csoki, milyen bringa alkatrész, tehát tényleg, az valami egészen zseniális.
0: Igen, és az egész Decathlont nagyon szeretem. Nincs, hogy bevész, és azt érted, hogy ez a lehetőségek boltja. Nem?
1: Igen.
0: Itt ma bármi lehet.
1: Igen, balra Józsi bácsi teniszezik az unokájával, kicsit pingpongoznak, néhányan rollereznek, azokat fölrúgnak. De egyébként nagyon, nagyon jó. Ez a szombat délután szerintem az egy túlélő játék a Decathlonba menni.
0: Én sosem mennék oda hétvégén. Azért aztán az konkrétan nem egy játszótér.
1: Igen, hétköznap kell menni, délelőtt kevesen vannak. Na,
2: hozzuk az applikációt. Applikálunk, még annyit áruljatok el az automata kasszánál, hogy beírjátok-e, hogy nylon zacskóba raktátok a répát.
1: Én boxer alsóba rakom a répát, ne ragudj. Én sosem rakom nylon zacskóba. Azt nem tesz jót neki.
2: Jó, akkor a paradicsomot.
1: Nem, meg kell ütni a nylon zacskót.
2: Hát persze!
1: Soha nem ütöm be
0: a nylon. Akkor te egy nylon zacskó bűnöző vagy.
2: Ellopó. Tessék.
1: Na most kiderül az igazság.
0: Így van,
1: nem is a nylon zacskóról. Nézzük meg, hány évesek vagytok az applikáció szerint.
2: Aztán is kezdhetnénk ezt a munkát.
1: Nem áll megsértődni, ha rosszat mond. Basszus, de szarul nézek ki. Na nézzél
0: mondd
1: ide.
0: Az a bajusz, hogy megoldja.
1: Na, mehet? De hiába próbálsz mosolyogni, ja, nem fiatalít.
0: Engem fotóztál. Azt mondom, magadat fotózott. Úgy ültem, hogy nekinek agymérzése volt.
1: Azért vágtál ilyen aranyos kis elnézőképezni balra jobbra.
0: Nem, akkor olyan fiatal arcot vágok.
1: De te meg vagy világítva a napfelkeltéből. Várjál!
0: Én fürdök a budai fényekben.
1: Fürdik a fényben, az nem jó. Hát tök izé lesz. És ilyen szigorúan belenézett a kamerába.
0: Kisítottam az arcomat.
1: Na, csinálj egy ilyen kis kontyot ide, vagy ilyen kis copot magadnak. Két kis copot, és akkor még mínusz 5 év. Na nézzük.
2: Jó, mondd a számot, hogy mi a valóság. 30?
0: 41.
1: Jó, de nagyon csinálja.
0: Gondolkodik?
2: Hát persze, hát mire azonosít.
1: Azt mondta, hogy nem tudja azonosítani.
0: Mondta, ez itt egy mongol.
1: Igen.
0: Valószínűleg idióta.
1: Azt írta, hogy 22 éves.
2: Menj már!
0: Nem, akkor itt...
1: Ne!
0: Ez hát nem, ez
1: berakni.
0: Nem. Ez
1: ha nekem
0: nem.
1: Most berak többet.
0: De akkor ez hülyeség.
1: Mondom, hogy a napfény úgy csillan meg az arcodon, 22 évesen rakod. Hát azt nem örülsz.
0: Úgy nézek ki, mint egy kretén.
2: Jó, de mint egy 22 éves kretén.
0: Jó, ez nagyon köszönöm szépen. De még kisebb vagyok sminkelet, ez volt, okay. Ez a titok.
1: Nem, mert nem vagyok.
2: Nehogy is. Mit gondolsz?
1: Oké.
2: Azt a széles mosolyan!

0: kapott egy mosolyt, te megijön a játékprogramon. 22 évesen rakott eszer, te vehetsz alkoholt a Lidlbe. Ha ezt az applikációt használják, vehetsz alkoholt a Lidlbe.
1: Soha nem néztem ki 22 évesnek.
0: Még 22 évesen sem néztél ki 22
1: évesen. 15 éves korom óta 35 évesnek nézek ki, ezt fényképekkel tudom bizonyítani. Tényleg? Soha nem voltam 22 éves, soha.
0: Átugrottad a kamaszkor?
1: 10 évet kihagytam az életemben, abszolút mértékben. De mondjuk nem tudom, hogy észrevettétek-e, de a tinédzsereknek amúgy is van egy ilyen nagyon belső hát ilyen késztetés arra, hogy nagyon idősnek nézzenek ki.
0: Hát ez mindig így van, hogy amikor tinédzser vagy, idősebbnek akarsz kinézni, mikor idősebb vagy, akkor fiatalabbnak akarsz kinézni.
2: Nem rossz haver, megnyugodhat.
0: Mit ír?
2: Nem, ez semmi baj, tényleg ne idegeskedj.
0: 42! Az na!
1: Ez az univerzum.
0: Ez nagyon jó. Mert kicsit szarul esik, hogy téged berakott 22-re, azért engem meg csak a 48-42-re.
1: De az azért, mert nem ők kis minkkel, azt hitték, hogy gyerek vagyok.
0: Na nézd az öreget.
1: Na mutasd.
0: Na nézd meg. De egyébként ez egy nagyon barátságos applikáció. Tehát ha mindenkit ennyire fiatalít, akkor ez nagyon kedves.
1: A Zsűrt nézzük meg a kis ősztincseivel.
0: És berakná basszus a Ferit 61-re. Sírnék.
1: Szerintem Lacival együtt mennek ki a telefon.
2: Megnyugodhatsz, őszhaj, ráncok.
0: De ezt vajon nézi az applikáció, látszik, hogy mondjuk ősz vagy?
2: Az 55 év, amit megéltem. Én megdolgoztam érte, hogy így nézzek ki.
0: Ezt nézi az applikáció?
2: Hát, mondjuk... Persze, hát mi jó? Ugye mondtad?
0: Hát ezt nem hiszed el!
1: Menj.
0: Nem hiszed el! Mondd a
2: szágban. Mit mond?
0: Véged van, haver!
2: Mennyi?
0: 72.
2: De! Mondtam, hogy 75 fog mondani.
0: 72-re. Oh. Megőrülsz. Ez
2: hát látod,
1: az őszakál. Hitelesnek gondolom, mindentől kezdve ezt az applikációt.
0: De ez így működik, hogy érzi az őszakál. Zsűrt
2: még, nézzük meg. Jó, csinálj még egyet. Laci, ma várjál, most fiatalítok.
0: Leveszi a szemüveget, levette a fülest.
1: Ez szempüles például a fesükbe
0: a
1: haját.
0: Fesükbe a szakállát. Na, levette a szemüveget.
1: Szerintem ez csak rosszabb.
0: Jó, Zsülön lesz a vakteszt, hogy jól működik.
2: Igen, 78.
0: Figyeld, ez óriási, berakta 72. De milyen analóg program, hogy érzi, hogy ősz a szakállat, azonnal időset kell mondani. Hú, ez nagyon, nagyon analóg.
2: Gondolkodik, nem hiszi el, azt mondja, ezt már...
0: Lehozott 50-re.
2: Na,
1: komolyan?
0: Lehozott 50-re a szemüveg
2: ennyi,
0: nélkül.
2: Tehát szemüveg, és leveszed a fülest, kicsit megézé, posgásítod magad, és már is 50. Szép volt.
0: Na, még a Zsűrt megnézzük. Jó, akkor te is vehetsz alkoholt a Lidlbe.
2: Már régóta.
0: Megnyugodhatsz, de vehetsz alkoholt a Lidlbe. Nem nézzük már ki
1: 18 gyerekek.
0: De ez nagyon igazság,
1: most ha minden nap szembesülnöd kell saját magaddal mindenhol.
0: Hogy?
1: Hát, hogy hány évesnek gondolnak applikációk meg egyáltalán.
0: Hát
1: ez, mi ez?
0: Egyébként valójában ez történik. Már mindenhol azzal szembesülsz, hogy...
2: Mit mondod?
0: Zsűrt is berakta 72-re.
2: Ez ennyit túl.
1: De amúgy ez akiben tényleg 72-nek nézel ki. Ezt hogy csináltad?
0: Szemét vagy.
1: De nézzél már, hát konkrétan...
0: Jó, nem egy túl jó fotó, igen. Úgy azért ki... a 72 túlzásna.
1: Hide the pain, Harold. Úgy nézhet ki.
0: Az nem szép. Összetörünk egy ilyen applikációtól.
1: Igen,
0: de 22, Zsűr 72, ennyi. Azért nagy a kontraszt.
1: Igen, de azt akartam, hogy Zsűrbe az a nagyon cseles, mert Zsűrnek az arca úgy fiatalos, csak tényleg a haja, meg a... Hát slampos vagy, Zsűr, kimondom. Slampos vagy, és ez szerintem összezavart az applikációt.
0: Igen, na jó van, ne foglalkozz vele, Feri, nem érdekes, ne vigasztalnak, ne foglalkozz vele. Jól nézel ki. Na gyerekek, megjött az új randi app, képzeljétek el, ez az új őrület, a Tinder már boomer, azt mondják, az új randi app le fogja tarolni a világot. Társkereső alkalmazás szakít az eddigi gyakorlattal, amely nem látványos képekkel, valamint tökéletes egy csiszolt bemutatkozással találkozhatunk, hanem valami egészen mással. Nagyon kreatívnak kell lenni, ez az új őrület. A Tinder a múlté, gyerekek. Na de, hogy az új applikáció mit tud, vagy az új társkereső, azt mondja, hogy biztos, hogy azt garantálja, hogy nem fogsz kisregényekkel találkozni, mert mindenki lódít, mindenki kamuzik, mindenki hosszút ír, a fele sem igaz, és erre már nincs szükség. Mindössze 5 szóban kell elmondani magadról azt, ami fontos.
1: Te öt jelzőt kiválasztasz, vagy pedig 5 bármilyen szó?
0: 5 bármilyen szó, ez lehet egy értelmes mondat, lehet 5 szó, lehet 5 jelző, lehet 5 tulajdonság, 5 mellékné.
1: Gyerünk, Balázs, jellemez magad
0: 5 szóval. Egymás? Hát inkább egymás, nem?
1: Magadat.
0: Magamat?
1: Nem? Vagy más szeretnétek? Én mondom, tiéd az első szó, problémás. Legyen ez.
0: Kicsit fáj ez az első szó rólam, hogy problémás. Ezt mondjuk harmadiknak tetted volna.
1: Jó, oké, bocsánat.
0: Na de várjál, hogy azt mondja, hogy nincsenek pixelestett képek sem. Megadott 5 szó, amit a másik fél fontosnak érez megadni magáról. Ha megérint és lenyomva tartod a képernyőt, a szimpatikus személy szavainál, akkor megjelenik a kép, de nincs egyből kép. A választott szó 5 szó bármi lehet, személyes tulajdonságok, minimális vicc, minimalista vicc, bármi, amit fontosnak érzel megosztani. A lényeg, hogy legyen figyelemfelkelt. kettő, és a koncepció lényege, hogy a felhasználók kreatívak legyenek, mert azért az öt szó az nem túlságosan sok, de mégis ennyivel el kell mondanod magadról valamit, akár szellemesen.
1: Végre egy applikáció nekünk vicces csúny embereknek.
2: Senkit nem fog érdekelni.
0: Nincsenek beállított fotók, nincsenek filterek.
2: A mai fiatalokat.
0: Tökéletesen csiszolt bemutatkozásod. És ugye azt mondják, hogy van, ha meccselsz, akkor megjelenik a nyitó üzenet, és azt mondja, hogy nem tud ghostolni sem, ugyanis ha az applikáció figyelés, ha te nem válaszolsz, vagyis kámforrá válsz, unmatchelsz, akkor a rendszer elküld a másik félnek egy búcsú üzenetet, amit neked még regisztrációkor meg kell adni, hogy ne az legyen, hogy te csak úgy eltűntél üzenet nélkül. Ez egyébként kedves. Ugye hányan tűnnek el, és hányan vonulnak úgy vissza, hogy nem írnak semmit. Ami egy rohadék dolog egyébként egy pillanatról a másikra. Az egy szemét dolog. Azért az öt szó az nem sok, gyerekek. Az életedről, magadról, öt szó vagy egy mondat.
2: Figyelemfelkeltőnek kell legyen, uh-huh. Tehát ott az a lehetőséged, hogy megtaláld életed párját, az öt szó.
0: Mit mondunk egymásról, öt
2: párja,
0: szó?
2: Párja, őszintét írsz, vagy hazudsz?
0: Csak hazudok.
2: Jó,
0: nem írok őszintét. Más kereső oldalon, ami alapján a szexről szól. Na tessék.
1: Kicsit amúgy tudjátok milyen, mint a, volt az a teletext. A ti emlékeztek? És a teletexten is volt ilyen társkeresőzés.
0: Igen.
1: Visszatudjuk.
0: Na, öt szó egymásról, tessék. Jó, öt szó egymásról. Tegyük össze, bárkiről. Tegyük össze a Feriről, tegyük össze.
2: De szexet akarunk?
0: Miért vagy fönt? Hát ha már fönn vagy, ott akkor már... Csak, akkor már...
2: Hát, hogy hosszú távú kapcsolatot akarok, akkor más miért írok?
0: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Te végre fölkerültél a Tinderre.
2: Végre vége ennek az egésznek, érted? Kiszabadulsz, semmiféleképpen nem akarok.
0: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Okay. Föllépsz erre az applikációra. Jó? Öt szót
2: iszunk
0: kell írni.
2: Iszunk valamit szex előtt, baby.
1: De akkor ez
0: jó, de jó. Iszunk valamit szex
2: előtt, baby. Ez öt.
0: Segítek
1: neked, ez nem fog működni. Szerintem legyenek, én a melléknemekben hiszek.
2: Mi működik?
1: Mindenképp szerepeljen be a vaskos szó.
0: De várjál, hát a vaskos az félreérthető.
2: Hát de derékba vaskos.
1: De miért? A vaskos az bármi.
0: Vaskos. Mire érti a vaskos, érted?
2: Derékba.
0: Na, tegyük.
1: Udvarias vaskos férfi.
0: Most ja, föllépett a
1: frissen szabadult, ez béka, jó szerintem.
2: Béka elköltözött, enyém a világ. Ja,
0: okay. Frissen szabadult, fölment a Tinderre, vagy erre az új oldalra, ami majd megöli a Tindert, mm-hmm. És öt szóban kell jellemezni Ferencet. Nagyon jól főzök, és megcsinálom azt.
1: Jól táplált kacérkandúr.
0: Jól táplált kacérkandúr, még van két szabad.
2: A jól táplált kacérkandúr.
1: Krumpli nudli.
0: Vaskos.
2: Na, vaskos krumpli nudli.
1: Szerintem, hogy a Balázs csinál magának egy ilyen profilt, az első szó az, hogy hiperaktív karakter.
0: Hiperaktív, inaktív karakter. Hiperaktív? Az jó a hiperaktív?
1: Átírád magad hiperaktívra, igen.
0: Mit akarunk közölni? Tehát, hogy mit akarsz magadról közölni?
1: Szerintem az nagyon fontos, hogy tehát magad a habitusodat beleted, nem? Hogy mit tudom, te például veszett vagy, ugye? És akkor mit tudom,
0: kicsit... Veszett, hiperaktív, veszett. Hát erre nem kattintok.
1: Erre.
0: Azonnal megijedek.
1: Nem, szerintem pont az a lényeg, hogy ez látszik, ez egy melós fickó, az jó, azt
0: hogy azzal dolgozni kell.
1: Igen.
0: Aha. Jó, hát mit teszünk rád öt szóban? Tessék, föllépsz, ott vagy az oldalom.
1: Inzulinrezisztens.
0: Inzulinrezisztens vagyok, ez két szó. Igen.
2: Jó, oké, még van három.
0: Még van három szabad.
2: Vaskos. Akkor, ha én megkaptam, te is.
1: Kitartóan vaskos.
0: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens. Szerintem kattintos.
1: Jó.
0: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens kanca. Még van egy szabad.
1: Jó. Most.
0: Egyébként az jó.
2: Most.
0: A most az olyan határozottá teszi, hogy ezt az inzulin rezisztens kancsát, ezt most kell ráklikkelni, most kell elvinni.
1: Ez olyan, mint az ilyen tévésokban. Tonight. Now.
0: Hiperaktív, inaktív karakter. Ez így nem túl kecsegtető a számomra.
1: Vadállat az ágyban és a busában. Ezeket. Nagyon nehéz amúgy.
0: Egyébként az öt szó az nem könnyű.
2: Átlagos, ötvenes, ugyanitt Lada eladó.
0: Én értem a hangulatát. Na jó, oké, nézzük meg, akkor mit érnek a hallgatók magukról, jó? Jó, tessék, Zsűl fölmegy erre az oldalra. Nehéz lennék, ha a Zsűről kéne öt szót mondanom.
1: Kocka, nem?
0: A kocka jó. Nem rossz, az egy jó szó, az megfogja. Az ugye ad egy alapképet.
1: Ellennevetve.
2: Hú, de meg legy csavarva!
1: Misztikus kocka a Tátrában.
0: Misztikus kocka.
2: Misztikus kocka a Tátrában kávézna.
0: Na tessék, milyen ember lehet az, hogy nyugdíjas, halálos beteg, Mercedes villa?
2: Hát vonzó.
1: Például valaki lehet, hogy glug-glug-glug.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kivágják a menthetetlen állapotú platánfákat Békés Csabán. Szabadtéri tüzek adtak munkát a lánglovagoknak. Mediterrán étrenddel a demencia ellen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. Kivágják az Andrássy úti platánsor két menthetetlen állapotú fáját Békés Csabán, közölte a város. A szakemberek vizsgálata alapján a kérdéses növények törzse súlyosan korhat, a fákon pedig rákos elváltozások és gombás fertőzések is megjelentek. A csonkolt lombkoronák a nyári kánikulában még valamennyire árnyékolták a teret, így az eltávolítást elhalasztották, ősszel viszont már elkerülhetetlenné válik a balesetveszélyes növények kivágása a városközpontban. Az egykori százas ABC előtti fákra addig még lehet vetni egy-egy utolsó pillantást. A döntéshozók és a szakemberek célja továbbra is az, hogy megújítsák az ikonikus fasort és garantálják a gyalogosok biztonságát. Szabadtéri tüzeket oltottak el Mezőhegyes és Orosháza külterületén, közölte a katasztrófa védelem. Mezőhegyesnél egy erdő ajnövényzete, Orosházán pedig búzatarló és körbálák égtek. A hivatásos és önkéntes egységek munkáját drón, lajtos kocsi és egy erőgép is segítette. Senki sem sérült meg. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatás vezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
2: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Az eredményeket egy rangos táplálkozás tudományi szaklap a címlapján is ismertette. Az enyhébb napok után még ráerősít kicsit a nyár, délkeleten hamarosan visszatér a 30 fok fölötti meleg, további részletek az időjárás jelentésben. Többször megnövekszik ma is a felhőzet Békés Csaba környékén, elszórtan záporok, helyenként zivatarok még kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül alakul, éjjel pedig most is lehűlhet a levegő 13 fokra, holnaptól azonban már melegedés kezdődik. Hétvégén elérhetjük a 31 fokot is, de élénk marad a szél és kevés csapadék is hullhat.
3: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Milyen időnk lesz, Ferenc? Mondj valamit.
2: Kérlek szépen, az applikáció mindenkin segít.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
1: Párkapcsolati téma, amiről most beszélünk egy kicsit, és nyilván mindenkinek ismerős az az élethelyzet, hogy otthon valamilyen kisebb konfliktus van, most erről fogunk beszélni, nem nagy konfliktus, nem egy nagy összeveszés, ami akár évekig tart, de mégis van annak valamilyen folytatása, és a párja, a férje, a felesége, a barátja vagy a barátnője megbünteti valamivel. Megbünteti, és valamilyen...
4: Nem úgy, ahogy szeretnéd.
1: Nem úgy, ahogy szeretné, valamilyen forgatókönyv szerint beáll a hiszti, beáll a sértődöttség, és elindul egy ilyen kicsit passzív-agresszív büntetési folyamat, ami lehet, hogy egy napig, egy hétig, három óráig tart, minden esetre a duzzogással egybe jár valamilyen párkapcsolati büntetés. Ugye sokan hát folyamodnak ez a fegyverhez, hogy egy konfliktus után büntetik valamivel a párjukat. Ez az, nem szólok hozzától a, nem tudom.
2: Nincs szex.
1: Nincs szex, igen, akár bármeddig, bármilyen skálán mozoghatunk, azért itt széles a skála. Hát ennek olvastuk most egy egészen szürreális változatát. Megsértődött egy japán férfi a feleségére, aminek következtében annyi történt csak a kettőjük párkapcsolatában, hogy 2 évtizeden át nem szólt a feleségéhez. Közben felneveltek 3 gyereket.
2: Na,
4: ennek az a külföldi szakirodalomban a neve, az, hogy silence treatment.
1: Ez egészen durva és egészen szélsőséges. Ugye a konfliktusokat sokszor elkerülik tényleg hallgatással, bizonyos, hát hogy is mondjam, csak nem szólunk egymáshoz.
4: Csendelverés.
1: Csendelveréssel így van. Egy japán férfi 20 éven keresztül nem szólt a feleségéhez, 3 gyereket neveltek föl. A legkisebb már akkor fogant, amikor bő 1 éve nem szólt a feleségéhez. Végül ez a gyermek, aki aztán 18 éves lett, megelékezette a helyzetet, a televízióhoz fordult, a japán televízióhoz, és azt kérte a szüleitől, hogy a 18. születésnapjára szólaljanak meg, és szólaljon meg az apja, és beszéljen a feleségével.
2: Soha nem hallottad apádat és anyádat beszélgetni.
1: 20 éve nem szólnak egymáshoz.
2: De azért milyen a papa, tudod, hogy azt mondom, hogy akkor bünti van, hogy nem beszélek veled, de azért egy kufirc az belefért, mert a gyerek ugye azután született.
1: Még 2 azután jött, így van. Még 2 azután jött.
4: De ez nagyon szomorú, különben gondolj már bele. Tehát, hogy az, hogy milyen lett akkor a szex is, mondjuk egyáltalán egy nőnek, aki nem beszél.
1: Mert ti szexhoz bedumáltok?
2: Hát de ugye rávezető szakaszban úgy mondasz 2 szépet legalább.
1: Szennyest kiteregetted? Gyereket elhoztad? Ebéd pénzbe fizetted?
2: Elmutogatta, hogy azt szeretném este, hogy? Vagy mi?
4: Vagy nem, vagy hogy? Szerintem ennél sokkal szomorú, szerintem ez a fajta, tudod, ilyen pokrucalat ráfordulás van.
1: Ha a feleség kérdezett valamit, a férfi morgással válaszolt, bólintással, az a gyerek, aki 18 éves lett, elment a Hokkaido TV-hez, és megkérte a szerkesztőket, hogy segítsenek megoldani a 2 évtizede fennálló bizarr kommunikációs helyzetet, és azt kérte a szüleitől, hogy béküljenek ki, és hagy hallja még azt, 18 éves a gyerek, életében először, hogy az apja hozzászól az anyjához.
4: És mi volt?
1: 18
4: De
1: év.
4: Mi volt a konfliktus? Amiért megsértődött.
2: Hát szerintem senki nem emlékszik
4: rá. Ő sem emlékszik rá.
2: 20 év után nem emlékszel, sőt általában az ilyen, nincs meg maga a konfliktus. Nem, csak arra emlékszel, hogy duzzogsz.
4: Hogy tartod magad, de ez azért fogyatékosnak kell lenni, nem? Tehát, hogy most őszintén.
1: A tévé felkereste a házaspárt, lehoztak róluk fotókat, ott ülnek a padon, figyeld, leforgatták az egész történetet, ott ül a csávó, ő az ember, egy őszhai japán csókáról van szó. 20 év után, felkereste a feleségét, Yumit, és elhívta őket egy parkba, ahol leforgatták, hogy megpróbálnak az emberrel beszélni, hogy 20 év után szólaljon meg a feleségéhez. Ez a park, ez azért volt fontos, mert hogy itt randevúztak 20 vagy 30 évvel ezelőtt.
4: Látod ezt a mondatot? Később bevallotta a férj, hogy azért volt a csend, mert féltékeny volt, és azt érezte, hogy ignorálják az érzéseit.
1: Szerintem masszív kitartás az érez, tehát 20 év alatt le a kalappal. A pár tudta nélkül, 3 gyermekük és a közönség figyelte őket, hogy tudnak-e újra beszélgetni egymással. Tehát tulajdonképpen a tévé egy mini reality-t forgatott ebből az esetből. Egymás mellett ültek a padon, és a férfi végül megtörte a csendet, és szólt néhány szót a feleségéhez.
4: Ripi!
1: Újabb 20 év.
2: Most igen.
1: Szia, Ribi. Bocsánatot kért tőle, és hájáját fejezte ki, amiért a feleség hosszú évek hallgatás ellenére kitartott mellette. És soha nem mondta, hogy válni akar. 20 év után.
4: Ahogy lehet, hogy ez a nő ezt pontosan tudta, mit csinál. figyelj, este megkapta a wife treatmentet, napközben kell hallgatni a hülyeséget,
2: na,
4: nem?
2: Tessék.
4: Közben pedig szépen elért magával, nem? Vagy így...
2: Te a boldogság maga.
4: Lehet, hogy neki ez egy kicsit még jó is volt, de nézd az a testbeszédét a párnak, hogy ülnek a padon.
1: Igen, nagyon durva. Tényleg, tényleg nagyon durva. A csávó elhúzódva a pad szélén, összezárt combokkal, a lába között a keze. A feleség meg egy ilyen teljes elfogadással, kedvesen, még mindig egy ilyen szerető mosolyal néz rá, és próbálja valahogy az embert szóra bírni.
2: Na ez a szerelem, gyerekek, nem ám elválunk meg ilyenek. Üldögélünk szépen 20 évig.
1: 20 év után. A csávó föláll, nézd meg, tördeli a kezét egy kicsit, ez szerintem a megszólalás előtt lehetett pár másodperccel, a feleség még mindig ül, ő is tördeli a kezét, majd emberünk végül megszólal. 20 év után mi az első mondat? Bocsánat? De jó volt ez a 20 év. Igazából most tudtam lenyelni a kenyeret, ami a torkomon akadt, és végre lement. Mit mondasz 20 év után? Mi a mondat?
4: Én ennyit mondanék, amire összefoglalom.
1: Jó, 20 évig nem beszélsz, igen?
4: Mit mondasz? Én csak ennyit mondanék. Na?
1: Péter?
2: Ha
1: maga?
2: Ha bőbeszédűbb vagy, akkor na mi van?
1: Maga még itt, Péter?
2: Na mi van? Na, mi van?
4: Igen, de amúgy az benne a durva szerintem, hogy nyilván elszigyelte már magát az utóbbi 5 évben, vagy 10-ben, vagy lehet, 18-ban, nem?
1: Tehát 20 évből 18 év, ő már azért nem ment megszólalni, mert annyira szigyelte az egy évet.
4: Nem akart az arcát elveszíteni.
2: Ha 2 évig már kussoltál, most már tartsd magad hozzá.
4: Azt nem mondhatják, hogy nem kitartó különben.
1: Igen, én gondolkozik, hogy mi lehet az első mondat, amit ilyenkor mondasz, de legalább bocsánatot kért. Tehát, hogy elmondta, hogy igen, ne haragudjon, bocsánatot kér. Azt nem lehet, hogy néma volt a férj, kérdezi valaki. És a nőnek ez nem tűnt föl.
4: Vagy ilyen borzasztó volt a hangorgánumat, tudod. Nem, ez, de látszik a nőnek az arcán, hogy szereti ezt a fickót.
1: Igen, nézd meg, tehát tök más a kettő, a pasi bezárva.
4: De egy rossz gyerek.
1: Igen, de egy rossz gyerek, szemlesütve. A nő meg egy ilyen teljes elfogadásban ülött.
4: Igen, látszik, mondd meg, hogy életlen a személyiséged, anélkül, hogy megszólalnál, nem ez a testtartás.
1: Igen,
4: hogy...
1: igen, a testtartásban látszik, hogy ki az, aki érett. Képzeld, a gyerekeket mekkora öröm lehetett ez. 18 évig nem szólnak egymáshoz, így nősz föl. Néma csendben.
4: De ez amúgy abúzus, mert ne haragudj meg, de azért mit teszel bele a gyerekedbe is ezzel?
2: Hogy a gyerekkel beszélgetett.
1: A gyerekhez szólt? Tehát az apuka a gyerekhez szólt.
2: Meg az anyuka is külön-külön.
4: De nem hallott, figyelj, most úgy néz ki,
1: hogy
4: van ez a feszültség, ez a folyamatos ilyen gázszivárgás, az egész nyomasztás ott a háttérben.
2: Hogy megbérgezi.
4: Hát teljes mértékben, elvette a gyerekeinek a gyerekkorát konkrétan ez a faszi.
1: Mikor adott föl, hogy megszólal-e? Egy hónap, egy hét, három hónap? Tehát hol van az a pont, ahol tudod, hogy már nem fog megszólalni? Egy év? Három év? Karácsonykor várod, hogy talán most már az 5. karácsony, szilveszter, szülinap. Mi az a ponttól arra jössz rá, hogy valószínűleg már nem fog hozzám szólni? Hol van az a pont? Szerintem 4 év, 5 év, 1 év?
4: Ezen ő eldöntötte, hogy ő nem megy bele ebbe a játékba, és hagyja, hogy kipörögjön. Tudod, tehát,
2: ő megvárja a végét.
4: Megvárja a végét, igen.
1: Mondjuk le a kalappa. Tehát hagyom, hogy kipörögjél, kicsim, azért 20 évig azért ez kipörögött.
2: A legnagyobb lenne az, hogy most, hogy beszél a csávó, azt mondaná a csaj, hogy jó, akkor most elválom.
1: Igen, akkor örülök, hogy megszólalt, mert szeretnél.
2: Én ezt megláttam, de itt a vége.
4: Jó, és nem, csak annyit. Nem jó a szex.
1: Mindig is utáltam veled lefeküdni, és akkor a gyerekeken keresztül kommunikáltak egymással?
2: Azt nem tudom, hogy volt-e üzengetés. Hát ugye a csaj kérdezett a hapsitól, a hapsi bólogatott, hogy igen.
1: Morgott
2: nem.
1: És bólogatott, morgott, ennyi volt a kommunikáció. Igen. Hogy kommunikáltak? Hogy beszélték meg a gyerekneveléssel kapcsolatos dolgokat? Hogy beszélték meg, ha volt valami probléma? Tehát azért effektíve rá vagy kényszerítve, hogy azért 20 év alatt megbeszélj dolgokat, a három gyereket neveltek?
2: Hát arra a kérdésre nehéz fejbólításra válaszolni, hogy ez mi volt a szülői értekezleten.
1: Az ugye? Na, például gondolod.
4: Szerintem, ha ezt Péter választaná magának megküzdésnek, hogy nem szól hozzám, ő ezt úgy oldaná meg, hogy megosztaná velem az Excel tábláját. Kapnék egyszer csak egy felkérés a Gmail-en.
1: Igen, Gmail felkérés, és ott lenne minden.
4: Igen, igen, igen.
1: Te viszed, én viszem, edzés, nem edzés, hogy csináljuk.
4: Ennyi történt.
1: Na jó, nézzük meg akkor, hogy van ez párkapcsolatban, drága hallgatók, jó? Tehát mi az az apró bünti, amiből tudjátok, hogy bajban vagytok, és már ismeritek a metakommunikációját, a párkapcsolati apró büntijét, a kis, hát hogy is mondjam, csak a retorzióját annak, ha későn mentetek haza, ha nem szóltatok valamiről, ha van egy pici összeveszés, mit csinálnak a férfiak, és mit csinálnak a nők? Hogy duzzognak, mi a bünti? Hogy tesznek benneteket büntibe? Mi a terror lényege? Miről szól? Tegnap megláttam, hogy masszörhöz megy, eddig nem is tudtam, hogy nőkhez jár. Rákérdeztem, hogy meddig dolgozik ma, erre mondja, hogy ó, nem is tudja, hogy vége, sok mindentől függ. Fűzök neki egy kis dulkolakszal.
2: Az hashajtó.
1: Azért, mert elment női masszörhöz, ezért hashajtott ez a kajájába.
4: Hát azért, mert nem szólt róla, hogy női masszörhöz jár is.
2: Hát azért, mert ez nem egy masszőr, gyerekek.
1: 50-szer kértem, hogy ne jöjjön be cipővel, 51-re nem adok esélyt, véletlen a zárban felejtem a kulcsom. Miért nem engedtél be, kérdezi. Drágám, fürdettem a gyereket, nem hallottam, hogy vered az ajtót. 4 házzal odébb is hallották. Amúgy most töröltem fel, nézés, ahogy csak mi tudunk, 15 perc a hidegben, és egy darabig leveszi a cipőt. 4 éve vagyunk együtt, 4-szer kellett megtennem, szerintem tanult belőle, írja Andi.
2: Vagy nem.
1: Ez csak az eleje ennek. 4 éve vannak együtt, ez 10 év van, nem így fog kinézni.
4: Azt érzem, hogy ez a jéghegy csúcsa.
1: Igen, ez
4: a jéghegy csúcsa. Nem mehet elmesélni azt, hogy mi az, ami történik.
1: Igen, itt nem Andi a kevén dió. Nem. Itt nem a csávol van a baj, Andi. Itt veled van a baj. Sosem tudtam, hogy min haragszik meg, de mikor mérges napokig nem szól hozzám normálisan, és havi egy szexet lecsökkenti 3 havi egyre.
4: Ez most férfi vagy nő?
2: Nő írja szerintem.
1: Szerintem ez pasi írja.
2: Ja,
1: ez pasi, pasi, pasi.
4: Igen, hogy a nő duzzog, tehát
1: igen, a nő
4: baj van, drágám, semmi, és akkor nem szexeled csak 3 havonta?
1: Szex is csak akkor lesz, ha nem tudom miért, de bocsánatot kell kérnem. Tehát nem tudja miért, de bocsánatot kérnem, nem tudja, hogy mit hibázott. Amikor ő aludas valamiben, addig csavarja, hogy én jövök ki bűnösnek, amit nem én követtem el, azért is én kérek bocsánatot. Lassan 8 éve.
4: Ez csak természetes.
2: Na, végre!
4: Ez csak természetes.
1: Szerintem valami nincs rendben velem, mert úgy fesz, szeretek nyomorultan élni.
2: És ugyanaz meg is kapod. SMS.
1: Ugyanaz az SMS. Tehát ő rájött arra, hogy ebben az ő nyomora van igazából.
4: Mert milyen úr ezt leírni, nem? Tehát, hogy addig, amíg benne vagy, akkor ezt tudod, így, tudsz nagyvonalú lenni magaddal, meg hogy ez most csak most van, amúgy nem ez van, meg izé, és akkor így leírod, hogy amúgy ez rendszeresen van, akkor azért durva szembesülés.
1: Igen. Anyám egy időben azt csinálta, hogy apám bocskosul bepiált a haverjaival 2 évente egyszer, hogy másnap eldugta az összes fájdalom csillapítót, meg sablekötőt.
2: Hát ekkora harca maga.
1: 3 napig. Attól másnapos volt az öreg.
2: Szegény.
4: Igen. De mondjuk szerintem az van, hogy...
1: Azért ez jó genyó.
4: Ez genyó, másrészt pedig, hogy ha igazán másnapos vagy, akkor megfordul az egy gyerekedet, megmondod neki, hogy ha akarsz még valaha szemembe nézni, fiam, akkor most elmész a gyógyszertárba.
1: És hozzá nekem valamit. Igen. Nálunk a mai napig ez a helyzet, a férjem így büntet, 2 hete nem szól hozzám. Csak azért, mert nem metszettem meg a szőlőt a kertben. Inkább a lelki terror, ami nekem nagyon rossz, nagyon nehéz. És ott a 2 gyerek tiszta apja.
2: Oh.
1: Baj esetén általában nem szólok hozzá a férjemhez egy ideig, ezt ő büntinek érzi, pedig csak azért vagyok csendben, mert tudom, hogy dühösen alaptalanul kegyetlen vagyok, és nem akarom megbántani. Ezt később mindig el is mondom neki, de nem igazán érti.
4: Ja, hogy akkor te most megkíméled?
1: Igen, megkíméli a dühétől, igen.
2: Hát, csak a férfi meg ezt veszi büntetésnek.
4: Szerintem a düh az sokkal jobban fogyasztható, mint a nem hozzászólás, mert a csendben azért sok minden bele lehet projektálni. Tehát, hogy egy ideig ugye azt tudom mondani, hogy mondjuk kibírsz pár órát, meg ilyesmi, de hogy amikor elkezdek ezek napokká válni, akkor utána az már az egy olyan mély sebbé válik, hogy szerintem egy üvöltés az sokkal könnyebb.
1: Ott kijön, túl vagy rajta, és
4: igen,
1: meg vagy
4: ilyen. Igen, meg el tudod mondani, hogy figyelj, ez most az van, hogy ez most túllépett nálam valamit, brutál trigger, ez most így ilyen elemi erőket mozgatott meg benne, és akkor kiadod magadból. Azt szerintem tiszta játék, nem?
1: Tehát, igen. Átvonulok a másik szobába aludni, majd másnap visszabüntet ugyanezzel, írja Réka. Aha, tehát ő átmegy, egyszer visszajön, mire a másik átmegy. Milyen durva ilyen. Hogy is van, csak körbebüntetések mennek, nem? Ha nem teszem be a mikróba azt a műanyag letakaró búrát, 2 hétig nem viszi le a szemetet. Előre szól legalább, egy csomó ilyet csinál, 14 éve vagyunk együtt, ha mérges vagyok, csak kidobom a mikróból azt a szart. De ő előre mondja, hogy ezt fogja csinálni. Érted? Előre szól, hogy ő most 2 hétig... Tehát büntibe rak, de szól, hogy miért vagy büntibe. Te most 2 hétig nem viszi le a szemetet. Mennyi ilyen mini büntetés van kapcsolatokon belül, nem?
4: De ez a mikrós, ez nagyon tetszik.
1: A mikrós, hogy le kell takarni a kaját?
4: Hát de gondolom, nem, de hogy azt teszi le, azt a lefedőt, vagy pedig az, ami forgatja alultra az a kerül.
1: Nem, azt valamilyen műanyag fedőt kell rátenni fölülről.
4: Óriási, hogy milyen lyukat lehet robbantani.
1: Igen. 10 éve nem nyúltam a feleségem, ez van még 2, lassan telik. Laci vegyéből küldte nekünk. Lici, ne adjatok ötleteket a szaros hókefénél, felcsillant az asszony szeme. Még szerintem az már azért, ez ilyet 15 éve nem olvastam.
2: Haladó.
1: Tehát ez nagyon haladó. 2,5 éven át vádolt azzal, hogy megcsaltam, holott ez nem igaz. Addig fajult, hogy kézzel vertem szét a kutya kenelt, és dührohamom volt, és még mindig nem engedte el a dolgot. 2,5 éve tart a dolog.
4: Az kemény. Amúgy ilyenkor, hogyha valaki félrelép, akkor szerinted kinek nehezebb, aki félrelép, vagy akinek, tehát vagy aki megcsaltak?
1: Hogy mi a kérdés?
4: Tehát, hogy megcsalja az asszonya.
1: De nem volt semmi.
4: De mondjuk tegyük fel, hogy megtörténik, hogy valami történik. Hogy kinek a nehezebb ez az, aki tudod, elmondja a másiknak, hogy ez történt, vagy annak, aki megtartja magának.
2: Nem is értem a kérdést.
4: Nem érted a kérdést?
2: Nem.
1: Hát értem, hogy mondjuk el a félrelépünk.
4: Van egy elmélet, mondjuk tegyük fel, hogy megcsalod az asszonyt, és akkor van ez a teher, amit cipelsz magaddal, és nyilván ezt téged emész belülről. És akkor el kell döntened, hogy ezt elmondod az asszonynak, tehát ráteszed a terhet, hogy meg lett csalva, vagy pedig megőrzöd magad, mert tudod, hogy nem jelentett semmit, és akkor ezt majd egyszer majd így a Szentpéter kapujánál elszámolsz vele, és folytatod tovább a 2 gyerekes családi életedet.
2: Mondom, hogy nem értem a kérdést. Egyrészt tagadás van az utolsó pillanatig.
1: Az utolsó végig.
2: Ha kép van róla, akkor is, oké?
4: Okay? Igen, igen.
2: Tehát, hogy ez tehát, már, már...
4: Nem teszed ezt meg a másikkal, hogy elmond neki, hogy ő rosszul érezze.
1: De miért kéne elmondanod? Tehát, hogy ha már szararc voltál, megcsaltad, félreléptünk, el is mondom, mert gyáva vagy ahhoz, hogy egyedül vidd a terhet.
4: Én kényszeresen őszinte vagyok, én már onnan felhívnám.
1: Te még meg sem történne, már megmondanád, hogy arra készülök, Péter, hogy lefeküdjek valakivel. Emlékszem,
4: hogy azt mondta, hogy azt nem szeretem. Kiderült, hogy mégis szeretem.
1: Kiderült, hogy ez nagyon jó, csak rosszul csináltad.
4: Igen, szóval ez nem, nem tudom, de ez tök érdekes, hogy neked rögtön ez a
1: de szerintem mindenkinek ez, csak a gyávasság, ez gyengeség. Tehát ez a legaljasabb dolog, hogy megcsaltam, és az őszinteség és a felmentés vágya alól felmentve saját magam a terhét a nyakába varrom, hogy akkor dönts elő, hogy akkor mi legyen a kapcsolatunk. Az a legszarabb arcság.
4: De nem, te előtted, hogy akarod folytatni, csak közben van egy teher, amit ugye nem akarsz cipelni.
1: De ez a legszarabb fejség. És ez az őszinteségnek hazudás álcája alatt történik mindez.
2: Bátor vagy, meg milyen izé vagy. De,
1: gyáva vagy egyedül vinni a terhet, vigye ő, tudod.
4: Ez olyan érdekes, hogy a férfiaknak a nőknek teljesen más egy hozzáállása.
1: Miért azt állt, hogy de jó, hogy elmondtad kicsim.
2: Ha Péter hazajön és azt mondja, hogy figyelj, hát meg volt a Rozi.
1: Köszönöm, hogy őszinte vagy, de jó, hogy elmondtad. Hát
4: megváltozna milyen... a tavaszi beosztásom.
1: És Péter beosztása is megváltozna. Kéz nélkül törött kézzel a hempában nagyon nehéz lenne beosztást
4: tűnni. Nem, hát akkor más döntéseket hoznék én is, de hogy nem, de pont ez a lényeg, hogy ha te eltitkod a saját titkos dolgaidat a másik elől, akkor nem adod meg a másiknak a lehetőséget, hogy is éljen úgy, ahogy lehetne.
1: Mi a párommal megbeszéltük, hogy addig nem fekszünk leadni, amíg nem oldjuk meg a konfliktusunkat, szombat óta fent vagyunk.
2: Lesz.
1: Feleségem augusztusban mondta el, hogy megcsalt, azóta is vívódunk, úgy néz ki, ma már költözöm, bár nem mondta volna el. Na, tehát itt elmondta, nem segített a helyzeten, csak elmondta. Érted, nem oldja meg a helyzetet, ez csak a ti fejetekben egy ilyen idea, hogy akkor az el kell mondani, akkor az biztos szem
4: lesz. Azért, mert egy embernek nem jött össze, az nem azt jelenti, hogy neked nem jöhet össze. Nem

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: látok mögött. Minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld a műsorvezető telefonál tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strand Fesztiválra.
0: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál, augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt a kiszolgálópultban. Csak 189 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
10: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
12: Ne!
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu.
14: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál, Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
16: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
17: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30 307 32 47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
14: Figyelem, nagy érdemű! Egy páratlan nyárestére hívjuk Önt.
16: Augusztus 8-án, szombaton 18 órától főúri vacsora est a szabadkígyósi Wenckheim kastélyban.
14: Wenckheim Krisztina grófnő tiszteletére egy különleges időutazás veszi kezdetét, ahol az irodalom, a zene és a gasztronómia találkozik.
16: Az est házigazdái Bauer Barbara író és Fodor Mihály mesterszakács.
14: Lesz látványos ételbemutató, ültetett vacsora, vadételek, tüzes ételsó, szalonzene és kastélyi hangulat egészen az est zárásáig.
16: Részvételi díj 29.900 forint per fő. A jegyek csak elővételben vásárolhatók meg.
14: Keresse a jegyeket online a Kornélia éttermekben és a Munkácsi Hotelben.
16: Információ egy estélyakastélyban.hu. Főúri vacsora est a Wenckheim kastélyban. Legyen részese Ön is!
18: A D-Build visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el, utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva, Gyula, Békés Csaba és környéke. D-Build.hu per szőnyegtisztítás.
19: 30 éve együtt gurul a Volkswagen közösség. Július 30-a és augusztus 2-a között érkezik a 30. Gyomaendrődi Volkswagen Bogár és Busz Party. Az ország legnagyobb Volkswagen találkozója a Gyomaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingbe. Retro bogarak, ikonikus buszok, zene, strand, tábortűz és a kihagyhatatlan városi vizes locsolós felvonulás várja az odaérkezőket. Ha szereted a jó társaságot, a fesztivál hangulatot és a szabad életérzést, akkor ott a helyed.
20: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
21: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Lezárult az aratás Békés vármegyében, új kihívások elé néznek a Békés Csabai röplabdás tehetségek, a pótvizsgában is segít a Mátrai Szeretetszolgálat. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Lezárult a betakarítás Békésvár megyében, ahol az aszály és a szélsőséges időjárás rányomta a bélyegét a termés átlagokra, írja a Beol. Bozó József, a Területi Betakarítási Koordinációs Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az őszi árpánál és a búzánál a munkálatok 100%-ban befejeződtek. Az árpa átlag termése 4,2 tonna, míg az őszi búza mindössze 3 tonna lett hektáronként. Ugyanakkor az öntözött táblákon kiemelkedő eredmények születtek, ott a termés átlaga 7,5-9,5 tonnát is elérte. Biztató hír a gazdáknak, hogy az elmúlt napokban emelkedni kezdtek a felvásárlási árak, ami némi enyhülést jelent a kiesett mennyiség miatt. A raktárkapacitásokkal nincs gond, a terület alapú támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések pedig folyamatosan és rendben zajlanak a vármegyében. Távozik a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület felnőtt keretéből Mikus Nina és Fekete Ramona, jelentette be a klub. Mindkét fiatal tehetség jelentős sikereket ért el a BRS színeiben, és a felnőtt csapatban is bizonyított. Az Egyesület továbbra is kiemelten kezeli az utánpótlás nevelést. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti új programjával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta el Rádiónak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
23: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
22: Az enyhébb napok után még ráerősít kicsit a nyár, délkeleten hamarosan visszatér a 30 fok fölötti meleg, további részletek az időjárás jelentésben. Többször megnövekszik ma is a felhőzet Békés Csaba környékén, elszórtan záporok, helyenként zivatarok még kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül alakul, éjjel pedig most is lehűlhet a levegő 13 fokra, holnaptól azonban már melegedés kezdődik. Hétvégén elérhetjük a 31 fokot is, de élénk marad a szél és kevés csapadék is hullhat. A jövő hét második felében már száraz idő várható, a sok napsütés következtében pedig visszatér a nyár, a következő hétvégén már 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
3: Akartok pletykát?
4: Na, jöjjön egy akartok jó kis pletykát, tessék!
3: Képzeljétek el, nem szoktam olvasni pletykákat, de ezt most már nagyon sok helyen feldobta.
4: Igen, sose olvasom.
3: Nemzetközi vizekre elvezünk, tehát na. Most akkor...
4: Wow. Na.
3: Victoria Beckham, megvan? Victoria Beckham?
4: Victoria Beckham és a Beckham család.
3: És a Beckham család.
4: Csak nem esetleg ott kiderült, hogy mi van a nagy...
3: Posh Spice.
4: Uh!
3: A nő, akit még soha nem láttak mosolyogni.
4: De azt elmondta, hogy miért nem mosolyog.
3: Igen, mert nem áll jól neki.
4: Mert nem áll jól neki, viszont ott a nagyobbik fiú, vagy a legnagyobb, az lelépett, és azóta ott aztán nagy igen. Háború van, de senki nem tudja az okát. Erről van szó?
3: Brooklynnak hívják a fiút.
4: Ja, bocsánat, Brooklyn. Igen, jó, Brooklyn.
3: Ami szerintem egy lány név, de nem fog kötekedni.
4: Elnézték a kórházba.
5: Brooklyn nő az egy városrész, nem?
3: Az egy városnév.
4: És lány név. Ránézték a kórházba, legyen Brooklyn.
5: Brooklyn, jó.
3: Igen, mert egy Brooknak tudod becézni, nem? Hey, Brooke.
4: Szóval Brooklyn a legnagyobb fiú, aki megszakított mindent a Beckham családdal, kirepült, és nagy hírzárlat, és senki nem tudja, hogy mi az összeveszés oka, nem jelenik meg család.
3: Minden van, az van, hogy csak ügyvédek jelenlétében hallott beszélni az édesanyjáikkal.
4: Azt a mindenségit
3: neki! Toxik családi dinamika.
5: Nem járnak át vasárnapi ebédre.
4: Nincsen közös krumplipürézés ott a Beckham család vidéki farmján.
5: Rántott hús anyu.
3: Nincs ilyesmi, nincs. Semmi nincsen.
4: És most kiderült, hogy mi van.
3: Van. És most először kiderültek egész konkrétumok, hogy mi a konfliktusnak az oka.
4: Na,
3: mire tippeltek?
4: Na tessék, várjál.
5: Nem adott elég pénzt biztos a Beckham, a Brooklynnak, aki elkötözéshez. Szerintem
3: már csak azért, hogy ez a neve már ő sokat ér.
5: Ja, már tehát... nagyon sokat ér, nem jó.
4: De ez a Brooklyn, ez leszerelmesedett.
5: Ó, beleszerelmesedett egy asszonykába.
4: Lett egy szép asszonykája. És nem ott lehet valami csörte ez? Nem egy ilyen klasszik, tudod?
5: A Beckham el akarta szeretni tőle.
4: Nem erre jó. Gondolok, hogy a Beckham rányomult a fiacsajára, nem erre gondolok.
3: Jó,
4: ez inkább van szokott megtörténni azért, hogy...
3: Jó, véget vetek a szenvedéseteknek.
4: Na?
3: Azt történt,
4: anyu.
3: Hogy...
4: Anyu.
5: Anyu mi?
4: Menjú. Menj
3: anyu. Anyuval volt a baj, anyu kicsit toxikus, narcisztikus ebben a szituációban. Az történt, hogy volt az esküvő, nagy esküvő volt.
4: Az már a Brooklyn esküvője.
3: Igen, aha. Igen. 500 meghívott vendég, nagyon elegáns, nagyon sok pénzt ráköltött, egy gyönyörű ízé. És Mark Anthony, ugye az a híres énekes, akit nálunk nem ment akkor át szerintem.
5: De hogy nem, igen? Hogy ne.
3: Na komolyan, én hát nekem kimaradt
4: azért
3: Mark
4: nem Anthony. A Kacorferit hívták, hallod azért. Szóval azért nem szaragulik ezek a
5: bekevés. Kacorferi nem ért rá.
4: 11 óraton Mark Anthonyt előad nekünk két nyambat kis dal. Hol van már a Brügyi duó, érted? Mark Anthony előad itt két nyambat dalocskát. Szóval megvették a Mark Anthonyt.
3: Nem, ő magától jött ingyen, mert ez volt az
4: na, ajándéka. Na beszarok, még ez is ingyen van neki.
3: Ingyen van. Lehet, hogy izében barterben volt, nem tudom.
4: Hashtag Mark Anthonyt ki kellett írni.
3: Simán lehet.
4: Jó, hát 70 millióan követik a Beckhamet, tehát ez meg lehet.
3: Igen, és akkor Mark Anthony eljött, hogy elénekelje nekik, ugye az első nótát, tudjátok, Amerikában ez nagy divat, hogy akkor ott egy gyönyörű romantikus számra eljárja az esküvő, ugye tehát az ifjú pár eljárja ezt az első táncukat.
4: Aha, hogy ők táncolnak egyet az ifjú pár.
3: Ami ugye nálunk át szokott,

0: mellette, és felszólítják, hogy jöjjön.
1: Koreográfia volt, tehát meg volt tanulva a tánc.
0: Jöjjön most a legszebb nő.
1: A teremben.
0: A teremben. És erre elindult a Beckham.
1: És az anyósnak a nevét mondta.
2: De ki mondta? Mark Anthony.
1: Mondta a nevét? Állta, ki
2: tehát
1: mondta?
2: Le volt beszélve, érted? Akkor Victoria Beckham azt mondta a Mark Anthonynak, hogy amikor fölhívod a legszebb nőt, akkor engem mondjál.
0: Én azt hittem, hogy a Mark Anthony azt mondta a fiatal arának, hogy jöjjön most a legszebb nő. Ott áll Brooklyn, és erre Victoria azt mondta, hogy hallottad, hívnak. Megindult előre.
1: Ugye a Mark Anthony magától ilyen ostobaságot nem csinálna. Tehát ezt mindenki tudja, mi a szituáció. Ezt biztos le volt.
0: Előre meg. Meghekkelte a gyerekesküvőjét.
1: Hát a Mark Anthony nem a Brooklynnak a haverja, hanem a szüleinek a haverja, érted? Tehát ez nyilván az anyjának a haverja, érted?
0: Ó, Istenem, ezért ez milyen, amikor a szülők így ellopják a pillanatodat.
1: Átnyúlt a feje fölött, és ugye, de hát meg volt a koreográfiát, megtanulták a táncot, amit el fognak táncolni az 500 ember előtt, és egyszer csak az édesanyja ott
0: azt mondta, hogy akkor most én vagyok a legszebb nő, táncoljon velem egyet.
1: Képzeld el a pillanatot, ahogy ott vagy, mert nyilván 500 ember előtt nem küld el anyádat, érted így a melegebb éghajlatra, ott állsz anyádra, és közben ott áll egy mennyasszony a sarokból is nézi. Ahogy, a táncodat,
0: ahogy nektek az első táncodat, amit begyakorolták, készültél rá, le kell táncolnod az anyáddal.
1: 500 ember előtt, és ott áll egy fullos mennyasszony élete nagy napján.
0: De mama még azért nem vágtál a köldök zsinort, nem?
2: Kicsit ragaszkodik dobáltalokhoz.
0: Érzem, hogy kicsit a mama toxikusnak tűnik így ebben a formában.
1: Figyelj, ez nagyon kemény.
0: És ott lelejtették a táncot?
1: És hát mondta, hogy végtelenül kelletlen, nagyon beszorongtak tőle, az egész eskü kb. Tudod így, azt mondja, hogy az egész terem sokkot kapott, tehát hogy ez nem csak nekik volt kemény, hanem mindenki érezte, hogy...
0: Hát az a pillanatot róluk szól, azt nekik kell eltáncolni, az az ő estéjük, tehát ott, te ott vagy, örülsz, asszisztálsz, kíséred, ha kell, vagy ha megkér, vagy tanul vagy nem tudom, de hogy az első táncot te nem a fiaddal táncolod, ez egész biztos, ez őrületesen kellemetlen.
1: Figyelj, nem tudom, miért nem mondta neki valaki azt, hogy ezt ne csinálj.
0: Miért nem mondta neki a Beckham, hogy figyelj, ne?
1: Miért nem rakta rá kezét a Beckham, hogy
2: figyelj, senki nem tudott róla.
0: El tudom képzelni, hogy nem tudtak róla.
2: Tehát ezt ő intézte, érted? A Victoria oda ment, na, akkor már az lesz, hogy oké, és ott meg már ebben a pillanatban senki nem mer közbelépni.
0: Aha. Ott nem lépsz közben.
2: Nem,
0: lehet, hogy megpróbálta, hogy figyelj, Victoria, nem.
2: Nem.
0: De hogy ez mi? Nem. Ez egész biztos, hogy nem. Ez így lesz. Én táncolok először a gyerekkel. És gondold el a mennyasszonynak, aki már begyakorolta a koreográfiát, ott áll, és a sarokban végignézi, hogy mama túlvezérelve, kicsit félrelőkve mindenkit, letáncolja a fiával azt a táncot, amit ők gyakoroltak. Vagy arra a koreográfiára, vagy zenére. What? Hát az micsoda?
2: Kemény.
0: Azt a mindenségét neki. Ja. És a mennyasszony, azt mondják, hogy a mennyasszony családjához képest a Beckham még csórók. Nem tudom ki a mennyasszony, nem követem ennyire a Brooklynnak. De hogy állítólag ott a kis csaj is valami nagyon durva családból jön, ahol a Beckham még...
1: Nem tudom, magyar származott?
0: Tehát a Beckham még sehol nincsenek, állítólag a csajnak a családi vagyonához képest. Nem, de ez most ebben az esetben olyan nagyon számítana, tehát tulajdonképpen tök mindegy.
2: Na, most álljunk meg.
0: Na?
2: Na, én megkaptam az információt, hogy ez már csak egy válaszlövés volt. A
0: nem
2: csajnak
0: ő
2: nem ő kezdte, hanem a kisasszony, aki betúrta magát a Beckham családba.
0: Tudtam én, hogy ezek a fiatalok ilyen szemtelenek. Ugye? Tudtam én. Na,
2: most mondom,
0: van.
2: hogy köpte szemben a Victoriát. Nem akarta az ő általa kreált ruhát viselni.
0: Nem ja, mert hogy a Victoria valószínűleg felajánlotta.
2: Hogy ő tervez egy gyönyörű mennyasszonyi ruhát a kisasszonynak, a kisasszony azt mondta, hogy nekem ez nem kell.
0: Ja. És beintett a Victoriának. Victoria azt mondta, hogy oké.
2: Lehet ezt
0: így csinálni, drágám. Oké, honey. Oké, honey. Rendben van, honey. Ez így lesz.
1: De hogy tudjátok, milyen ruha lett volna.
0: És azt mondta, hogy akkor viszont enyém az első tánc.
1: Nem bírom kézzel, hogy egy ilyen garbós, egy ilyen egy nagy rokolyás ruhát készített.
0: De várj, de a Victoriának kiváló ízlése van. Tehát, hogy ő a Beckhamnek is nagyon szép ruhát csinált, New Yorki divat heteken lép föl és jár. Tehát, hogy a csaj nagyon elismert. Tehát, ő azért nem egy kókler ebből a szempontból. Tehát baromi jó ízlése van, meg el is ismeri a divat szakma, hogy tényleg tehetséges.
1: Nem ismered a nőket. Ez nem arról szól, hogy ő jó ízlése.
0: Ja, nem, csak mondom, hogy nem egy ilyen
1: ez egy hatalmi lépés volt a részéről.
0: Persze, nem is arra gondolok, ez nem egy, csak hogy nem egy rossz ruhát tervezett volna.
1: De aki azt mondatja magáról, hogy ő a legszebb nő a teremben. Tehát ezt kimondatja Mark Anthonyval. Azt szerinted szép ruhát tervezett volna ennek a lánynak direktbe, hogy
0: direktbe tervez
1: hogy...
0: valami nagyon, nagyon galét.
1: Ezt tudti. Ezért mondom, hogy biztos, hogy valami borzasztó rossz ruha lett volna. És
0: a kislány azt mondta, hogy nem kell a ruhád. Igen. Reagált a feleség is, aki azt mondja, hogy úgy volt, hogy egy általa tervezett ruhát viselek majd, nagyon akartam, de aztán teltek a hónapok, és ő rájött, hogy a divatháza nem tudja elkészíteni a ruhát, szóval mást kellett választanom. Nem ő mondta, hogy nem viselhetem az övét, és én sem mondtam, hogy nem szeretném viselni. Itt kezdődtek a konfliktusok, hogy nem készült el a ruha.
2: Mi az, hogy nem tudok pár hónap alatt, hát egy Victoria Beckham gyerekek
0: a sejem hernyó ott szülte még csak azt a kis sejmet, érted, gubó formájában.

0: lassabban szűrte. Érted? Mert egy olyan ruhát akartak
1: most
0: csinálni.
1: Most megnéztem ezt a ruhát, amiről beszélünk. Azért ez nem olyan nehéz elkészíteni. Ezt egy kicsit elszánta balettin is meg tudta volna csinálni.
0: Igen, ez egyébként tehát, igen. Kapsz egy fiskersollót, meg némi anyagot.
1: Nagyon hosszú.
0: Simán megcsinálod.
1: Hosszú volt az úszály, lehet, hogy nem volt elég hosszú hozzá, nem tudom, a varrónőnek a türelme. De ugye ez nem egy bonyolult ruha, nem egy extra cucc.
0: Igen.
1: Még gyűrött is.
0: Na jó, de akkor keressük meg ezeket a pillanatokat. Tessék, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Tehát amikor, várjál, amikor anya-apa főszereplővé vált egy családi eseményen?
2: Amikor a te napod lett volna, de.
0: Ellopta a napodat?
1: A pillanatodat.
0: A pillanatodat?
1: Amikor mondjuk csináltam egy igazán fontos dolgot, ami egy mérföldkő volt az életedben is.
0: De megjött anyu és apa, és azt mondta, hogy állj.
2: Na.
0: Ez nem így lesz.
1: Az első szó jogán szeretném, ha az enyém lenne a dicsőség.
0: Igen. Jó, tehát akkor keressük meg azon szülőket, akik jó érzékkel egy fontos napot, azt nagyjából úgy vágtak telibe, mint Victoria Marc Anthonyval és az első tánccal.
1: A legmérgezőbb kapcsolatokra vagyunk kíváncsi, ahol a legdurább húzásokat hozták elő a semmiből.
0: Igen, ez lehet esküvő, ez lehet valamilyen fontos családi rendezvény, ez lehet egy olyan nap, ami tényleg rólatok szólt.
1: Egy diplomaosztó,
0: igen. És akkor apád betoppant, anyád betoppant, és indult a mulatság. Anyósom se bírta ki kérésem ellenére, hogy senki ne legyen fehérbe, a kicsi fiát nem vehetik el tőle, így a Kitty.
1: Valakinek az anyósa temetési ruhában ment el, tehát full feketében.
0: Jaj, ne.
1: De?
0: Hát tehát jelezve, hogy az a gyásznap, hogy elveszik a fiát, igen, és ezért ő elment full feketébe az esküvőre. Mekkora forma.
1: Hát és ő, már ez is nagyon jó. Ezt az én anyósom is megjátszotta a Lagzi felénél, hangosan kiabálva elkezdett veszekedni, hogy miért nekünk gratulál mindenki, hisz ő szülte a mennyasszonyt. Ezért ez a nap az ő érdeme, róla kellene, hogy szóljon.
0: Atya úristen. Na jó, akkor itt azért lappanganak még bekemnék így a tövegben. Úgyhogy írjatok akkor, jó? Kifejezetten apukák és anyukák nagy pillanatait várjuk. Illetve nem, azt pontosan a ti pillanatotok volt, de lett volna.
1: A lopott pillanatokat keressük.
0: Ebből hogy lehet visszajönni egy ilyen viszonyból? A fiad már szereti a feleségét, nagyon jól vannak, te mint menny ezt nem bírod elviselni, és újra még egy pillanatra visszaugorva a Viktoriára. Tehát ebből nem nagyon van egyébként visszaút, nem?
2: Hát, ha valamelyik oda lépne, értve, hát itt Viktoriának kéne lépni. De hát nem tudom.
0: De Viktória valószínűleg borzasztóan konkurál, mert ráadásul nem, fiatalabb, szexi, elvitte a gyerekét, a fiú gyerekét vitte el, tehát hogy valószínűleg előtt Viktória meglehetősen toxikus.
2: Azt kéne meghatározni, hogy ki csinálta az első hibát, mert ha ez a mennyasszonyi ruhás sztori van, és tényleg így történt, akkor nem, nem ő a hibás. Mert ugye a hír azt mondja, hogy csak elmentek egymás mellett, érted, a mennyasszonyi ruhával. Tehát itt most a Viktóriának oda kéne lépni a kisasszonyhoz, és azt mondani, hogy figyelj, hülye voltam, bocs.
1: De ezt nem fogsz, mert kézzétek el, hogy Brooklyn egy ilyen 5 oldalas nyilatkozatot adott ki, mert úgy tűnik, hogy a Viktóriáik, hogy kihasználják ezt a dolgot, hogy a sajtónál jól fekszenek, elkezdték lejárató kampány alá venni a saját gyerekeit. A saját gyerekét, ugye? Azt történt, képzeljétek el, hogy meg volt rendelve a ruha, és 11 órával az esküvő előtt mondta le a Viktória a mennyasszonynak a ruhát. Érted? Hogy nem fog elkészülni. Tehát 11 órája volt az esküvő.
0: Tehát direkt lemondta akkor a ruhát, hogy nem készül el. Tehát ugye Viktória varta volna a ruhát, de lemondta, hogy hát sajnos nem lesz kész a ruha. Kicsim, ne haragudj.
2: Rágem, nagyon akartam.
0: Ne haragudj, Hani, bocs, ne tudod, hogy ez mennyire fontos volt. Ez a ti napotok a Brooklyn, nem lesz kész a ruha, nem tudtuk megvalni neked.
1: Ez nagyon durva, ez önmagában egy olyan dolog, amiért már nekem nem lett volna rajta a vendéglistám. Illetve amikor összevesztek, ugye akkor ugye visszahívták az apjának, de volt az a nagy 50. születésnapi partia. És ugye ez nagyon fontos, hogy ott legyen, és akkor ők haza is utaztak erre, de nem volt halandó privátban találkozni velük az apjuk, csak a saját bulián, hogy lássák a fotósok, hogy ott vannak. És ők ezt bevállalták, hogy tudod, egy olajágat nyújtsanak nekik, de utána se beszéltek velük, és amikor pedig ők utaztak az ő Los Angelesben élnek, azt hiszem, hogy akkor nem voltak hajlandók találkozni velük, és csak akkor találkoznak, ha van sajtó.
0: Atya Isten.
2: Milyen szép élet
0: azért,
2: lehet ez, gyerekek.
0: Azért gondolod, és amikor azt látod, hogy ők így vidáman eltáncikálnak így a Viktóriával, tudod, és ilyen helyesek, nézd, milyen cukik együtt táncolnak a vidéki rancsuknak a konyhájában, miközben együtt főznek, kiderül, közben a kis csávó meg olyan dolgokat tud kiteregetni róluk, hogy úristen, mi megy itt a színfalak mögött. Na, de akkor nézzük meg ennek a magyar viszonylatát.
1: Na.
0: Hogy mi történik itthon? Ugye a hallgatókat arra kértük, hogy írjanak nekünk olyan élethelyzeteket, pillanatokat, eseményeket, amikor a túlvezérelt mama vagy papa apa, vagy a köldögzsinort nehezen elvágó anyuka, apuka úgy érezte, hogy ez mégsem a gyerek pillanata, hanem ez mégiscsak az ő pillanatok. Ugye, hát papában is van ilyen, de sokszor azt hiszem, hogy leginkább anyukában van ilyen, hogy az anyós mennyviszony az a terheltebb. Lehet, hogy az após vej is, de arról kevesebbet hallasz. Az após vej viszont elmennek, horgásztak egyet, jól el vannak, ők valahogy a férfiak jobban kijönnek. Sokszor az anyós menny az ami legtöbbször toxikus, hogy nem működik. Eljegyzés a két családdal. Anyóson beszéde. Sok barátnője volt a fiacskámnak, volt, akit nagyon megszerettem, de hát ő választott.
2: Hát sajnos te vagy egy kicsit.
0: Dávítsana mondan, megőrülsz. Milyen mondat? Sok évre megalapozta viszonyunkat, hogy van, akit megszerettem, de hát ő választott. Mama mennyire kemény.
1: Ez nagyon kemény.
0: Mama mennyire kemény. Micsoda hadüzenet ez a menyednek.
1: Ez nagyon kemény.
0: Nagyon durva. Az esküvői csoport fotózáson az volt az instrukció, hogy az ifjú pár csókolja meg egymást. Figyeld. A többiek pedig nyújtsák fel a kezüket. Anyósék mellettünk álltak. Hát azt a gellert kapták, hogy ők is a csókolózni akarnak a képen. Hát tehát amikor elhangzott, hogy az ifjú pár csókolja meg egymást, akkor ők is jeves csókolásba kezdtek. Tehát van egy fotónk, ahol az anyósok mellettünk csókolóznak. Mama milyen kemény, hallod? Most fognak csokolozni, csokolj meg! Csokolj meg! Mi is csokolozunk! Anyám az esküvőben a családi háborúval volt elfoglalva, hugával. A fotózásról visszatérve vacsorára vettük észre, hogy nem ülnek mellettem az asztalnál, köszönés nélkül távoztak apámmal. A nagy napomon. Az este nagy része azzal telt, hogy a rokonok kérdezgették, hogy hol vannak a szüleim. Összevesztek. Nálunk az anyósom a kisfiam első születésnapján gondolta úgy, hogy ez az ő napja. Én sütöttem a tortát, dekoráltam, nagyon készültem, majd már a tartotta buli úgy döntött, behozza a tortát, ő fújt el a gyertyát.
2: És ő ette meg
0: a tortát. Én ezt imádom. Rajta van mindenképpen, majd amikor a kisebbik született, totál be volt gőzölve, vagy az a nap, amikor a kisebbet hazahoztuk a kórházból, őt nem hívtuk át, mert az az ő pillanata is. Dóra küldte nekünk.
2: Na, ennél már csak az a durvább egyébként ilyen, hogyha nem csak esküvő kell bele, hogy megszületett a gyerek császárral, anyuka ott feküdt császárosan az ágyon, beromjolt a mama, és kivette a kis ágyból. Jézus.
0: Kivette az újszülött bevált a kis ágyból, és nem nekem adta oda, hanem körbepuszilgatta. Maga tehetetlenül feküdtem az ágyban, és megsemmisültem, mert elvette tőlünk az első összebújás élményét. Évi küldte nekünk.
1: De ezt többen is írják, ez sok emberrel megtörtént. Úgy látom, hogy ott álltak a kemencénél, csak várták, hogy kivegyék a cipót, azt már rögtön lecsaptak rá.
0: Azt mondja, hogy nálunk az erősen kapaszkodik még az anyusom a kicsi fiába, a köldögzsinórral. Az esküvőnk előtt is kikelt magából, de a legdurvább az volt, amikor az első gyerekvárásunk bejelentését ő jelentette be. Én vártam a férjemmel a szemkontaktust, hogy akkor mondjuk ki együtt a rokonoknak, de mivel szöttyögött, így az anyusom az asztalra csapott, és azt mondta, na, jön a gyerek! Nem vagyunk napi kapcsolatban, mondanom sem kell.
1: Atya úristen.
0: Ledomináljon ezek a húzásai, hogy ő maradjon az első számú nő a fia életében, folyamatos nekem, vagy folyamatos nekünk. Úristen, nagyon durvák vannak. Azt mondja, nekünk a Covid miatt két esküvőnk volt, az első kicsi polgári, az anyósom tetőtől talpig feketében érkezett, és végig úgy zokogott, mint a fiát temetnék, ugye erről beszéltünk. Alig hallottuk, az anyakönyvvezetőt úgy sírt. Végig bizonygatta, hogy mennyire szeret. Mikor megkérdezem, hogy jól érzi-e magát.
2: Kedves fiatalok, életetekben is hátul a mama. Elveszik a fiamat!
1: Véget ért egy korszak.
0: Igen. Nekem megsejtette az anyósom, hogy a kicsi fia meg fogja kérni a kezem, ezért előtte nem sokkal egy nagy lelkizős beszélgetést tartott, amiben elmondta, hogy azért azt tudjam, hogy a fia igazi nagy szerelme, a nagy ő, az a kettővel ezelőtti ex volt.
1: Atya úristen.
0: Az anyám ölbetett kézzel, fapofával hallgatta végig, amikor hosszas várakozás után bejelentettük az egész család előtt, hogy babát várunk, mert rosszul esett neki, hogy vele külön ezt nem osztottuk meg előre. Beduzzogott a mama. Miért nem lehet azt neki előre elmondani?
2: Hát mert nem a te napod, mama,
1: meg
2: hanem a miénk.
1: Kérdezni tőle, hogy egyáltalán neki ez oké-e, hogy nagymamává váljon. Nagyon sokan se tudják feldolgozni, mert a szülők lesznek, mert akkor ugye elveszítik ezt a fiatalos lendületet, hogyha...
0: Ja, hogyha nagyszülő leszel? És ez egy ego kérdés, hogy akkor te most öregebbnek
2: hát,
0: vagy...
2: Hát akkor már nagyanya vagy, nem anya, hanem nagymama.
1: Mama,
2: öreg
1: papa.
2: Vagy, öreg
1: hát figyelj,
2: lettél.
1: Nekem a fater az rendesen életközepi válsága volt, amikor ugye mondtam, hogy akkor unoka, és akkor hogy nagypapán, és mondta, ő nem lesz nagypapa. Neki találjunk ki valami nevet, ő biztos nem lesz papa. Úgyhogy végül az én lányom az apámat Cica úrnak hívta.
2: Cica úr?
1: Cica úr.
2: És azt viselte.
1: Azért, mert ugye szakálla olyan puha volt, mint a macska, és akkor ez lett a neve. Igen, Cica úr.
0: Atyaisten. Nekem az anyósom az esküvőnkre fenékidobos ruhába jelent meg, majd a fotóst elrabolta, mennyasszonyi képeket készített a fotóssal magáról. Hátta mindenit! Kézben vitette magát, virágcsokor dobálós képeket csinálta.
2: Ő egy kicsit beleszerelmesedett a fotós fiúba.
0: Na, ide, ki ez a fotós? Na, jöjjön velem, én akarok itt magamnak fotózni.
1: Repülőcsokor!
0: Repülőcsokornak kapjál föl gyorsan. Figyelj.
1: Szerintem amúgy ez a meg nem élt, az ő korukban gondolom, az nem volt divat, nem, hogy ilyen nagyon nagy esküvők, meg egy nagy fotózás, meg ilyenek, és szerintem ez bennük maradt, nem, hogy ezt ki kell élni valahogy.
0: Hogy igen. Nem, szerintem ez, az is lehet meg, hogy az kicsit nehogy már ne róla szóljon. Tehát, ahogy... hogy az az ő napja is kell, hogy legyen, ne csak a fiáé, vagy a lányáé, nem?
1: Tedd a szívedre a kezed. Láttad-e anyádat valahogyan boldognak, mint most fejned, és azt mondanád neki, hogy anya, nem csinálunk egy közös fotózást a gyerekekkel, meg veled? Hát szerintem most elindul a gyalog ide. Dehogy nem, fiam, hát rögtön jön. Imádják, ha fotózzák őket.
0: Igen.
1: Az idősebb, hogy imádják.
0: Ha fotózás van, tényleg?
1: A fotó.
0: Penyérrühelem pedig.
1: Tudod miért? Mert utálod, ez az egyik, ugye ez egy örömforrás. A másik meg, hogy utána lehet mutogatni a végeredményt majd mindenkinek. Nézd, így szeret a családom.
0: Igen. Simán. Anyukám a húgom esküvőjére szerepelt, totál leitta magát, fiatalokat gyanúsított meg, hogy felkérték egy hármasra, és a páromnak mutogatta, hogy nézd meg, milyen kemény a seggem.
2: Hát gyere, fogd csak meg egy kicsit.
0: Na, ez milyen? Figyelj, egyik ismerősöm esküvőjén a mennyasszonyról szokás szerint a combfixet leveszi a ruha alatt a vőlegény szájjal. Hát ez valamilyen szokás. Mivel nehéznek sikerült a vőlegénynek, a srác anyukája ötletek tartott, hogy ő is bebújik a szoknyája alá segíteni a kisfiának. Mindezt a násznép előtt. Nem rossz arc a muter.
2: Egyébként.
0: Nem rossz arc. A muter nem rossz arc.
1: De te mennyasszony, hogy ott állsz, érted, és a szoknyád látod... alatt az anyósod, a szuszon.
2: A szoknyád. Egészen közelített nekem.
1: Okay.
0: Feleségem szervezett nekem egy meglepetés szülinapi partit. Anyám két nap előtte a fejemhez vágta, előve a meglepetés, hogy neki kell süsse a tortámat, és szégyeljem magam, mert neki erre egyébként nincs ideje. Előve az egész jó meglepetést. De tulajdonképpen a toxikusságban valójában nem veszed észre, hogy a gyerekedet is tönkreteszed, nem? Szóval, hogy ez...
2: Hát meg a kapcsolatát teszed tönkre, az új életét teszed tönkre, a gyereked is sérül benne, a gyereked új párja, a feleség.
0: Meg ez egy borzalmi nehéz dolog egyébként a férfinak is. Mert azért közben meg két nő között kell lavíroznod, igazságot tenned, az egyik egy hierarchikus viszonyra épül a 30 évig az anyád, a másik a feleséged, ő az új nő, a határokat meghúzni, fölnőni ehhez, lerázni az anyádat, elvágni a köldögzsinórt, szóval azért ez a férfit is komoly kívások elé állítja, egy ilyen anya, vagy egy ilyen nő, nem?
1: Zárójelbe helyezi a férfit, hogyha ilyen az anyja, mert akkor onnantól kezdve te nem vagy egy autonóm személyiség, hanem akkor te valakinek vagy a kihelyezett, ilyet nem tudom.
2: Hát az anyja ilyen, az még nem, hanem az ő döntése. Tehát
1: igen, de hogyha hagyod, hogy ez mondani, hogy legyen.
2: Igen, hogy amikor egy férj a felesége ellenében az anyját választja, akkor a kedves feleség ott azonnal adja be a vállópapírt.
1: Ez így van.
2: De azonnal.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Békésvár megyét is érintik a bejelentett vasúti fejlesztések. Teljesen egyben nyílt a csabai piac, szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Jó reggelt kívánok, ezek a Rádió 1 hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Elindul a szolnoki vasútállomás átfogó fejlesztése, ami közvetlenül segíti a Békés Csaba felől közlekedő vonatok haladását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, a beruházás első lépéseként 48 milliárd forintból a fővágányok teljes körű rekonstrukcióját és a váltók cseréjét végzik el. A politikus kiemelte, hogy ez az ország egyik legfontosabb vasúti csomópontja, ahol a korszerűsítés hozzájárul a Békésvár megye felől érkező járatok sebességének növeléséhez, valamint a gyakori késések csökkentéséhez. A következő ütemekben megújítják és akadálymentesítik a peronokat, valamint felújítják a jelenleg rossz állapotban lévő állomás épületet is. A munkálatokkal új parkolókat is létesítenek a vasútállomás környezetében. A fejlesztés eredményeként a Békés Csabáról a főváros felé tartók lényegesen gyorsabban és megbízhatóbban érhetik el úti céljukat. Elbontották a békéscsabai piacot kettévágó régi büfésort, számolt be róla a Behír. A helyén tágas átjárót hoznak létre, ami összeköti a régi vásárcsarnokot az új területekkel, itt szabadtéri árusok kapnak majd helyet. Kozma János, a Békéscsaba vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója közölte, hogy a rendezési munkálatok közel 30 millió forintból valósulnak meg. Elfogták a békéscsabai rendőrök azt a két férfit, akik kéretlenül végzett munkáért 600 ezer forintot zsaroltak ki egy idős pártól Békéscsabán. A gyanúsítottak a sértettek tiltakozása ellenére dolgoztak a ház körül, majd súlyos bántalmazással fenyegetőztek a pénzért. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő azbeszt tartalma. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Többször megnövekszik ma is a felhőzet Békéscsaba környékén, elszórtan záporok, helyenként zivatarok még kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül alakul, éjjel pedig most is lehűlhet a levegő 13 fokra, holnaptól azonban már melegedés kezdődik. Hétvégén elérhetjük a 31 fokot is, de élénk marad a szél és kevés csapadék is hullhat. A jövő hét második felében már száraz idő várható, a sok napsütés következtében pedig visszatér a nyár, a következő hétvégén már 37 fok is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Időjárásunk, Ferenc?
2: Olyan kis napos, néha egy kis eső is lehet, és 0 és 50 fok között bármi előfordul. Ne feküdjetek be a hűtőbe, mert ott hideg van.
1: Nagyon szépen köszönöm.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
1: Pénzügyi hűtlenség. Tudtátok, hogy van ilyen? Pénzügyi hűtlenség, gyerekek?
2: Melyik oldalról nézzük?
1: Pénzügyi hűtlenség. Na, ki tudja, hogy mit jelentett ez? Úgyhogy még nem olvassátok el.
4: Elmondom, mit jelent a pénzügyi hűtlenség. Mit, kinek, az azt jelenti, hogyha Ferinek utaltál, nekem meg nem.
2: Akkor hozzám hű, vagy hozzá hűtlen.
4: Így van.
1: Pénzügyi hűtlenség.
2: Ez biztos, hogy családon belüli a sztori, és megcsalod a párod akkor, hogyha valamit eltitkolsz előle?
4: Összefekszel egy misivel?
2: Vagy például...
1: Összefekszel egy misivel.
4: A legjobb szóvic idén. Írjuk fel!
2: Ever.
1: Egyébként nem rossz.
2: Ever.
4: Írjuk fel. Nem rossz. Pénzügyi hűtlenség, összefekszel misivel.
1: Igen, egyébként.
2: Szép volt ez.
4: Nem szégyellem magam. No regrets. Nem szégyellem magam, köszönöm.
2: Teszek el úgy pénzt valami plusz számlára, vagy a párnacihába, hogy a csaj nem tudja. Ez?
1: Jó nyomon vagy, a pénzeddel csinálsz valamit, amit ugye, tehát ha a hűtlenség szóba kerül egy párkapcsolatban, akkor sokan arra gondolnak, hogy valaki félrelép. De hogy most már van ez a fogalom, hogy pénzügyi hűtlenség.
4: Ha fizetsz a szexért, csak nem az asszonynak?
1: Sokkal alattomosabb, és jobban megrendíti a bizalmat, mint akár egy másik kapcsolat. Nem azért, nem fizet. Miben lehetsz hűtlen pénzügyileg? Tehát pénzügyi hűtlenség nem bonyolult egyébként, tehát ne valami nagyon nagy dologra számítsatok.
2: Nem vallom be, ha plusz pénz érkezett a családba.
1: Nem. Na, de jó nyomon vagy.
4: Tehát, azt, hogy olyasmit veszel, amit nem mondasz meg otthon?
1: Nagyon jó. Úgy költöd el a közös pénzt, vagy úgy költöd el a saját pénzedet, vagy szerintem inkább a közöst, ugye, titkolózol a te pénzügyeidről, és pénzügyileg vagy hűtlen, költesz, titokban vásárolsz, nem mondod meg, hogy mennyibe került, nem fedett fel, hogy mire költöttél. A valós anyagi helyzetedet is eltitkolod akár, vagy azt, hogy mire költötted a fizetésedet.
2: Hát, ha példát akarok mondani most, hogy az új motoros navigációm, ami kétszer akkora és más színű, mint a régi, fölkerül a motoromra, az új motoros navigációm, és azt mondom a békának, hogy ez ugyanaz, csak rosszul emlékszik rá, akkor az pénzügyi hűtlenség?
4: Igen.
2: Köszönöm.
4: Minden annak számít, amit nem futtatsz át az asszonyon. Aha, szerint.
2: Tehát ha nincs rá engedélyed, az pénzügyi hűtlenség. Vagy igen, legalábbis bejelentési kötelezettségem van. Jól értem?
4: Ezek szerint igen. Én nem tudom ezt megmondani, mert nem vagyok közös kasszán az urammal.
2: Boldog ember.
4: Hát a boldog ember. Hát én úgy voltam vele, hogy az én felelőtlenségemet nem szeretném, hogyha bármire hogy is mondják, visszaélés vagy retorzió követni, ezért én titokban élek. Titokban élek, titokban éjszaka.
1: Aki titkolózik, aki úgy érzi, hogy ezzel megőrzi az irányítást, aki rejtegeti a valós anyagi helyzetét, az bizony mind-mind pénzügyi hűtlenséget követel, sőt az is, aki nem mondja meg, hogy naponta mire költ, és titokban költi úgy, hogy a párja nem tudja. Gyerekek, tulajdonképpen mindenki pénzügyi hűtlenségben él, mondhatni. Nem?
4: Nem, ez azokra vonatkozik, akik ugye közös hajót húznak, és akkor az van, hogy mindenki berakja a közös számlára a fizetését, és akkor valaki azt mondja, hogy kiveszek egy 10-est, mert be kell fizetnem a villanyszámlát, közben pedig a kaszinóba. Mindet a 21-esre, mindet, az egészet, egybe 21, és ez a pénzügyi hűtlenség.
1: Tehát hűtlen vagy, ha te magadra költesz úgy, hogy a másik nem tudja. El kell mondani mindig minden költést? Meg kell beszélni?
2: Hát ha közös kasszátok van, akkor persze. Ha csak nem akkora a kassa, hogy egyébként nem számít, de
1: mondjuk nincs közös kassa, de mégsem mondod el otthon, hogy vettél valamit. Ne, valami oka van, vagy le vagy szúrva, vagy nem akarsz feszkót, vagy megtartod magadnak, akkor is tudsz hűtlen lenni úgy, hogy nem árulsz el bizonyos költéseket, mert érzed, hogy valamilyen feszültséget hoz be a kapcsolatba.
2: Ha nincs közös kasszánk, megbeszéltük, hogy a rezsit, meg a mitén, a gyereknek a dolgait közösen fizetjük, onnantól kezdve a másiknak nincs köze hozzá, hogy te mire szórod a pénzt. Hát az egy alapvetően szar kapcsolat, ha van egy ilyen megegyezés.
1: Na de mégis sokan vannak, hogy nem merik elmondani, hogy vettek egy új percebotot. Nem merik
2: az
1: elmondani.
2: A közös pénzből.
1: Az a közös pénzből, nem merik elmondani, hogy vettek egy új bukós zsakot, ha érted, mire gondolok.
2: Értem.
1: Nem merik elmondani, hogy vettek egy új motoros csizmát. Nem merik elmondani, hogy vettek egy új motort.
4: Mit nem mernek még elmondani, Balázs?
1: De szerintem a nők is sokszor vannak pénzügyi hűtlenségben.
2: A nők sokkal jobban pénzügyi hűtlenek, csak apróbbakban. Aha. Mert ott 3000 az új smink, arról nem szólok.
4: 3000 forintért nem engednek be a Douglasba.
2: Hát de nem, mert rendeled Kínából.
4: Én
2: akkor
4: nem rendelem
2: olcsó.
4: Kínából.
2: 2005-ért megvetted a cuki felsőt a izé aluljáróba a nem tudom milyen bolt alatt. Érted? Mert ráadásul ott az dolgozik az agyadban, hogy ez olyan kis összeg, hogy ezt el se kell mondjam.
4: Ne ragudj, de az én sminkem és az én ruhám az a közös érdekünk.
2: Hogy te leszel szép nekem.
4: Hát mert
2: nagy majd, is neki.
4: Hogy majd itt rusnya legyek? Itt, nem melyik, hogy te rusnya vagy? Akkor még én is legyek rusnya? Mert még spúr is
2: de,
4: vagy?
2: De nem mondjátok. Tehát ezeket, mert ezek a kis összegű költések, ez sokkal könnyebb elkamúzni, mint mi, amikor veszünk egy drága
4: ezek
2: motorkerékpárt.
4: Ezek
1: valójában pénzügyek, hűtlen vagy.
4: Nem, nem igaz, mert amit te mondasz, az alapvető emberi szükségletek kielégítése. Az a hűtlenség, amikor olyasmit csinálsz, ami a másiknak is jó lehetne, vagy a másik ellenzi.
1: Tehát akkor csak az tud hűtlen lenni, aki közös kasszán él, és akkor az igen, elvesz a közösből. Ha a saját pénzedet költöd, de nem mondod el, és ő megkért, hogy ne költsél erre többet, vagy őt zavarja, hogy azt hazaviszed.
2: De az
1: vagy...
2: az én pénzem. Hát
4: attól függ, hogy a te pénzednek van stratégiai szerepe a szituációban.
1: Oké, de mondjuk a te pénzed, de van egy deal, hogy te beleadsz a nyaralásba, és te mondjuk nem adsz bele, mert veszel egy horgászbotot 100.000 forintért,
2: már, igen,
1: és a te pénzedet költöd el, de mégsem tudtok valahova elmenni, mert elköltötted, hűtlen voltál a te pénzügyed, az ő pénzügyeihez. A sajátodból költöttél, de volt mondjuk egy deal, amit megszegtél, hogy kicsim ebből vagy abból, ne vegyél már többet. Érted? Tehát,
4: akkor,
1: hogy...
4: akkor rossz, amikor mondjuk van egy nehéz élethelyzet, és akkor az van, hogy mondjuk gyűjtötök valamire, vagy össze akarjátok hozni az egész, tudod a dolgokat, és akkor kellene mind a kettőtöknek a pénz, és akkor oda jut a helyzet.
2: Hogy te azt mondod, hogy én most nem adok, mert horgászbotot vettem. Igen. Akkor igen.
4: Igen.
2: Na, akkor de hát ez ugyanaz akkor... a szituáció, ebben az esetben igen, de ugye mi föltételeztük azt, hogy mindenki van fizetve, a külön kasszából, aminek egy helyre kell menni, a többiről te rendelkezel. Onnantól kezdve jogos a fölháborodása a másiknak, hogyha te azért fúrod meg a közös családi nyaralásunkat, mert elsminkelted a pénzünket.
4: Figyelj, azt, hogy én elsminkelem a pénzünket, abban még sokkal több pénzünk semmi. Lehet. Egyrészt semmi között, ez olyan, mintha a WC-papírt kérnéd számolni, te, hogy használsz. Tehát, hogy a nők több WC-papírt használ, mint férfiak, mert más a testük kialakítása. Tehát a smink, a dezodor, a tisztasági dolgok, azokat szerintem ne vegyük még olyan extra dolgoknak. Az az extra, amikor azt mondod, hogy sokáig dolgozom, nem tudok hazamenni ma, és aztán közben pedig egy cukrászdában ülsz, és végezted a menüsort, és utána hazamész, és azt mondod, hogy nagyon fáradt vagyok is, kell, hogy nem tudtunk időt együtt tölteni. Igen, és azt szerintem az már inkább. Tehát, ilyen extra-extra.
1: Aha. És ugye az is hűtlenségnek számít, azt mondják, hogy nem mondják el a valós anyagi helyzetüket.
2: Jó, igen.
1: Tehát, hogy nem tudja, hogy mennyit, nem mondja el. Hogy megkérdezi, hogy figyelj, mennyit keresel, és nem válaszol rá. Vagy nem mondja el.
4: Mi?
1: Tehát, hogy titokban... Kérdeztem
4: valamit, hogy mi? Nem kell. Hogy lehet ezt megoldani?
1: Kiszolgáltatottá válik, hogy a másik mindent tud, ezért inkább falakat emel, és nem tudja a másik, hogy mennyit keres. Ezért nem közösen hozzák meg a családi pénzügyi döntéseket, hanem kicsit mindenki egy ilyen fél titokban éldegél, és tesz valamennyit a közösbe, vagy fizet bevállal dolgokat. Az én érdekes ez a fogalom, hogy pénzügyi hűtlenség. Nem?
4: Azt írja valaki, ez egy tök érdekes kérdés, hogy egy ilyen kapcsolatban, hogyha valaki önhibáján kívül elveszíti az állását, akkor mit jelent az, hogyha kamatra kell kölcsönkérni a másiktól?
2: A párodtól?
4: Ez elég heavy, nem?
2: Ő nagy hogy, pályás.
4: Hogy igen, hogy
2: tudsz adni 10 000?
1: Nagyon nagy baj.
4: 20-as kamatra?
1: Az nagyon nagy baj.
4: Az nagyon nagy
1: az
4: baj.
1: Nagyon sok mindent jelent. Tehát, hogyha elvesztette egy, mondjuk egy férfi az állását, vagy egy nő, tök mindegy, és a párja azt mondta, hogy adok neked kölcsön, csak kamatra.
4: Igen.
1: Hát ez mindent elmond. Ez mindent elmond.
4: Hogy mondjam?
1: Én azt értem nagyon, amikor a párok elkérik egymástól a fele-felét. Nekem ez is teljesen felfoghatatlan, hogy ez ennyibe került, fizess ki a felét. Elmentünk nyaralni, add oda a felét. Oké, hogy külön kasszán vagyunk, de hogy még csak nem is az van, hogy egyszer egy nyaralást fizet az egyik, aztán azt mondja, hogy fia, akkor ebbe az értékben fizetek, hanem hogy osztozkodás megy, felezés megy, egymásnak a kifizetése megy, ez nekem annyira fura, nem? Hogy,
2: 30 év együttélés után elmentek vacsizni, és
1: igen,
2: elkéred a felét.
1: Elkéred a felét, vagy elmentek nyaralni, és azt mondod, hogy akkor neked ez ennyibe került, 1 millióért nyaraltunk, akkor léci utalját nekem 500 000-et. És úgy értem, hogy persze nem mindenki teheti meg, de hogyha egy családban vagytok, gyerekek vannak, összekötöttétek az életeteket, mennyire fura már elkérni valaminek a felét, akkor legyen az, hogy figyelj, most az én nyaralásom, ősszel megyünk, vagy jövőre megyünk, az a tiéd lesz. Vagy, tehát le lehet ezt úgy azt mondani, hogy ne kelljen odaadni fizikailag a felét annak
2: hát
1: a nyaralásnak,
2: igen, csak
1: nem?
2: Én ugye elmegyünk nyaralni, nem tudom, az olasz tengerpartra, mert én fizetek, de jövőre, amikor a párod fizet, aki ha kevesebbet keres, akkor ő azt mondja, hogy aliga. Érted?
1: Ja, hogy akkor ő viszont egy rosszabb minőségű helyre visz.
2: És akkor már rögtön.
1: Na, de az megint milyen kapcsolatban, hogy én mennék egy jobb helyre, ő menne egy rosszabbra, ő fizeti, nem akarom megbántani, menjünk a rosszabbra.
4: Nekem egy meghatározó párkapcsolati élményem volt Péterrel, amikor összejöttünk, és akkor ugye mind a ketten egyetemisták voltunk, meg diákhitel, meg kevés fizetés, meg kevés munka, meg sok tanulás, meg sok albérlet, meg minden. És akkor az volt, hogy elmentünk egy ilyen cipőből, és nagyon tetszett egy cipő, amit nem engedhettem meg magamnak, de ugye már akkor is 43-as lábam volt, ezért ritkán lehetett rám kapni olyan cipőt, ami 40 ezer forintba került, az kb. Akkor volt a havi fejpénzünk, tehát annyiból éltünk meg havonta fejenként, és éreztem, hogy ez, hát ez király, de most ezt nem engedhetem meg, úgyhogy hazamentünk, és Péterre visszament, és megvette nekem. És az volt a durva, hogy ez egy olyan gesztus volt, tudod, ugye részéről, ami ugye, én ezt éreztem akkor, hogy na, ennyire vagyok neki fontos. Másrészt meg kicsit egy párkapcsolat, szerintem olyan, mint egy ilyen trambulinon a gumit, tudod, hogy mindig, ugye, hogy az egyik lenyomja, a másik fel, tehát hogy van egy tágulása, hogy nem vagytok soha ugyanabban az élethelyzetben. Nem vagytok soha ugyanabban az anyagi helyzetben, és hogyha a másikra úgy gondolsz, mint egy vendégre, vagy mint egy ilyen fenntartásokkal kezelt idegenre, akinek nem jár minden, vagy nem ugyanazokat a nem élvezi ugyanazokat a pozitív dolgokat, amiket te éppen igen, akkor az nem feltétlenül egy párkapcsolat.
2: A párkapcsolat az az, hogy együtt ugráltok.
4: Igen. Hát nem csak az, hogy
2: nem,
4: inkább azt mondom, maga a kapcsolat, van egy tágulása is, tehát az van, hogy
2: most neked, te mentél nekem, lejjebb, én meg pont fönt vagyok, attól mi még egy pár vagyunk. Igen, az együtt ugráltok.
4: Hát, hogy az, hogy van időszak, amikor én tartalak meg téged, van, amikor meg te tartasz meg engem. És az ugye sosincs ingyen, amikor az egyik megtartja a másikat, mert akkor is elveszed valamiből, de a lényeg az, hogy bízom magunkban, bízom benned, fontos vagy nekem, és tudom, hogy ezt most magunkért teszem, és ez nem magamtól veszem el, hanem ez mi vagyunk.
2: Amiről beszélgetünk, itt írják a felek, hogy meddig tartottalak én téged. Érted?
4: Ja, hát ez egy hülyeség. Hát az van, amúgy szerintem, ahol ez van, hogy írják, hogy ki mennyit tett be a közösbe, ott valószínűleg van valami hiány. Tehát akkor ott valószínűleg az érzelmi része sem oké, meg ott akkor nem okoztok egymásnak elég örömöt, akkor ott nincs konszenzus több dologban sem, és ez az, amiben tud manifesztálódni, mert ez ugye ez számok. Számokkal ugye már azzal lehet pörlekedni egymással, de azzal nem, hogy úgy érzem, hogy nem úgy szeretsz, hogy én szeretném, hogy szeressél engem.
1: A nagymamám egész életében pénzügyi hűtlenségben élt, a mama a papa nyugdíját felszedte, papának zseppénze volt, mama meg rendezte a sorokat, én meg mindig úgy kaptam valamit, hogy a papának ne mondd el. Azért ez is kemény, nem? Azért ez is kemény. Párom motoros is, aki a motoros túrázás táskája beadta, hogy akciós volt, azt mondja, hogy igen, félmillió volt, levont az akcióból. Közös kasszánk volt, viszont csak én dolgozom, a feleségem hetente rendel Temuról, nem szólok érte semmi, de én veszetleg esetleg egy ebédet kapok érte, hogy miért költök ilyenekre. Így muszáj sajnos titkolóznom.
2: Na, de itt is mekkora igazságtalanság van, hogy te egy ebédet vettél magadnak, a feleséged meg költ a Temun számolatlanul, és akkor te vagy lecseszve. Hát ez egy alapvetően rossz kapcsolat, ezt mondjuk ki.
1: Így van, persze.
2: Ez nem jó.
4: Az van, hogy ha nem is tudunk ott lenni mindig a másiknak, de azért ezt el tudjuk róla képzelni, nem, hogy nem azért hoz döntéseket, hogy kibabráljon velünk, tehát hogy nem azért akarsz megevédeni valahol, mert azt tudod, hogy na ez otthon, ez nagyon fog fájni ennek a nőnek, akinek otthon ebéde.
2: 2002 volt.
4: Igen, tehát hogy ez megint a legrosszabb feltételezése.
1: Igen, egy nő és egy férfi soha nem lesz ugyanazon a szinten anyagilag, amíg a férfiak többet keresnek, mint a nők. Nem feltétlenül van mindenhol az érezi így.
2: Tehát nagy általánosságban azért van.
1: De nagy általánosságban így van.
2: Szerintem egy 70-80%-ban biztos, hogy a férfiak visznek, ez igazságtalanság, mert ugyanazért a munkáért is kevesebbet fizetnek egy nőnek.
4: Meg több a feladat a nőnek. Tehát, hogy a nők ugye alapvetően egy sokkal másabb életutat járnak be, mint a férfiak, mert a férfiaknak például nem kell adni a pályájukat, ha gyereket szeretnének. Ugye nem úgy elhozzák egy munkáltató, hogy hú, hát ez egy időzített bomba, most hány éves, hogy 35 év, akkor te szülni fogsz, akkor téged nem raklak olyan pozícióba, hogy, és ezeket mondhatjuk, hogy nincsenek, de azért sokszor vannak. És azért ez még jó néhány 10 évbe fog telni, még ez kikopik ebből az országból.
1: Igen, mi ezt tök jól megoldottuk, 10 éve vagyunk együtt, de az elejétől így kezeljük az anyagiakat, beadjuk a közösbe a fizunkat, de mindketten megtartunk privátra 100-100 ezer forintot, azon azt veszel, amit szeretnél, persze sokszor a másikat lepjük meg valamivel, és ha felhalmozódik, akkor betetszük a közösbe. A nagyobb költés mindig a közösre megbeszéljük. Ez így egyébként korrekt. Egy korrekt. Ugye itt az a kérdés, hogy mi van, az egyik többet keres, akkor hogy rakod be mi az összeset a közösbe? Szóval itt azért ennek vannak, nem is árnyoldalai, de mélységei, cizelláltságai, hogy azért az egyik az keres, mondjuk 1 800 000, a másik 5-öt, vagy másfelet és 8-at, akkor azért nem rakod be a közösbe, mert te másfelet raksz be, ő 8-at rak be, vagy 5-öt, vagy 3-at, most tök mindegy az összeg.
2: Na de akkor tehát, itt jön az a probléma, amiről beszéltünk, hogy ha azt mondanánk, hogy az egyik egyet keres, a másik ötöt, de mind a ketten csak négyet-négyet rakjanak be.
1: Ha, ugye, és akkor a többi az megmarad.
2: Az megmarad, igen, nem, de mi van, amikor nyaralni megyünk, és neked ott van, mivel te kerested a többet,
1: hogy
2: a családba.
1: Hogy te más helyre mennél.
2: Hogy te mennél, de hát egy a közös kassa csak ennyit enged. Akkor, ugye? Szóval ugye ebben azért nagyon sok érdekes kérdés van.
1: Na de ha másik nem tudja kifizetni azt a nyaralást, akkor azt mondod, hogy oké, kifizetem.
2: Kifizetem, és megyünk oda. Én is tehát, így hogy, gondolom, persze.
1: Tehát, hogy akkor viszont nem várom el, hogy beleadjál, én intézem, ki van fizetve, viszed a családot, és kifizeted, nem?
4: Vagy hát, igen, a másik meg az, hogyha úgy tervezel a másik pénzével, mint a sajátod lenne, viszont a maga a tervekből őt nem vonod be, akkor az meg már nagyon, az egy nagyon agresszív dolog. Tehát, hogy ha azt mondod, hogy én már pedig idén nem akarok a horvát tengerpartra menni a snaszt, én már a Copacabánán látom magunkat, én valóban, mit tudom én, többet keresek, mint te, de annyit azért nem, hogy mind a kettőnek kifizessem.
2: Tehát én megyek tehát, egyedül.
4: Hogy én mindenképpen megyek, és azt mondom, hogy te is elgyere, csak akkor te sokkal többet adj bele a sajátodból, mert úgy többet, hogy neked az többen fog kerülni arányaiban, mint a másiknak, és akkor különben akkor ez mit szám, milyen ez a kapcsolat, milyen ez az élet. Na, az gáz. Szóval az gáz, mert az van, hogy ha nem tudsz empatikus lenni a másik élethelyzetével kapcsolatban, és nyomod a saját igényeidet, akkor az már megint egy aránytalan helyzet.
1: Igen, abszolút. Mi külön kasszán vagyunk a férjemmel, 12 éve, klasszul működik, abba vezetjük a költéseket, figyeld. Hónap végén számolunk és osztozunk, gyerekek, ház, napi élet, utazás közös, de az extra, amit magunkra költünk, a saját költség, remekül működik, soha nincs vita a költségeken. A drága e-bike-on, a milliós Big Green Eggen, botoxon és a szépészeti beavatkozásokon.
2: Ja. Aha. Na, de akkor, mert ti meg tudtátok beszélni.
1: Igen.
2: Tehát ez az alapja. És az mi, hogy fizetsz otthon a szexért?
1: Az, na, az hogy kell elképzelni? Na, az hogy, az egy táska? Mi? Vagy az, egy, vagy az, egy új csizma? Vagy az mi, hogy fizet a szexért?
4: Az egy szabály.
2: Ír már, hogy hogy működik.
1: Na, mondanál, hogy működik. Tehát, hogy fizet a szexért és raksz egy kasszába, borítékot adsz, venned kell egy ajándékot, ő vesz magának valamit, és ha megveheti, akkor este van szex, tehát ez konkrét kesselés.
4: Ez nem feleség, az egy előfizetés.
1: Igen, ez inkább egy eszkortszolgáltatás. Ez konkrét kesselés jelent, ajándékban fizetsz a szexért, vesz magának valamit, de tőled vonja kártyáról. Hogy néz ki egy ilyen fizetek a szexért című történet? Meséld már el nekünk. SMS-be írta? SMS-t írt? Tényleg? Ennyit írt, csak ez milyen, hogy én fizetek a szexért?
4: Ezt nehogy békánál csörögjön ki.
2: Várjál, ellenőrzöm a számot.
1: Mind a ketten dolgozunk, a feleségem pénzét félretesszük, én a fizetés, az én fizetésemből ülünk, 13 év vagyunk együtt. Okay. Aha, tehát az egyik félre megy, a másikból megéltek. Egyébként ez így rendben van, tehát ezzel nincs baj.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
12: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
14: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerezz új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.
15: Szeretjük a jó helyeket. A kedvenc kávézóinkat. A kedvenc kiránduló helyeinket. A kedvenc útvonalainkat. És mindezt még jobban szeretjük egy megbízható mobil hálózattal. A korlátlan lehetőségekhez választ gyors és stabil hálózatunkat. Internetsebességi célértékek és további részletek a wan.hu-n. Wan. Minden pillanat számít.
16: Bam, bam, bam.
17: Értékes diploma és tudás Békés megyében? Igen.
16: pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békéscsabán. gfe.hu.
17: Legnagyobb nyárzáró buli még durvább lesz.
18: Új nevekkel bővült a Coca-Cola Színfesztivál programja, és most már láthatod a legnagyobb helyszínek teljes napi bontását. A legnagyobb külföldi sztárok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sync.org.
19: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 8-ból. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmadásokat és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
20: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békéscsabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
21: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
22: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
21: Neked Sedacur Forte kell.
22: Sedacur Forte?
21: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
23: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
25: Reklámot hallottak.
26: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
27: Kivágják a menthetetlen állapotú platánfákat Békés Csabán. Szabadtéri tüzek adtak munkát a lánglovagoknak. Mediterrán étrenddel a demencia ellen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. Kivágják az Andrássy úti platánsor két menthetetlen állapotú fáját Békéscsabán, közölte a város. A szakemberek vizsgálata alapján a kérdéses növények törzse súlyosan korhat, a fákon pedig rákos elváltozások és gombás fertőzések is megjelentek. A csonkolt lombkoronák a nyári kánikulában még valamennyire árnyékolták a teret, így az eltávolítást elhalasztották, ősszel viszont már elkerülhetetlenné válik a balesetveszélyes növények kivágása a városközpontban. Az egykori százas ABC előtti fákra addig még lehet vetni egy-egy utolsó pillantást. A döntéshozók és a szakemberek célja továbbra is az, hogy megújítsák az ikonikus fasort és garantálják a gyalogosok biztonságát. Szabadtéri tüzeket oltottak el Mezőhegyes és Orosháza külterületén, közölte a katasztrófa védelem. Mezőhegyesnél egy erdő ajnövényzete, Orosházán pedig búzatarló és körbálák égtek. A hivatásos és önkéntes egységek munkáját drón, lajtos kocsi és egy erőgép is segítette. Senki sem sérült meg. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatás vezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
28: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
27: Az eredményeket egy rangos táplálkozástudományi szaklap a címlapján is ismertette. Az enyhébb napok után még ráerősít kicsit a nyár, délkeleten hamarosan visszatér a 30 fok fölötti meleg, további részletek az időjárás jelentésben. Többször megnövekszik ma is a felhőzet Békéscsaba környékén, elszórtan záporok, helyenként zivatarok még kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül alakul, éjjel pedig most is lehűlhet a levegő 13 fokra, holnaptól azonban már melegedés kezdődik. Hétvégén elérhetjük a 31 fokot is, de élénk marad a szél és kevés csapadék is hullhat.
29: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
30: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hogy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Olyan jelenségről beszélünk, ami tudtuk, hogy van és létezik, ám most mégis itt a Wall Street Journal írt egy hosszú cikket arról, hogy milyen trend terjed a fiatal kamaszoknál, és leginkább a kamasz fiúknál, mert hogy egy sokkoló trend, ami begyűrűzik szerintem Magyarországra is, én legalábbis látom azért a tinédzser gyerekeken, akár a saját gyerekeden is, hogy mennyit készül, hogy igazítja a haját, mennyire fontos a megjelenése. És hogy ez a Lux Maxing nevezetű trend, ez elindult a TikTokon, gyerekek, és elképesztő őrület van. A jelenség arról szól, hogy a tini fiúk, és most már nem csak a lányok, hanem a fiúk minden porcikáját zsűrizik eszemen szempontok alapján, és ha nem hozod azokat a pontokat, akkor egymást a közösségi oldalakon lepontozva az állad állagát, formáját, a szemtávolságodat, a hajadat, az arcodat pontozva érhetsz el különböző szempontrendszerek alapján pontokat. Ha nem felelsz meg az eszement arányszámoknak, akkor egész egyszerűen a TikTokon és a fiatalok által használt közösségi platformokon lepontoznak, és egyre erősödik a trend. Rengeteg önbizalomhiányos fiatal, elmondják a szülők, itt megszólalnak, hogy ugye ez a Lux Maxing, ez a küllem maximalizását jelenti, az internet sötét zugaiból ered egyébként, és hogy a fiúk a legvonzóbbnak tűnjenek, szigorú előre megírt szempontrendszer szerint a markáns állvonal, a vadásszem, a kidolgozott fizikum, ezek a legfontosabbak, és egy pontrendszer alapján pontozzák le saját magukat, illetve más fiúkat. Ezért egyre több az önbizalom hiányos kamasz tinédzser, aki nem találja magát ebben a rendszerben.
3: Na várjál csak annyit, hogy én tisztán értsem. Ez az öltözködésre is vonatkozik, vagy pedig itt most csak mert azt még valahogy tudom tolerálni, de hogyha te amiatt kezdesz el azon gondolkozni 16 évesen, hogy egy átalakító vagy egy plasztikai sebészhez mész, mert az állad nem olyan,
2: két
3: tehát ők maguk mérik, így hogy van. Milyen az álluk.
2: Ők maguk mérik, van a softmaxing, ami viszonylag ártalmatlan módszereket takar, arcmasszázs, diétehidratálás, és van a hardmaxing, ami már komolyabb beavatkozást jelent, itt az, hogy a szteroid használat, hajbeültetés, plasztikai műtét, a tinédzser fiúknál és a tinédzser lányoknál, Kína, Amerika, nyilván európai országok már. A közösségtagjai egymást ponthozzák, mintha valami versenyen indulnának, és borzasztóan kongatják a vészharangot a szakértők, hogy rendkívül aggasztó a jelenség. A táplálkozás szakértők, viselkedéskutatók nyilatkoznak, hogy megborultak a fiatalok, mert hogy a pontrendszer szerint egész egyszerűen azt mondják, hogy nem tudják tartani a lépést. Nem tudják tartani a lépést azzal a pontrendszerrel, amit saját maguknak találnak ki, és hogy borzasztó mentális károkat okoz a tinédzsereknél, az önbizalmukban. És hát ezt azért látod a kamasz gyerekeken, persze, hogy mennyire fontos, de hogy ez nekünk is fontos volt, a hajad, a külsőd, hogy milyen gatyát veszel föl, milyen sportcipő, de hogy ez már bőven nem erről szól. Bőven nem erről szól. TikTokereket követnek, akik több milliós követőtáborral különböző áltudományos igazságokat hirdetnek, hogy hogyan nyomd föl az álladat, vagy a nyelvedet, a szájpadrásod, és erősítsd meg ezt az árrészt itt, hogy kiugró legyen az állkapocs csontod. És hát ezeket így piedesztára emelve követik őket több millióan, majd pontozzák le saját magukat, és aztán akár vetnek véget az életüknek, mert hogy nem felelnek meg ezeknek a szempontrendszereknek.
3: És akkor elmennek plasztikai sebészhez 16-18 évesen.
4: De szülők ilyenkor hol vannak abban a helyzetben? Hogy...
3: Már régen sehol.
4: De hogy van ez, hogy honnan van pénze plasztikai sebészre?
2: Hát ez egy jó kérdés egyébként, hogy honnan szerzi, igen, de hogy itt közel azt írja, hogy a felnővő sérülőként tinédzserek hajlamosak arra, hogy önmagukat áruként kezeljék. Egy 15 éves amerikai fiút megszólaltak már ebben a témában, aki azt mondja, hogy 10 hónapja használ erős állatoknak szteroidot, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Állatoknak használt, hogy szteroidot használnak már Amerikában a tinédzserek, mert hogy olyan irreális elvárásokat támaszt a Lux Maxing vele kapcsolatban, evészavarokba hajszolta a fiút, meg hát nem tudta ezt hozni, hogy komolyan szólnak a szülőknek, hogy gyerekek, kezdjetek el valamit csinálni, mert hogy borzasztó az irány, ahova viszik a tinédzsereket, és hogy a fiúkat is,
4: ez
2: nem csak a lányokat.
4: Igen, mert hogy a lányoknak ugye ez már az elejét

0: Ugye, a férfinak van egy szappan, már megvan.
1: Jóféle pitralod, jó az?
2: Tudod, megvan. Örülök, hogy mentálisan legalább egy egészséges helyen vagy.
0: De hogy ez is őrület, hogy százezreket költenek ilyesmire, és látod a külföldi példát, akkor meg még az van, hogy meg a plasztikai sebész is. Hát az, honnan fizeted?
2: Hát ez az.
0: Honnan? Ez az. A páttól?
2: És neked a gyerekét kértek már ilyet, hogy csak az álcsúcsomra adjam 300 000 forintot.
0: Az szerencsére nem.
2: Nem.
1: De begyűrűzik ide is, ne legyünk naivak, tehát persze. Ez megérkezik hozzánk
0: is. Ez egy most indult trend, el fog ide is érni, mert ez az őrület is indult valahonnan, hogy akkor a ruházat, a cipő, ugye? Pár évvel ezelőtt fölkaptuk rá a fejünket, mikor 400 000 forintokat adtak emberek egy cipőért. Mi van?
2: Azt is szétrágja a kutya?
0: Ugyanúgy.
2: Azt ugyanúgy szétrágja a kutya? Olyan
0: fél év múlva nem tudod fölvenni, kinőtted.
2: Hát ez a másik, de el tudod adni. Nem értjük, de engem is nagyon sokkal. Ha én megkértem volna apámat, hogy rendez állkapcsolatot, lehet, hogy nem ugyanúgy járt volna el, mint a mostani fiatal.
1: A mi szüleink nem feltétlenül így rendeztek. Hogy szedett ki ebből a kamasz gyerekedet? Hogy mit mondasz neki, hogy építesz valós önképet, hogy adsz neki önbizalmat, hogy ne a trendeknek üljön fel. Tehát ezért ez szülőként is egy nagy kívás, hogy miért tudsz mondani. Értem, hogy az egészséges önértékelés, meg önkép, meg az elfogadás, meg érzékeny korban vannak, hogy kamaszok, de ez begyűrűzik ide, már pedig látod azért, hogy mennyi minden begyűrűzik, akkor ezért a szülőként is nagy kívás elé állítja az embereket, hogy mit olyat tudsz mondani a gyereknek, milyen önképet tudsz építeni, hogy ne ez legyen a követendő. És nem arra gondolok, hogy 16 évesen plasztikai sebészhez fog menni, ez van egy véglet. De hogy valahogy az önszeretet és az önelfogadás irányába menjen a legsérülékenyebb korban, a kamaszkorban. Azért ez nem egyszerű kihívás a szülőknek sem.
0: Az a baj, hogy ha már ilyenkor kezdesz gondolkozni, hogy mit kéne mondani, akkor szerintem
1: akkor már 20 évig szart mondtál.
0: Akkor már éppen pontosan nem, vagy nem mondtál semmit.
1: Vagy nem mondtál semmit,
0: nem
1: igen.
0: Nem mondtál semmit, tehát itt pont megint ugyanaz, mint minden egyes dolognak a gyökere, a problémája, hogy elengedtük a kezüket, nem beszélünk velük, és már amikor baj van, akkor azt mondjuk, hogy jaj, itt vagyok, én vagyok az apukád. Igen, és?
1: Én vagyok az apád.
0: Apád. Igen.
1: Na, mindjárt megkérdezzük Tari Anna Máriát, itt van velünk, klinikai szakpszichológus. Hello, Anna Mária, jó reggelt, 1000 éve nem beszéltünk, ciao.
3: Jó reggelt. Jó reggelt minden hallgatónak, élvezett titeket hallgatni. Ugye az egyik probléma, ha már ennek a jelenségnek az evolúcióját föl lehetne vázolni, hogy nagyon másképp gondolunk a tinédzser fiúkra, azt hiszem, hogy mindenki kicsit ilyen 20. századi attitűd szemüveggel gondolná látni azt a 18-20 évest, akinek az a legfontosabb, hogy a haverjaival jóba legyen, hogy viszonylag mondjuk ne legyen rajta nagyon sok plusz súly, de egyébként úgy a külseje különösebben nem izgatja. Na most ehhez képest, hát már több mint 15 éve van a metrosexuális és retrosexuális trendszétválás, ahol a metrosexualitás az egy olyan elinduló irány volt a férfiak között, amelynek volt egy olyan arszpolitikája, hogy egy férfinak is minden jár, ami egy nőnek, és indul az a típusú fürdőszoba berendezés, ahol a férfinek ugyanannyi piperec utca van, mint egy vele élő nőnek. És innen szerintem egy ilyen nagy lóugrással el tudunk jutni oda, hogy időközben az információ technológia annyira megerősödik, hogy amikor a pszichológusok azt mondják, hogy vizuális szénában élnek a fiatalok, akkor ezt egyébként így mondjuk az analóg gyerekkorral jellemezhető szülők nem pontosan kódolják szerintem, hogy ez azt jelenti, hogy mindennél fontosabb lesz, hogy nézel ki. Ugye amikor a selfie őrületbe indul 8-10 évvel ezelőtt, és nagyon erőteljesen arról szól, hogy egy nap 16 évesen azért egy 30 selfie-t csak csinálsz, hogy kiderüljön, hogy mennyire cool vagy, ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az élet értékei között első helyen kezd szerepelni a megjelenésed. És hogyha innen tovább ugrunk, ha még tudtok követni, ha innen tovább ugrunk oda, hogy közben az állandó online platformokon jelenlevés, az tulajdonképpen lélektanileg egy zárt, moderálatlan heterogén csoportban való részvétel, vagyis nem moderálja senki, érzékeny 16-18-20 éves korban az agresszió épp induló hullámaival gyakorlatilag olyan szituációkban vannak, amiben a zárt határok, ugye a csoportból nem lépünk ki, mert olyan protokoll szabályok vannak, nem engedik meg a az agressziónak a kanalizálódását, hogy az elvezetődjön, hanem akkor egymás közt fog bugyogni. És hogyha azt mondjuk, hogy a késő kamaszkor az a nagy kérdések ideje, a ki vagyok én, hogy nézek ki, van-e csajom, lesz-e barátom, mit tudom én, akkor ugye a zárt csoportokban erősödő csoportnorma,

0: az ugyanúgy felerősíti a kétségbeesés, szorongást, hogy nem vagyok elég jó, nem nézek elég jól ki, mert sokkal nagyobb méretű a transzparencia, mint amit egy ember lelke el tud bírni. Na és ha ekkora a transzparencia és az adott csoportban sokkal nagyobb az agresszió, akkor innen egy piros nyíllal átvezetődünk Andrew Tate manoszféra 80-20 incel szabályaihoz, és innen
1: ami már egy egészen durva képet fest, igen.
0: Abszolút durva kép, és innen egy vékonyka picurka piros vonallal leágazhatunk oda, hogy mi ez a lux maxing, hogy miért kell azt átélni egy fiatal fiúnak, mert gondoljatok bele, hogy ebbe szorongás van, a másokkal való összehasonlításnak a végtelen szorongása, ahol egy nagyon kisgyerekes vágy, hogy én a klassza közé akarok tartozni, és ennek az egésznek az ellentmondásos és feloldhatatlan mondjuk így szituációja, amikor egy fiatal fiú úgy dönt, hogy inkább fog egy kalapácsot, és átrendezi maga az arccsontjait,
1: Törik az arccsontját, hogy újra máshogy forjon össze, igen. Egy szülő mit tud csinálni, vagy hogy tudja megerősíteni? Igen, amit a Feri mondott, hogy lehet, hogy már nem 16 évesen kell, csak kérdezem, mint folyamat, hogy amikor látod, hogy küzdenek a megjelenésükkel, amikor állandóan fotókat csinálnak, szelfiznek, órákat készülődnek otthon, csinálják a hajukat, fiúk, lányok, mindenki, miben tudja a kamasz gyerekét a szülő erősíteni, hogy jól néz ki, és hogy nem ennyi mennyire fontos a külső, mint amennyire ők azt gondolják, hogy az.
0: 5 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy egy jó szülő leül a gyerekével, mélyen a szemébe néz, azt mondja neki, hogy szeretlek és hidd el, hogy szép vagy. Hát ez ugye ez így ekkora transzparencia, online transzparencia mellett nem igen működik. Igen, jó és nagyon-nagyon hatásos, de az igazán fontos dolog, ezt pont tegnap mondtam el pár száz szülőnek este, hogy legyen fogalmuk a 21. századról. Tehát azért én tudom, hogy nem kellemes ilyen híreket olvasni, és mindenki nagyon szívesen gondol arra, hogy ilyen rémes dolgok csak másokkal esnek meg. És nem arról van szó, hogy tele kell pakolni rémisztő hírekkel a saját postaládánkat, de arról igen, hogy a trendekről érdemes tudni, mert akkor lehet felkészülni rá, hogy ezek szerint a 21. században nagyon-nagyon bombabiztos önértékelésű gyereknek kell kijönnie a tinédzser korba ahhoz, hogy ne csábuljon el. Persze, minden ilyen trendnél még van egy olyan remény, hogy ez nem lesz olyan erős. Tegnap a Redditen azt olvastam, hogy valaki nagyon bölcsen megjegyezte, hogy összeg az idióták problémája lesz. Szóval, hogy lehet így nézni, hogy ez majd az üres felszínes fejű, stb. Éri el, de azért én meg azt gondolom, hogy ha valaki szülőként úgy tekint a gyerekére, mint egy olyan fiatalra, akinek sokkal nehezebb média körülmények között és online körülmények között meg kell tartania az online identitását úgy, hogy az ne legyen elszakadva nagyon az offline valóditól, amit a prózai valóságban meg kell élnie, akkor egy szülő akkor teszi jól, hogyha elvonszolja a gyerekét hosszú olyan sétákra egy erdőbe, ahol nincs térerő, és megpróbál vele beszélgetni arról, hogy ő hogy érzi magát. Tehát nem az a lényeg, hogy szentenciákat mondjunk egy gyereknek, az első pont szerintem mindig az kell, hogy legyen, hogy megértsük, hogy ő benne mi van. De ebbe beletartozhat, hogy lehasalunk vele a szobában, és egy marha nagy papírral lerajzoltatjuk vele ilyen szabás mintaszerűen, hogy hol van ő az osztályban, hogy érzi magát a többiek között, vagy a baráti társaságában, mit gondolnak róla, ő mit gondol másokról, mikor van leértékelt érzése, mikor gondolja azt, hogy neki abszolút centrális helyzete van, és főleg miért gondolja, hogy ez a legfontosabb az életben. Szóval, hogy ebből a szempontból egy szülőnek tartania kell a 21. századi lépést, tájékozottnak kell lennie, és nagyon jó, ha a gyereke nem a rémületet látja a szemében, meg az aggodalmat, mert van egy ilyen nagyon régi dolog, hogy egy gyerek akkor áll biztosan a lábán, ha érzi a szülője feltétlen bizalmát benne.
2: Ez nagyon igaz, és a másik, ami szerintem tök érdekes, hogy nagyon sokat foglalkoznak úgy a szülők a gyerek testével, hogy ezt nem is veszik észre, hogy ez lecsapódhat rajtuk. Tudod, hogy... Tehát, hogy úgy tesznek megjegyzéseket, hogy pozitívnak szánja, de közben pedig ugye nem biztos, hogy ezt úgy fogja értékelni, és szerintem ezzel is nagyon sokat kellene foglalkozni, hogy mi az, amit mondhatsz a gyereknek, és mi az, amit nem mondhatsz neki, vagy mi az, amit a nagymamája, vagy a nagypapája, vagy a távoli rokonok, amikor meglátják a gyereket, mondhatnak neki.
1: Vagy amit még neked mondtak, de már most nem jó a mai kamasznak.
2: Igen.
1: Nem feltétlen ugyanaz a nyelv már.
2: Igen, tehát az, hogy hú, de megnyúltál, de vékony vagy, jaj, de cuki pocakod van, mit tudom, hogy ezeket be kell
0: szüntetni.
2: Igen, és ez nagyon fontos, hogy volt egy ilyen lány, akiről olvastam, hogy az apja ezt nagyon szigorúan vette, hogy bárki bármilyen megjegyzést akart tenni, csak egy pattanására, ő azonnal konfrontálod, és mondta, hogy figyelj, nem beszélünk a gyerek testéről. Tehát nem tehetsz ilyen megjegyzéseket, hogy most pattanásos vagy nem, egy semmi, nulla. És ez úgy látszik, hogy működött, mert ő például soha nem kérdőjelezi meg magát ilyen tekintetben.
0: Igen.
2: Azt érzi, hogy ez nem egy olyan
1: hogy
2: dolog,
1: biztonságban amiről, biztonságban van, vagy van. Volt. Aha. Azért nem könnyű a szülőknek sebből kihúzni a gyerekeket.
0: Nagyon nehéz, mert nyilván ez egy nagyon más szülői magatartás, mint amiben három generáció eddig felnőtt, hogy a boroszos tekintélytisztelet értelmében egy szülő bármit mondhat, és soha nem gondolt senki abba, hogy egy jól irányzott szülői mondat, hogy úgy mondjam, megpecsételt mondattá válik, és még 35 évig fennmarad. Szóval, hogy ebből a szempontból én nem vagyok híve annak, hogy mindent pszichózunk át, mert éppen elég néha normális gondolkodni, szóval nem kell a lélektani mélységeket kapirgálni, de azért az, hogy ha valaki látja, hogy a gyereke egy olyan közegben mozog, ahol nagyon különös súly tevődik a külső megjelenésére, akkor erre nagyon kell figyelnie. És arra is, hogy bizonyos szülői mondatokkal a szülő a saját szorongását fejezi ki, és egyben helyezi át a gyerekre, hogyha nem figyel. Tehát ha én nekem bajom van az étkezéssel, van étkezési zavarom, akkor ne kezdjem fogyókúráztatni a gyerekemet, mert szerintem nem lehet elég korán elkezdeni. Szóval, hogy érdemes külön választani a gyerek személyiségét, lelkét, és őt mint különálló embert megérteni, akárhány éves.
1: Anna Mari, nagyon köszi. Összefoglalóra, nagyon jó volt, sűrű volt. Próbáltuk tartani a hőségét, és nagyon köszi.

0: time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lezárult az aratás Békés vármegyében. Új kihívások elé néznek a Békés Csabai röplabdás tehetségek. A pótvizsgában is segít a Mátrai Szeretetszolgálat. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Lezárult a betakarítás Békésvár megyében, ahol az aszály és a szélsőséges időjárás rányomta a bélyegét a termés átlagokra, írja a Beol. Bozó József, a Területi Betakarítási Koordinációs Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az őszi árpánál és a búzánál a munkálatok 100%-ban befejeződtek. Az árpa átlag termése 4,2 tonna, míg az őszi búza mindössze 3 tonna lett hektáronként. Ugyanakkor az öntözött táblákon kiemelkedő eredmények születtek, ott a termés átlaga 7,5-9,5 tonnát is elérte. Biztató hír a gazdáknak, hogy az elmúlt napokban emelkedni kezdtek a felvásárlási árak, ami némi enyhülést jelent a kiesett mennyiség miatt. A raktárkapacitásokkal nincs gond, a terület alapú támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések pedig folyamatosan és rendben zajlanak a vármegyében. Távozik a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület felnőtt keretéből Mikus Nina és Fekete Ramona, jelentette be a klub. Mindkét fiatal tehetség jelentős sikereket ért el a BRS színeiben, és a felnőtt csapatban is bizonyított. Az egyesület továbbra is kiemelten kezeli az utánpótlás nevelést. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti új programjával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta el Rádiónak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, ugye a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Az enyhébb napok után még ráerősít kicsit a nyár, délkeleten hamarosan visszatér a 30 fok fölötti meleg, további részletek az időjárás jelentésben. Többször megnövekszik ma is a felhőzet Békés Csaba környékén, elszórtan záporok, helyenként zivatarok még kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül alakul, éjjel pedig most is lehűlhet a levegő 13 fokra, holnaptól azonban már melegedés kezdődik. Hétvégén elérhetjük a 31 fokot is, de élénk marad a szél és kevés csapadék is hullhat. A jövő hét második felében már száraz idő várható, a sok napsütés következtében pedig visszatér a nyár, a következő hétvégén már 37 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rapperivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: Csak na, szeretném elmondani nektek.
2: Odafigyelj!
1: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
3: De nem na. Csillagászat? Itt reggel 6-kor még
4: csillagászat. Az a csillagászat azért nem ornitológia.
3: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
1: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
4: Oké.
1: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
3: Na, ez milyen madár volt?
1: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
3: Hogy ez a fostos bugybókához?
1: Mindjárt. Csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer. Ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
3: És ugyanakkorának látsz.
1: Ugyanakkorának
3: látsz. Azt nem lehet
1: öcsém. Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
3: Oké. Jó.
1: De nem erről van szó.
4: Nagyon sem hallgatok, nem látják, hogy Balázs a kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mint hogyha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
1: Na de akkor ornitológiai.
3: És akkor most jön a sírály.
1: Jól mondod. Ez történt.
3: És fölkapta a Vénuszt.
1: Haladok a forgatási helyszíre.
4: Igen.
1: Ez puszta zámor.
3: Puszta zámor.
4: A szerelem fővárosa.
1: A szerelem fővárosa, igen, ott igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak, ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnénk utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
3: Igen.
4: Úgyhogy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis de. Időt kérek, várjál.
1: Kelep, mondd.
3: Kelep.
1: Jó, tanulj meg a gólyát. Kelep. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
3: Okay.
1: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
3: Ufó gólya.
1: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
4: És ítélkezik?
3: De lehet, hogy...
1: Mi a szar történik a gólyán?
4: Vadászik.
1: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
3: Nem azért a gyíkot meg a békát.
4: Azért, mert az asszony hormonos, és hát nem bírják meg.
3: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
4: Igen, ott hormonos, már érzik ilyen, mert bimbója nem akarja,
1: ott
4: hogy hozzáérjenek.
1: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
4: Ez a rádiójáték.
3: Aha, semmit nem.
5: Sőre egy a póza tetején, nincs fészkő.
1: Mondom nincs fészkő, ott ül a póza tetején.
3: Fölvette! Hogy ne lenne fészkő
1: a póza tetején? Figyelj, ott egy másik póza.
3: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
1: Ott is ül.
4: Ott is ülnek, úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
1: Ott ül a másik.
3: Szerintem
1: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
3: Szerintem téged figyelni.
4: Ezt tudni.
1: Ez mi?
4: Ez a hangyák miatt van.
1: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
3: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
1: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
3: De hogy állna már párba?
4: De
3: már
4: nem
3: megcsinálta.
4: Egész nap már
3: nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
1: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
3: Leszállt.
4: Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos
1: ebben
4: varjú megérkezett.
1: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
4: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
1: Add a varjú hangot. És ez elrepült, nézd. Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
3: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
1: Igen?
3: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
1: Igen?
3: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
1: Mi az, hogy nem fér bele?
3: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
4: Azt írják, hogy strihálnak.
1: Figyelj, pusztazámor.
4: Hé, szép fiú.
1: Pusztazámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be pusztazámorra, hogy 30 darab villanypózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
4: Szopránó. Ez a szopránó.
1: Ez most hogy jön ide?
3: Hát, szopránó.
4: Várj, nem pedig.
1: Hogy ez most ide? Szopránó. Szóval, hogy oké. Ott ül 30 darab gólya.
4: Igen.
1: Tony Soprano mindegyik?
3: Így van.
1: Mindegyik egy maffiózó gólya.
3: Arra várnak,
1: de mire várnak? Este haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
3: Hangos a fészek. Ott van két rohagy
4: gyerek. Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé. De otthon vár az asszony.
1: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott. Napközben azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott. És semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek. Ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypóznán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
3: Választotta.
1: Ezek szinglik. étkeznek ott?
4: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az ámor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az, hogy ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
1: Tehát elzavarják a gólyák, ők kanapéja, mind fiú gólyák.
3: Van oszlopa.
1: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy. De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
4: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis megtartani.
1: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
3: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
1: Igen, ezért ő elmegy.
4: Pista, te mit csináltál itt?
1: Nem akar menni az asszony miatt.
3: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
1: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
4: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
1: Melegek?
2: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
1: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
2: De
1: még
2: nincs párjuk.
3: De fészket miért nem épít?
2: Mert nincs még párjuk.
3: De csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
1: Nagyon érted a színvinétet.
3: Én nagyon bírtam.
1: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
2: Majd igen. Majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. Akiknek,
1: na jó,
2: akiknek
1: az a özvegyek
2: meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
3: Na de
2: maguknak.
3: Attól a fészke ezt még ott van.
2: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
4: A gólyák pont út nézegetik után.
3: Mi most a páros húznál, mit csinál egyedül?
2: Haverokkal beszélgetik.
1: Beszámolok.hu, mert gólyák.
4: Kelep-kelep gólyák.
1: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
2: igen.
1: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
4: Hát, Sanyi, nem azért egy ölelést a végén belefér.
1: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
2: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, mert özvegyasszony is van, nem megy újra, hogy
3: ugyan
2: a
3: férhez. Nem lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek? Vagy...
1: Láttam tegnap este kártyáztak. Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszt az ámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méterre egymásra tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
4: Hánykor nyit a gólya diszkó?
1: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra. Ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszt az ámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
3: És kis kapszintásokkal
1: megy. Iszonyatos tempóval megyünk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy balkanyar.
3: Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
1: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
4: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
1: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszt az ámor, este fél
3: 8, fél
1: sötétedés. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél még.
3: Haza nem megyek, amíg egy gólyát.
1: Ha ma nincs gólyás videót, haver.
3: Én fölülök az egyik póznára, érted? Én megvárom.
1: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyítégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
4: előbb. Meg a Google térkép, hogy tudják az arra járók.
1: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, és indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
4: Hi.
3: Öcsém, én ezt ez ma kinyomozok.
1: Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
4: a
1: és kutatom.
4: A gilicebanditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
1: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam
3: dobáltad
1: őket.
3: Dobáltad őket, kamicsal.
1: Elővettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
4: Annál, béka.
1: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel Pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
2: Igen.
1: Azért ülnek ilyen szomorúan?
2: Szerintem igen.
4: Ha, van több jelenlévő. Igen? Én vagyok a gólya a második oszlopról, hívjatok.
3: Szemtanú.
4: De ilyenkor egy lábon állnak, vagy kettő?
1: Egy lábon ezt is megfigyeltem.
3: Mindegyik
1: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
3: Jó.
1: Igazolt.
3: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
1: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
4: Azt hiszem, hogy láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe volt a szárny alatt.
1: Miket írnak hallgatók, igen.
4: Kelep, kelep.
1: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
3: Ó, persze.
1: Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
3: Ja, és ezt a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
1: Elmondom
4: én
1: neked,
4: örülök, hogy gyógyszert váltottál, amúgy jó,
1: és most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat 8:30-ről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
3: És ott a Vénusz!
1: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük megnézed ott a Jupiter Vénusz.
4: Szürke hájú kidőzöd.
1: Kidőzöd a szürke hájú.
3: Nagyon zörzsölöm.
1: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás a gólyák fölött. Csoda. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
3: Lehet, ott is alszom.
1: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
4: Majd ezt csak meghallod a hátam mögül, testvérem.
1: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba. Balázs vagyok, van nálad WC papír. Itt ülök a bokorba, fél órája szartam. Senki nem jött erre, rohadtul vártalak.
4: Jó, hogy újra találkozunk. Majd egy kis tartozás.
1: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, jó.
0: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
1: És egy jó kis pénteki nap hallgatója, pedig hát...
3: Hát itt vagyunk, és ezért visszajöttünk, hogy ezt föl...
1: Én szerintem egyébként ez egy nagyon becsülendő dolog.
3: Igen. Van szponzor, egy nagyon jó ajándékunk van, és ezt mi nem adjuk bent ragadni.
1: Igen, és csak ezért megcsináljuk ezt egy megszállás, egy beszopfot adunk, de bejövünk itt 10 előtt egy pár percet.
4: Annyit álltam sorban Münchenben, azért itt lehessek, hogy ennyit megért.
1: Nagyon.
4: Rendesek vagyunk.
1: Tényleg. És ő is tudja, hogy itt vagyunk, ha felveszi, az nagyon durva. Mert akkor tudta, hogy itt leszünk.
3: És milyen jó SMS-t írt.
6: És tudja.
1: Jó reggel. Hello, mi újság? Mit csinálsz?
6: Jó reggel.
1: Mit csinálsz itt péntek reggel?
6: Hazafele megyek. Hétvégére a családomhoz, ugye Ausztriában dolgozok a héten.
1: És mész haza?
6: Ezt ilyenkor szoktam. Igen, ilyenkor szoktam hazamenni.
1: Nagyon király. Jól van. Figyelj, de megmutatjuk, hogy mit nyertél. Szeretsz szafarizni?
6: De nagyon, igen. Nagyon örülök neki.
1: Jó.
6: Tudom, hogy mit nyertem, igen. Hallgattam az egész héten. Reménykedtem is, hogy leszek az egyik. Jaj, itt nem boldoguljak.
4: Vigyázz majd a zebrákkal, harapósak.
1: Vagy megfelelnek.
6: Ja, vigyázzak.
4: Harapós fázós népség.
6: Nehogy befeküdjenek mellé.
1: Mutatjuk, hogy mit nyertél, jó? Figyelj, megmutatjuk.
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
3: Mi jól van? A gyerekedet érezzétek, jól magatokat, szevasz!
6: Megyünk, három gyerek van, egy feleség, megyünk!
1: Ciao, ciao!
6: Köszönjük szépen, köszönöm!
1: Hello! Hát akkor már viszont tartsuk meg ezt elköszöninek, köszönőnek. Mármint, hogy úgy értem, most köszönjünk el?
3: Hát persze!
1: Hiszen bejöttünk a naphallgató, és mondjuk azt, hogy akkor mikor vagyunk újra. Mikor vagyunk újra, gyerekek?
3: Tizedike,
1: így van.
4: Így van.
1: Jó? Akkor Otin szerintem legközelebb.
4: Úristen, de jól fogjuk érezni magunkat. Lesz rajta mindenféle csecsebecse, mert meglátjátok.
1: Igen? Jó.
3: Már készülsz.
1: Ha nem jössz föl fél 11-kor a színpadra terkelni, akkor hát ha nem érkezel meg a 3-11-ig a nagy színpadra terkelve, akkor senkik vagyunk.
4: Én hát a szaxofonommal érkezem meg.
1: Csak úgy susogni fog az a saxofon. Hát igen. Gyerekek, akkor jól van, 8-a utáni hétfőn itt vagyunk, a nagyobb hát hallgatói táborunknak, a kisebbekkel, meg akkor augusztus 8. Augusztus 8 óti. Jó puszi mindenkinek, nyaraljatok, pihenjetek, sziasztok, ciao, ciao.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newy, Brick Lake, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld a műsorvezető telefonál tizedikként, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bu-

0: son kettő. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
5: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Sziasztok, sportarcok!
8: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
9: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
10: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
9: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
11: Mentsük meg a barátainkat!
9: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
12: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
9: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
14: 30 éve együtt gurul a Volkswagen közösség. Július 30-a és augusztus 2-a között érkezik a 30. gyomaendrődi Volkswagen Bogár és Busz Party. Az ország legnagyobb Volkswagen találkozója a gyomaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Retro bogarak, ikonikus buszok, zene, strand, tábortűz és a kihagyhatatlan városi vizes locsolós felvonulás várja az odaérkezőket. Ha szereted a jó társaságot, a fesztivál hangulatot és a szabad életérzést, akkor ott a helyed.
15: Értékes diploma és tudás Békés megyében? Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békés Csabán. gfe.hu.
16: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
17: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30 307 32 47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
18: Figyelem, nagy érdemű! Egy páratlan nyárestére hívjuk Önt.
16: Augusztus 8-án, szombaton 18 órától, főúri vacsoraest a szabadkígyósi Wenckheim kastélyban.
18: Wenckheim Krisztina grófnő tiszteletére egy különleges időutazás veszi kezdetét, ahol az irodalom, a zene és a gasztronómia találkozik.
16: Az est házigazdái Bauer Barbara író és Fodor Mihály mesterszakács.
18: Lesz látványos ételbemutató, ültetett vacsora, vadételek, tüzes ételsó, szalonzene és kastélyi hangulat, egészen az S zárásáig.
16: Részvételi díj 29.900 forint per fő. A jegyek csak elővételben vásárolhatók meg.
18: Keresse a jegyeket online a Kornélia éttermekben és a Munkácsi Hotelben.
16: Információ egy esti a kastélyban.hu.
18: Főúri vacsora est a Venken kastélyban. Legyen részese ön is!
15: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
0: A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
19: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai slágermeccs. Péntek délelőtt munkaidőben is. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Balázsék Best of-ja után élőben a keverőpult, élőben a mikrofon, még a műsorvezető is. Jó, de mondom, péntek van, már jön a pihenés, és mindenkinek hamarosan lehet majd ismét velem játszani campus belépőkért. Természetesen szólni fogok majd, amikor telefonálni kell.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1. Csak Ékoszi, mai slágermeccs.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

legyen, csak igazi mai sláger megy. Nyár hangulat, jó kedv. Úgyhogy itt van még egy zene hozzá, ami ezt fokozhatja. Heart Like Mine. Sam Feld következik, a DJ producer, aki köztudottan imádja ezt a naplementés beach club hangulatot. Úgyhogy a zenéjének a nagy része direkt ilyen aranyló kora esti hangulat, ami pont beleillik egy olyan partiba, ahol a nap éppen alábukik a tengerbe, és gyönyörű fények vannak. Fejben mi most

0: gentlemen.
1: Hello péntek! Hello Rádió Egyesek! Hideg volt a mai reggelünk, ugye, sőt, keleten, észak-keleten volt, ahol még esett is. Azért már a holnapra sok napsütést ígérnek a szakik gomoly felhőkkel, 24-25 fok körüli csúccsal, holnap 28 is lehet, vasárnap 30 fölé megyünk, viszont sajnos úgy néz ki, hogy a hét utolsó napja megint a felhőkről szól majd, úgyhogy aki nyaral, és itthon Magyarországon, az ma holnap kiránduljon egy nagyot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, tettünk egy ígéretet, 2026 nyarán is a Rádió Egy intézi a legjobb bulikat, az élményeket, az emlékeket. Indítottunk ugye a nyár elején a Rádió Egy születésnapi fesztiváljával, aztán rengeteg bulira, a fesztiválra szórtuk a páros belépőket, a napi jegyeket. A nyárvégi fesztivál sem maradhat ki. Augusztus 19-22 strandfesztivál a Rádió Egyel. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel tizedikként mostantól a forrodróton a 20-as 311-111-en, ha sikerül, Rádió egy szlogennel lehet nyerni. Sok sikert kívánok!

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Bulizzunk együtt augusztusban is a Rádió Egy stage-nél. Jön majd a Strand Fesztivál, és sok-sok Rádió Egy hallgató ott lehet. Halló!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ki vagy te?
1: Mónika vagyok.
0: Nincs rossz kedved, ugye?
1: Nincs.
0: Na azért, mit csinálsz most?
1: Hát éppen szolgálatban vagyok.
0: Mert fogorvos vagy.
1: Így van.
0: Mondjuk ezt,
1: igen.
0: Jó munkát kívánok neked, és
1: köszönöm
0: hogy
1: szépen.
0: Szuper jó napod legyen. Elárulom, hogy 10. lettél!
1: Júj! Beörülök, nagyon örülök. Már nagyon sokszor próbáltalak benneteket hívni. Ó, nagyon örülök, köszönöm.
0: Mi a Rádió Egy szlogen? Igen, akartad pont mondani.
1: Igen. Rádió Egy, csak igazi, ma is láger megy.
0: Tökéletes.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strand Fesztiválra.
0: Ezt elvitted?
1: Ó, nagyon szépen köszönöm.
0: Visszaengedlek a beteghez.
1: Ó, köszönöm szépen.
0: Nem árulhatjuk el, hogy milyen szolgálatban vagy?
1: Nem,
0: titkos?
1: Nem, igen.
0: Titkos ügynök.
1: Titkos ügynök, igen.
0: Jól fogod magad érezni a Strand Fesztiválon 007-es Móni, és még mindig van lehetőség játszani, hölgyeim és uraim. A következő órában is lesz játék itt a Rádió Egyen.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és amit tegnap este a Campus Fesztiválon Joer Junior csinált, azt megismétli ma délután 5 órától, ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition Juhász Gergővel, és 2 órán keresztül mixel majd Joer. A Rádió 1 stage-en, a Campuson ma este 8 órától Debrecenben Kollár, DJ Junior, Wilcox, Brickley, Cookie, Regan Lily, Loving Arms és Pure Beat. Minden információ a fesztiválunkról a weboldalunkon a radio1.hu-n, képek és videók a tegnap estéről, az azt megelőző estéről, a hivatalos Facebook oldalunkon. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, azonnal indítom az újabb zenei órát, mindjárt jön Martin Garrix.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
1: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
0: Ne várj, használd az Urzinolt!
1: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
5: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
6: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
7: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu per fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az információk után pedig indítok egy olyan dalt is, amit egyszerre énekel majd az ország, Ed Sheeran és az Azizám 1-2 perc múlva a Rádió 1-en éjjel-nappal, csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
3: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, péntek van, jó a hangulat? Nagyon remélem, hát milyen jó lesz majd a hangulat együtt bulizva a Strandfesztiválon. A Rádió 1 stage ott lesz új formában az összes lemezlovasunkkal, és kinek biztosíthatok most bejegyet? Nézzük, Rádió 1, tessék!
1: Csáó, hát is Tomi vagyok, és a játékra jelentkeznek.
0: Tomikám, honnan csörögtél be hozzám?
1: Hát éppen úton útfélen vagyok éppen.
0: De melyik úton, melyik útfélen?
1: Az útnak a nevét nem tudom, de viszont Dunaújváros közel vagyok.
0: És szeretnél közel lenni Zamárdihoz is?
1: Hú, Atikám, azt nem is tudod, mennyire szeretnék.
0: Nagyon-nagyon közel jutottál hozzá, mert 10. lettél,
1: Tomás! Mi szemel? Ez az. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Köszönöm szépen, Atikám. Hát ezzel nagyon szebbé tetted a napomat. Egész héten csörögtem nektek, egész héten nyomkodtam a telefon, de sikertelenül sajnos, de ez a péntek úgy látom összejött.
0: Örülök, hogy nem adtad fel.
1: Nem, abszolút, sose adjuk fel.
0: Jaj, de szép végszó ez, a többieknek szóljon akkor. Délután

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma este is találkozhatunk a kampuszon, Debrecenben, a Rádió Stage-nél, de már 5-től mixelünk és húzzuk fel rá a hangulatot itt a stúdióban. Sőt, most azonnal indítjuk a Daily Mixet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
3: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgy is tett.
6: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
11: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
10: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
12: Mentsük meg a barátainkat!
10: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
13: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
10: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
14: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
15: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
14: Neked Sedacur Forte kell.
15: Sedacur Forte?
14: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Szeretjük a jó helyeket, a kedvenc kávézóinkat, a kedvenc kiránduló helyeinket, a kedvenc útvonalainkat. És mindezt még jobban szeretjük egy megbízható mobilhálózattal. A korlátlan lehetőségekhez választ gyors és stabil hálózatunkat. Internetsebességi célértékek és további részletek a wan.hu-n. Wan. Minden pillanat számít.
18: Wan. Értékes diploma és tudás Békés megyében? Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békés Csabán. gfe.hu.
19: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
4: Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a villámhírekkel. Kivágják az Andrássy úti platánsor két menthetetlen állapotú fáját Békés Csabán, közölte a város. A vizsgálatok szerint a növények törzse súlyosan korhadt és gombásodott, ami miatt baleset veszélyessé váltak. Szabadtéri tüzeket oltottak el Mezőhegyes és Orosháza külterületén, közölte a katasztrófa védelem. Mezőhegyesnél egy erdő aljnövényzete, Orosházán pedig búzataló és körbálák égtek. A hivatásos és önkéntes egységek munkáját drón, lajtos kocsi és egy erőgép is segítette. Senki sem sérült meg. Távozik a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület felnőtt keretéből Mikus Nina és Fekete Ramona, jelentette be a klub. Mindkét fiatal tehetség jelentős sikereket ért el a BRS színeiben, és a felnőtt csapatban is bizonyított. Az Egyesület továbbra is kiemelten kezeli az utánpótlás nevelést. Hétvégén már melegszik az idő, de addig még eshet Békésben egy kis eső is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi.

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes péntek délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, a Daily Mix elindult a mikrofonnál. Oszlács Oszi Norbert, jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30 22 10.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió Egyen, 5 perccel járunk fél egy után, nagyon kellemes délután önöknek. A 18. élő népművészet, országos népművészeti kiállítást ajánlom a figyelmükbe, amely július 31-ig látható a Békés megyei könyvtárban. A népi kézművesek legnagyobb megmérettetési alkalma, ahol több szakág találkozik és képviselteti magát. Kellemes időtöltést a programhoz. Mi pedig Switch Disco igazi mai slágerével megyünk tovább a Daily Mixben, itt a Sleep Tonight.

0: nem sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a rádió egyen. When I'm

Igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió 1-en. Kellemes péntek délután önöknek, 9 perc és 13 óra. A Déli Mixet hallják velem Oszival, és már is folytatjuk, ajánlom figyelmükbe a Fiesta koncertjét. Holnap este 8 órától Békés Csaba főterén várják önöket egy kis latin hangulattal. Kellemes időtöltést kívánok a koncerthez. Mi pedig Tayo Cruz és Ludacris közösével megyünk tovább itt a 104-en. Ez a Break Your Heart.

0: igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes péntek délután önöknek, a Daily Mixet hallották velem Oszival és az igazi mai slágerekkel. És hát mindjárt tegyünk is tovább, az infók után indítok egy újabb órát, jön az Apolány. Pár perc és Taylor Swift énekel, aztán természetesen ajánlom még figyelmükbe további programokat is. Töltsék kellemesen a délutánt, maradjanak a legjobbakkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál, Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
1: Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
4: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30 307 32 47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
5: Legnagyobb nyárzáró buli.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerezz új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Oszival! Csak igazi, mai

igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió 1-en. 10 perccel járunk 13 óra után, kellemes délutánt kívánok, már is ellátogatunk a Munkácsy Mihály Múzeumba. Három kiállítást ajánlok a figyelmükbe. Van az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai, Görgényi Tamás festőművész tárlata, valamint a Hagyaték Bányai Inez öltözéktervező iparművész kiállítása. Várják az érdeklődőket, kellemes időtöltést a programokhoz, most pedig a Hertz és a Purple Disco Machine közösét pörgetem. Ez a Wonderful Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió egyen 5 perccel fél kettő után megyünk tovább. Csabai nyár a Munkácsi negyedben különböző programokkal várják Önöket egészen augusztus végéig. Holnap például élményfestés lesz a Szabadban, a nagy diófa árnyékában, a Munkácsi emlékházba várják az érdeklődőket. Kellemes időtöltést kívánok hozzá, mi pedig Sam Feld igazi mai slágerével megyünk tovább. Itt a Heart Like Mine.

Ez a 104 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Kellemes délután önöknek, 2 perccel járunk 3:42 után. Oszlácsoszi Norbertet hallották itt a 104-en. Búcsúzom Avicii igazi mai slágerével itt a Wake Me Up. Az igazi mai slágerek maradnak, ezeket 2-től Györke ott is hozza, én pedig holnap délben jövök a Daily Mix-el. Szép napot, minden jót!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
5: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
8: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
9: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
10: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
10: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
11: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Legnagyobb nyárzáró buli még durvább lesz.
13: Új nevekkel bővült a Coca-Cola Színfesztivál programja, és most már láthatod a legnagyobb helyszínek teljes napi bontását. A legnagyobb külföldi sztárok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosítsd be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szín.org.
14: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
15: Figyelem, nagy érdemű! Egy páratlan nyárestére hívjuk Önt.
14: Augusztus 8-án, szombaton 18 órától, főúri vacsora est a szabadkígyósi Wenckheim kastélyban.
15: Wenckheim Krisztina grófnő tiszteletére egy különleges időutazás veszi kezdetét, ahol az irodalom, a zene és a gasztronómia találkozik.
14: Az est házigazdái Bauer Barbara író és Fodor Mihály mesterszakács.
15: Lesz látványos ételbemutató, ültetett vacsora, vadételek, tüzes ételsó, szalonzene és kastélyi hangulat egészen az est zárásáig.
14: Részvételi díj 29.900 forint per fő. A jegyek csak elővételben vásárolhatók meg.
15: Keresse a jegyeket online a Kornélia éttermekben és a Munkácsi Hotelben.
14: Információ egy estélyakastélyban.hu. Főúri vacsora est a Wenckheim kastélyban. Legyen részese Ön is!
16: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
17: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az Önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, Ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620-3-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

nagyon péntek van, és ma is nagyon sokaknak kezdődik a nyaralás, a pihenése. Györke Attila vagyok, a munkanap utolsó perceit is együtt eltöltjük jó hangulatban, hamarosan játékkal.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Butterflies az igazi mai slágerek között.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Közöttük pedig intézzük a bulikat, a partikat, hogy a Rádió 1-esek 2026 nyarán is egy csomó élménnyel, emlékkel gazdagodjanak. Itt van például a Strand Fesztivál, Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, a magyar fesztivál zenekarok legjava, és megújult Rádió 1 Stage az összes lemezlovasunkkal, és valakit most bejuttatok. Másod magával egy Rádió 1 hallgató ott lehet, ha tizedikként elér a 20-as 311-111-en, de ugye a játékainkban mindig az igazi fanok nyerhetnek, akik tudják a Rádió 1 szlogenjét. Hajrá, sok sikert!

0: egy csak igazi mai slágermegy. 20-as a forrod rotunk 311-111, és egy ország hívja ebben a pillanatban, bent mindenki beszeretne jutni a strandfesztiválra. Halló!
1: Szia, Kincső vagyok, és játszani szeretnék.
0: Kincső, honnan csörögtél?
1: Siófokról.
0: Egészen közel Zamárdihoz.
1: Így van.
0: Nem lesz nagy az a táv, amikor megteszitek, mert hogy 10-ként értél el, Kincső!
1: Úristen, nagyon örülök neki.
0: Páros belépője, nyilván viszel valakit.
1: Hát persze, van egy tini lányom, úgyhogy én leszek a kísérője.
0: Anya és lánya program, de ehhez tudni kell a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: De jó vagy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Köszönöm szépen!
0: Jó, hát érezzétek magatokat nagyon jól!
1: Köszönjük, igyekszünk!
0: És még mindig nem fogytunk ki a jegyekből. Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban bezsebelhető még páros napi jegy a strandfesztiválra. Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of

0: csak igazi mai sláger megy. Délután 5-től ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Két órán keresztül mixel majd Joer Junior Juhász Geri mellett, és húzzák fel együtt a hangulatot a hétvégére, például a Campus Fesztivál Rádió 1 Stage bulikhoz is, ahol ma este 8-tól Kollár, DJ Junior, Wilcox, Brickley, Cookie, Regalili, Loving Arms és Pure Beat mixel majd. Találkozunk ma este is a fesztiválozókkal Debrecenben, addig viszont újabb zenei órát indítok. Camrad következik mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
2: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségével próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jyskn. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
11: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: the limit. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, nincs megállás, megszakítás. Jön most egy szuper jó zenével, a Switch Disco. Ők eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Felt ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, it's a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt.
2: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten a kampuszon tombolhatunk együtt mi Rádió 1-esek. A színpadunkon az ország legjobb DJ-i, a Rádió 1 lemezlovasai mixelnek. A line-upunk fent van a Rádió 1 Facebookon, Instán, de a weboldalunkon is. És a rádióba is elhozzuk egyébként a buli hangulatot. 5-től a live mixben az a Joer Junior mixel majd 2 órán keresztül, akivel tegnap a kampuszon nagyot ugrálhattak a Rádió 1 fanok. 5-től tehát ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Juhász Gerivel és Joer Juniorral.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy, csak igazi mai slágermegy, stílusváltás, és Alex Kenji érkezik, aki bár olasz, a zenéiben ritkán hallani mediterrán hatásokat, őt inkább a londoni és amerikai house hangzás inspirálta, sokáig azt hitték róla, hogy brit producer.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Úristen, nagyon szépen köszönöm, mindig hallgatlak titeket, csodások vagytok.

0: Itt a Rádió Egyen. 5-től Live Mix Summer Edition Juhász Gerivel és Joer Juniorral. Addig együtt rádiózunk. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok, és aki éppen vezet. És bárhol bármit lát az utakon, mondja el, küldje el SMS telefon Viber 20-as 311-111. Azonnal indul az újabb zenei óra Loival.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: napi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál, Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
3: Értékes diploma és tudás Békés megyében? Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békés Csabán. gfl.hu.
4: Legnagyobb nyárzáró buli.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Szakik, figyelem! Minden, ami villanyszerelés. Dugaljak, kábelek, biztosítékok, minőség és szakértelem egy helyen. Vatt, villamossági és lámpaszaküzlet Békés Csaba.
2: Bocska, Józon 9.
3: 30 éve együtt gurul a Volkswagen közösség. Július 30-a és augusztus 2-a között érkezik a 30. gyomaendrődi Volkswagen Bogár és Busz Party. Az ország legnagyobb Volkswagen találkozója a gyomaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Retro bogarak, ikonikus buszok, zene, strand, tábortűz és a kihagyhatatlan városi vizes locsolós felvonulás várja az odaérkezőket. Ha szereted a jó társaságot, a fesztivál hangulatot és a szabad életérzést, akkor ott a helyed!
4: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
5: Köszönjük!
6: Reklámot hallottak.
7: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Lezárult a betakarítás Békésvár megyében, ahol a szárazság miatt elmaradtak a várható termés átlagok, írja a Beol. Az öntözött földeken ugyanakkor kiváló eredmények születtek, és a felvásárlási árak is emelkedni kezdtek. Elbontották a békéscsabai piacot kettévágó régi büfésort, számolt be róla a Behír. A helyén tágas átjárót hoznak létre, ami összeköti a régi vásárcsarnokot az új területekkel, itt szabadtéri árusok kapnak majd helyet. Elfogták a békéscsabai rendőrök azt a két férfit, akik kéretlenül végzett munkáért 600 000 forintot zsaroltak ki egy idős pártól Békéscsabán. A gyanúsítottak a sértettek tiltakozása ellenére dolgoztak a ház körül, majd súlyos bántalmazással fenyegetőztek a pénzért. Hétvégén már melegszik az idő, de addig még eshet Békésben egy kis eső is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
6: Rádió
9: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió Egyen, közlekedési információ. Anett szólt, hogy az M7-esen a Balcsi felé érnél, a 21-es kilométernél volt egy baleset, csak a leállósávon tud araszolni a forgalom. 9 kilométeres már a dugó. Bárki bármit lát az ország, bármely pontján jöhet 0620-311-111 a forradrót SMS telefon Viber. Kitartást azoknak, akik lassulgatnak éppen, kapnak egy pörgős Avicii-dalt, hogy jobb legyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, 16 óra 27 perc közlekedési hírek. Álmos írta, M1-es, 24-es kilométer, torlódás van. Legközelebb Álmosom, segíts majd, hogy melyik irányba, mekkora dugó és miért, jó? Az Krisztián írta, szintén az M1-esről, hogy Budapest felé lassú, végig Tatabányától az M0-ig a terelésben. Ági infója, hogy 3 kilométeres a dugó az M3-ason, Mogyoród nyugat csomóponttól, mert hát ugye Forma 1 magyar nagydíj. Viki szólt, hogy az M0-áson felborult egy teherkocsi az Ecsermagló csomópontban, 10 kilométeres a dugó, és azt korábban tudtuk meg, az M7-esen 9 kilométeres a sor a Balaton felé Érdnél. Ott is baleset volt, és csak a leállósával lehet haladni miattuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Radio Egyen, csak igazi mai sláger megy, változott a stílus, nem is kicsit, elég rendesen. Heart Like Mine, Sam Feld következik, aki mindig is vidám nyári a zenéket készített, de a 2025-ben kiadott Time After Time albuma már sokkal személyesebb lett, mint korábban. Apaságról, családról, az új élet szakaszáról szól. Hát öregszik ő is, Sam Feld. Mondjuk a járókeretet még nem kell megrendelnie, mert óriási partikattól, és ezt a dalt is

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Gun, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Ez itt az Aranyka Show.
10: Halló, Aranyka?
9: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
10: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
11: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
12: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
13: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Békéscsabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
15: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
16: 30 éve együtt gurul a Volkswagen közösség. Július 30-a és augusztus 2-a között érkezik a 30. gyomaendrődi Volkswagen Bogár és Busz Party. Az ország legnagyobb Volkswagen találkozója a gyomaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Retro bogarak, ikonikus buszok, zene, strand, tábortűz és a kihagyhatatlan városi vizes locsolós felvonulás várja az odaérkezőket. Ha szereted a jó társaságot, a fesztivál hangulatot és a szabad életérzést, akkor ott a helyed.
17: Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
18: Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a villámhírekkel. Kivágják az Andrássy úti platánsor két menthetetlen állapotú fáját Békés Csabán, közölte a város. A vizsgálatok szerint a növények törzse súlyosan korhadt és gombásodott, ami miatt baleset veszélyessé váltak. Szabadtéri tüzeket oltottak el Mezőhegyes és Orosháza külterületén, közölte a katasztrófa védelem. Mezőhegyesnél egy erdő ajnövényzete, Orosházán pedig búzataró és körbálák égtek. A hivatásos és önkéntes egységek munkáját drón, lajtos kocsi és egy erőgép is segítette. Senki sem sérült meg. Távozik a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület felnőtt keretéből Mikus Nina és Fekete Ramona, jelentette be a klub. Mindkét fiatal tehetség jelentős sikereket ért el a BRS színeiben, és a felnőtt csapatban is bizonyított. Az Egyesület továbbra is kiemelten kezeli az utánpótlás nevelést. Hétvégén már melegszik az idő, de addig még eshet Békésben egy kis eső is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: A műsor támogatója a Burger King.
0: És most...

0: keresztül Joer Junior a lemezjátszói mögött innentől. Hello JJ!
1: Gyönyörű, szép délután mindenkinek, szevasztok!
0: És hát Joer Junior megjárta a Tomorrowlandet a múlt héten.
1: Bezonyám. Hát órákat tudnék mesélni róla, egyébként nem is tudom, hogy hol kezdjem. Szeretnék majd minél több kérdésre is válaszolni, hogyha van esetleg kérdés, írjátok meg nekünk SMS-be, és a következő két órában igyekszem majd mindenre válaszolni. De szerintem kezdjük el akkor a Live Mix Summer Edition-t is. Hipaton, Out of My Head, mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

0: Live Mix Summer Edition, ez van egész nyáron, két órán át mixelnek egészen este 7-ig Magyarország legjobb DJ-i, ma például Joel Junior, ez volt Calvin Harris és a Blessings. Ugye ott volt Calvin Harris, meg te is a Tomorrowland-en múlt hétvégén, milyen volt Calvin Harris?
1: Ott voltunk mind a ketten, valóban egyébként Calvin Harris vitt el az utolsó napnak az utolsó szettjét, szóval övé volt az End Show. Hát amit várni lehet Calvin Harris-től, fantasztikus bulit csinált, és tényleg óriási élmény volt élőben hallgatni.
0: Sziasztok, egy kérdésem lenne Joelhez a Tomorrowland kapcsán. 50 pluszosan mennyire lehet jó elmenni? Vagy ez csak a fiatalok bulija inkább? És van némi tömegiszonyom, nem iszom se alkoholt, se semmi más káros dolgot nem csinálok, ami miatt lelazulnék, de a jó zenét és a bulikat imádom. Köszi, ha ezt Joel Junior megválaszolja. Puszi, Edina.
1: Edina, hát azt kell mondjam, hogy ez, akkor ez a te fesztiválod. Az

0: durva egyébként, hogy én is 3 napig fújózan voltam, mert hogy olyan szintű látványvilág fogadott, hogy tényleg azt akartam, hogy ez örökre égjen bele az agyamba, és így is egyszerűen extázisos állapotban voltam, tényleg fantasztikus hangulat volt, és a korosztályra visszatekintve én is azt gondoltam volna, hogy fiatalok fesztiválja, abszolút nem. Én 30 vagyok, szerintem én voltam így nagyjából az átlag, de hogy rengeteg 40-50 pluszos is volt, úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom a 50 pluszosan is bátran, mert fantasztikus élmény.
1: De érdekes, ez egy nagyon meglepő információ. Én személy szerint nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen állapotban meg tisztaságban vannak a WC-k, és hogy mondjuk az ételekre, italokra mennyit kell várni, hogyha valaki beáll a sorban, majd erre is visszatérünk hamarosan. Ti is kérdezzetek nyugodtan a Tomorrowland-del kapcsolatban, 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk, hiszen ugye JJ ott volt a múlt hét végén. Na, megyünk tovább közben.
0: Így is van, robogjunk tovább egy fantasztikus kedvencen, Antonio Editjében, Ray Dalton, Blood Running, Rádió, egy Live Mix Summer Edition.

0: ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Joel Junior!
1: Joel Junior!
0: A házigazda Juhász Geri!
1: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órán át ma Joel Juniorral élőben a lemezjátszói mögött. Üzenem JJ-nek, hogy nagyon jó a Swedish House Mafia, ezt Vivi kolléganőnk üzeni neked a Traffic osztályról, már úton hazafelé.
1: Vivi, nagyon drága vagy. Élőben se volt olyan rossz hallani.
0: Most jól beletöltöd a szívébe.
1: Ez muszáj volt. Ahogy a Sebastian Ingrosso, a Swedish House Mafia egyik frontembere, játszotta is múlt héten a Tomorrowland-en. Fú, hát megőrültem én is rá, az egyik kedvenc dalom, úgyhogy örülök, hogyha neked is tetszett.
0: Bocs, Vivi. Közlekedési info.
1: Röviden.
0: A Forma 1-es magyar nagydíj miatt visszatorlódik a forgalom az M3-ason Vásárosnamény felé, a 19-es Mogyoród nyugat csomóponttól jó 3 kilométeren keresztül. Aztán kicsit távolabb van egy baleset is, tehát szintén az M3-as autópályán Bagnál a 42-es kilométernél, ott 10 kilométeres a torlódás. Érdemes már Gödöllőnél átmenni a 3-as főútra. A Szábolya partnál Budapesten a KFC-vel szemben ég az avar és a bozót, elég nagy a füst, a kifelé haladó forgalom borzalmasan lassú emiatt. Ez Éva üzenete volt. Nagyon köszönjük mindenkinek, jó utat! Joel Junior múlt hétvégén ugye ott volt a Tomorrowland-en Belgiumban. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyenek a WC-k, ami a tisztaságot illeti, és hogy meddig kell sorba állni, hogyha valaki szeretne valamit enni vagy inni.
1: Elképesztő logisztika van a fesztivál mögött egyébként. Az a durva, hogy ott van több százezer ember egyszerre, és nem kell sorba állni az italért, sem a mosdónál, és a mosdó patyolat. Nem tudom, hogy oldják meg, nem tudom, hogy milyen csapat dolgozik ezen, meg hogy dolgozik ezen, de eszméletlen profi az egész kivitelezés, úgyhogy pont ezért is van az valószínűleg, hogy az idősebb korosztály is jár folyamatosan, mert hogy higiéniai szempontból is abszolút csillagos ötös, úgyhogy tényleg elképesztő volt.
0: Nagyon komoly, nagyon érdekes információk ezek. Lendülünk közben tovább, nézzük,
1: így
0: hogy
1: van,
0: mi most.
1: Így van, lendülünk tovább, és annyit még el kell mondanom, hogyha már az előbb az utakról beszéltünk, hogy barátnőm még úton vannak a Balatonra, és hallgatnak bennünket, és a Bodrogi Katának szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni. Holnap lesz még csak neki, úgyhogy óvatosan csajok, de pörgünk is tovább a Live Mix-ben a Draculával. Mindenkinek jó hallgatózást, itt a Rádió 1-en.

0: Houston és a Big Jet Plane a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Joel Junior két teljes órán át a lemezjátszóknál. Sziasztok, nagyon köszönöm a Tomorrowland infókat JJ-nek, így be is tervezem az utazást jövőre. A házasság évfordulónkra pont jó ajándék lesz a páromnak, írja valaki.
1: Jó, az biztos, imádni fogjátok. Én egyébként egyedül voltam is, egy barátommal ketten mentünk, de egyébként az a durva, hogy külön-külön is nagyon jól el voltunk, szóval én egyedül is bókláztam, de hát párban az igazi.
0: De jó, és hát azért látom, a Tomorrowland zeneileg is átítatta elég rendesen ezt az elmúlt egy órát.
1: Észrevetted?
0: Abszolút.
1: Igen, egyébként nagyon vissza repülök még az előző hétben, hát tényleg fantasztikus élmény volt, úgyhogy még a következő egy órában is remélem, hogy benne vagytok, hogyha egy kicsit maradunk ezen a vonalon.
0: Mert hogy nem ér véget a Rádió 1 Live Mix, innentől kezdve este 6-kor ez lesz egész nyáron. Ráteszünk még egy lapáttal, van még egy óránk Joel Juniorral a lemezjátszók mögött, úgyhogy hydration break, egy rövid hidratációs szünet, aztán pedig itt is vagyunk újra.
1: Így is van, szavaztok!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newey, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pulmex, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld, a műsorvezető telefonálj 10-ként, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bulizz a Rádió 1 Jack Daniel stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián, a Balatonparton. Strandfesztivál, augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
6: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
7: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
8: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
9: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Ez itt az Aranyka Show.
13: Halló, Aranyka?
12: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
13: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
14: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
15: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
16: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
17: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
18: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
19: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
20: utazási csomagjából ne felejtse el!
21: Önnek a Protexin kell!
20: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
22: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
23: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
24: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
25: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
26: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
27: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig.
28: Euronics, ez ennyi.
29: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
30: Sziasztok, sportarcok!
31: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő, 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
32: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
33: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
34: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
35: A D-Build visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. D-Build.hu per szőnyegtisztítás.
36: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 8-ból. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmadásokat és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
37: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerezz új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.
38: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
39: Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
40: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
41: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Lezárult a betakarítás Békésvár megyében, ahol a szárazság miatt elmaradtak a várható termés átlagok, írja a Beol. Az öntözött földeken ugyanakkor kiváló eredmények születtek, és a felvásárlási árak is emelkedni kezdtek. Elbontották a békéscsabai piacot kettévágó régi büfésort, számolt be róla a Behír. A helyén tágas átjárót hoznak létre, ami összeköti a régi vásárcsarnokot az új területekkel, itt szabadtéri árusok kapnak majd helyet. Elfogták a békéscsabai rendőrök azt a két férfit, akik kéretlenül végzett munkáért 600 ezer forintot zsaroltak ki egy idős pártól Békéscsabán. A gyanúsítottak a sértettek tiltakozása ellenére dolgoztak a ház körül, majd súlyos bántalmazással fenyegetőztek a pénzért. Hétvégén már melegszik az idő, de addig még eshet Békésben egy kis eső is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Este 6, hello mindenkinek egy SMS, sziasztok, úton vagyok, Siófokra megyünk nyaralni, köszi a jó hangulatot és a lendületet, írja valaki. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hát pontosan az ilyen SMS-ek miatt, meg az ilyen hallgatók miatt találtuk ki azt, hogy tartson 2 órán át a rádió egy live mix egész nyáron. Hello JJ még egyszer!
1: Gyönyörű, szép délután mindenkinek, szevasztok!
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, ez tehát a rádió egy live mix Summer Edition, Joer Junior még egy teljes órán át a lemezjátszók mögött. Totál élőben megyünk tovább.
1: Így is van, megyünk is tovább, igazi fesztivál hangulatban, mert hát most van nyár, most kell kihasználni, úgyhogy a maradék egy órában is fantasztikus zenékkel pörgünk. Sigala, Riptide, mindenkinek jó hallgatózást!

0: Közlekedési információk jönnek a péntek esti csúcsban. Baleset a fővárosban, a Margit hídon történt Budáról Pestre néhány perce. Összeütközött két autó a Csömöri úton is, szintén a fővárosban, a Rákospatak utcánál, és 10 kilométeres dugó van egy kanambol miatt az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsánál. A torlódás már az M0-as autóút csomópontjáig elér, az 5-ös főúton tudtok kerülni. Kitartás, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623111111, ma Joel Junior élőben, két teljes órán át a lemezjátszóink mögött, megyünk tovább.
1: Az egyik nagy kedvencemmel folytatjuk, David Guetta, Hugel, French Montana, egyébként úristen mekkora párosítás, és szerintem a 2026-os szezon egyik legnagyobb bombáját összerakták nyára, ez a Shine.
2: Rádió egy live mix Summer Edition.

0: Summer Edition. Ma Joe Junior élőben a lemezjátszói mögött. Este 8-kor tűpontosan másfél óra múlva megint indul a Rádió 1 Stage a Campus Fesztiválon Debrecenben. A mai line-upunkat megtaláljátok a hivatalos Facebook oldalunkon, valamint az Instagramon. Milyen volt a tegnap? Ugye te tegnap voltál?
1: Így van, tegnap este pontban 8-kor én indítottam egyébként a Rádió 1 Stage-et a Campus Fesztiválon. Nagyon jó volt, nagyon imádtam. Ugye amikor legelején vagyok, akkor mindig egy kicsit más szettel készülök, mint hogyha a későbbi órákban lennék, és ilyen finom, nyári, amiket egyébként most is hallottok itt a Line Mixben, és nagyon jó volt, hát hogy ott nyilván ott élőben hallanak az emberek, meg ott vagytok előttem, és együtt tudunk bulizni, úgyhogy nagyon jó éreztem magam, köszönöm szépen.
0: De jó, reméljük, hogy jó sokatokkal találkozunk és bulizunk együtt ma is, tehát Debrecenben, a Campus Fesztiválon. Mi most tartunk egy nagyon rövid hydration break-et, jön megint egy kis hidratáció szünet, iszunk egy csomó vizet, vagy kávét, vagy vodkát, vagy amit találunk.
1: Vagy mindkettőt.
0: Nem, alkoholt soha adás közben, úgyhogy egy rövid...
1: Most
0: például... Kellett nekem ebbe belemenni. Szóval Hydration Break, aztán pedig folytatjuk élőben.
1: Így is van, szavaztok.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Békés Csabán, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
3: Legnagyobb nyárzáró buli még durvább lesz. Új nevekkel bővült a Coca-Cola Színfesztivál programja, és most már láthatod a legnagyobb helyszínek teljes napi bontását. A legnagyobb külföldi sztárok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosítsd be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szín.org.
6: Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
7: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30 307 32 47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
4: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: Ruben.
1: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1.
0: Radio 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mix Summer Edition, már nyári időszámításban dolgozunk, vagyis a Rádió egy Live Mix 2 órás 5-től egészen este 7-ig tart, és hogyha jöttök velünk bulizni ma a Campus Fesztiválra Debrecenben, úgy készüljetek esni, egyáltalán nem fog 8-kor, amikor elindul majd a stage-ünk, 18 fok lesz, aztán éjjel 12 fokig hűl le a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Sziasztok, ez egy SMS, kiváló a hangulat így péntek este, vagyis itt még délután van, épp az ebédszünetem közben írok, javában folyik a munka, amihez kiválók a zenék és elengedhetetlenek. Joe Juniornak üzenem, hogy a Tomorrowlanden még nem jártam, de az amerikai Tomorrow World-ön voltam még 2015-ben, és felejthetetlen élmény volt. Üdvözlettel Anti Floridából.
2: Wow, Floridából, asztal, de menő. Na, tök örülök neki. Bízom benne egyébként, hogy hasonló élményben volt részed, mint nekem, és akkor nagyjából tudom, hogy mire gondolsz.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. 7 órától a Rádió egy kívánság műsorban, ne felejtjétek el, a Strand Fesztiválra is nyerhettek még tőlem napi jegyeket, úgyhogy érdemes folyamatosan minket hallgatni, jó hangosan, mert hogy JJ mixel tovább.
2: Így is van, pörgetjük tovább egy igazi örökzölddel, Calvin Harris, ezt is élőben hallottam tőle, óriási volt. We Found Love, Rádió egy Live Mix Summer Edition.

0: Never Walk Alone, Joel Junior, ezt hagyta ma a legvégére itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Jó a vendéglátás, főleg így, hogy JJ zenél, táncolva viszem ki a vendégeknek a rendelést. Pacsi, ott is voltam Békés Csabáról.
1: Ha, ti is, üdvözöllek, szevasz, az a legjobb egyébként, akkor jó hangulatot.
0: Így van.

0: Dani, neked milyen a hétvége, JJ?
1: Pörgős, pörgős, megyek innen tovább Dunabogdányba, és még szombaton is van valami, az Instán csekkoljátok.
0: Oké, JJ, jó bulikat kívánok neked, meg nagyon jó közönséget, mi találkozunk jövő héten.
1: Köszönöm szépen, mindenkinek jó hétvégét, nyomjátok a fesztivál szezon, szevasztok!
0: És maradjatok, Martin Garrix-szel kezdődik a Rádió Egy Kívánság műsor rögtön. És lesznek játékok is, strandfesztivál napi jegyekért, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
3: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Hombai PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
3: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel, havi 29.900 forint törlesztőtől.
5: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
6: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
7: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
8: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
9: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
10: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
11: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
12: Sziasztok, sportarcok!
13: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő, 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
14: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
15: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
14: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
16: Mentsük meg a barátainkat!
14: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
17: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
14: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
18: Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás, aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
19: Jó.
18: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség?
20: Ú, de ebben is van valami nagyon racionális.
18: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Igen, vágy vagy szükség, Tamás? Mint szükség! Egy... Akkor megveheted magadnak.
20: Nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség az fontos.
18: Igen, igen. Mindent elmond ez a kérdés. Igen, igen, igen, igen.
20: Amúgy lehetne egy műsor. Ez itt a vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsra. Katalin. Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csiócsics. Vágy vagy szükség? Nem tudom. Nem tudom.
19: Döntened kell.
20: Döntened kell.
18: Döntsd el most.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
19: Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a villámhírekkel. Kivágják az Andrássy úti platánsor két menthetetlen állapotú fáját Békés Csabán, közölte a város. A vizsgálatok szerint a növények törzse súlyosan korhadt és gombásodott, ami miatt baleset veszélyessé váltak. Szabadtéri tüzeket oltottak el Mezőhegyes és Orosháza külterületén, közölte a katasztrófa védelem. Mezőhegyesnél egy erdő aljnövényzete, Orosházán pedig búzataló és körbálák égtek. A hivatásos és önkéntes egységek munkáját drón, lajtos kocsi és egy erőgép is segítette. Senki sem sérült meg. Távozik a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület felnőtt keretéből Mikus Nina és Fekete Ramona, jelentette be a klub. Mindkét fiatal tehetség jelentős sikereket ért el a BRSS színeiben, és a felnőtt csapatban is bizonyított. Az Egyesület továbbra is kiemelten kezeli az utánpótlás nevelést. Hétvégén már melegszik az idő, de addig még eshet Békésben egy kis eső is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: Egy. Indul a Rádió Egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Két játék is lesz még nálam ma este, szóval érdemes folyamatosan minket hallgatni. Halló, halló!
1: Ja, Alexandra vagyok. Szeretném Szentfárnak az egyik zenéjét kérni, és a férjemnek szeretném házasság évfordulónkra.
0: Szívből gratulálok! Hányadik van idén?
1: Hatodik.
0: És mit üzensz neki ezen a jeles napon?
1: Azt üzenem neki, hogy még a 30-on is ugye ezt a zenét kívánhassam, vagy küldhessem neki.
0: Én őszintén kívánom, hogy így legyen. Nagyon boldog évfordulót kívánok.
1: Rendben, rendben, köszönjük szépen.
0: Jön tehát Sam Felt, Rosaline és a Heart Like Mine, és figyelem, ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként, játék indul, a számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Imádjuk a nyarat, ilyenkor egymást érik a nagy fesztiválok. Hamarosan, pontban este 8 órakor ismét beindul a Rádió Egy Stage a Campus Fesztiválon Debrecenben. Egyébként a World Is Mine Radio Show képviseletében Kollár lépott ma elsőként a lemezjátszók mögé. Közben pedig nálunk adásban már a Strand Fesztiválra is megszerezhetitek a belépőiteket. Halló, halló!
1: Zsolt vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Zsolt, hol vagy, mit csinálsz, hogy telik az este?
1: A kedves párommal borozgatunk.
0: Ú, de jó is ez! Borozgatni péntek este egy ilyen szép nyárestén. Borozgatnátok egyet majd a Strand Fesztiválon is a nyár végén?
1: Hát nagyon boldogá tenne minket, hogyha borozhatnánk.
0: Zsolt, kérek akkor egy Rádió Egy szlogen.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Zsolt, meg vagyunk, te vagy a tizedik!
1: De jó, köszönöm szépen!
0: Úgyhogy meg lesz az a borozgatás a Strand Fesztiválon, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strand Fesztiválra.
1: Nagyon szépen köszönöm az egész Rádió Egy csapatának.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, és leszem nálam még egy játék ma este itt a Rádió Egyen, közben pedig Ray énekel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. 28-29 fok lesz a csúcs a hétvégén, vasárnap esni fog és viharok is lehetnek. A Balaton vízen jelenleg 21 fokos.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Igen, Andi vagyok. Egységrendre szeretnék egy számot kéne feleségemnek. Szigethalmon és otthon van. Most megyek hozzá haza.
0: Rendben, vigyázz hazafelé, jön akkor nektek Ed Sheeran és az Azizám, és indítom is az újabb játékot, ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, én pedig újabb és újabb hallgatókat szeretnék bejutatni a Strand Fesztiválra, hogy együtt tudjunk majd bulizni a Rádió Egy Stage-en. Halló, halló!
1: Szia, Nándi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Nándi! Jó helyen jársz, hol vagy, mit csinálsz, milyen a péntek este?
1: Úton vagyok hazafele munkából, reméljük ezután jobban telik.
0: Hát nagyon szeretnék ebben segíteni, kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Ó, szuper, nagyon szépen köszönöm. Nem gondoltam volna.
0: Ez összejött, bent vagy a Strand Fesztiválon, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strand Fesztiválra.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Nándi, kit viszel magaddal?
1: Egy páromat fogom elvinni.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat is, van egy jó hírem, ez a játék a jövő héten is folytatódik tovább nálunk a Rádió Egyen. Dua Lipa jön közben és a Houdini.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, az új Loi számot szeretném, amit pár napja hallottam nálad. Nándinak küldöm a páromnak, üzenem neki, hogy nagyon várom a balatoni hétvégénket, írja Zita. Ki szereti még ezt a dalt?
1: Endre.
0: Hello Endre, és te kinek küldöd?
1: Drága anyósomnak és apósomnak küldöm, őrbottyámba, mert annyira szeretjük őket, és legyenek jobb kedvűek.
0: Jól kijöttök tényleg?
1: Már amikor, de ez a normális, azt gondolom.
0: Így van, további jó nyarat mindannyiótoknak.
1: Köszönjük szépen.
0: És akkor jöjjön egy zseniális modern zene a nyárról, egyszerre pop, egyszerre EDM, ez tehát Loi, David Puentes és a Golden Summer.

0: A Rádió Egyet halljátok, és nem lesz itt semmi probléma, ha továbbra is minket hallgattok. Jön egy újabb hidratációs szünet, ez most jó hosszú lesz nekem, egy órás, aztán pedig jövök vissza a 9-től World is Mine Radio Show pénteki különkiadás 4 órában Lotfi Begivel, Pulmexel és a Stadium Excel a lemezjátszók mögött. Juhász Geri tehát most kijelentkezik, Hydration Break, aztán pedig itt is vagyok újra. További szuper nyárestét mindenkinek. Sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Balaton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Lezárult a betakarítás Békés vármegyében, ahol a szárazság miatt elmaradtak a várható termés átlagok, írja a Beol. Az öntözött földeken ugyanakkor kiváló eredmények születtek, és a felvásárlási árak is emelkedni kezdtek. Elbontották a békéscsabai piacot kettévágó régi büfésort, számolt be róla a Behír. A helyén tágas átjárót hoznak létre, ami összeköti a régi vásárcsarnokot az új területekkel, itt szabadtéri árusok kapnak majd helyet. Elfogták a békéscsabai rendőrök azt a két férfit, akik kéretlenül végzett munkáért 600 ezer forintot zsaroltak ki egy idős pártól Békéscsabán. A gyanúsítottak a sértettek tiltakozása ellenére dolgoztak a ház körül, majd súlyos bántalmazással fenyegetőztek a pénzért. Hétvégén már melegszik az idő, de addig még eshet Békésben egy kis eső is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi majd sláger, vagy indul a diszkosít rádiós, a vidám hangulatban, a stúdióban Bárány Attila, Hanvai Pécs és én DJ Junior, ráadásul ma én mixelek, mert péntek van. Ladies and gentlemen, madame and herman, admesső hölgyem és uraim, fiúk, lenk, milyen tisztelt, nagyon jó publikum, jó magam, Hanvai Pécs is, itt leszek egészen este 9-ig, és hát ugye visszatért a héten a Junior, és tényleg meghozta a jó kedvet.
6: A hülyeséget hozta,
5: igen. A hülyeséggel a jó kedvet.
6: Na, hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, én is köszöntök mindenkit, Bárány Attila vagyok, a Junior rettenetes sok maraságot tud összehordani, és ezt a ma estét is ezzel indítottuk, még adáson kívül, de ezért még elröhögünk rajta egy
5: mondok
6: pár percig.
5: Mondok még egy hülyeséget, nem Na. is vagyok itt élőben egyáltalán, mert hogy egyébként a Campus Fesztiválon vagyok, a Rádió 1 stage-en élőve, 8 és 9 között ott vagyok, de most itt is vagyok a Rádió 1-en, úgyhogy uraljuk a médiát, nincs mese. Másodéről indulok, és a Loco Condigo DJ Junior remixével kívánok mindenkinek. Nagyon kellemes rádiózást, lesz ez még komolyabb is. Jó

0: Rádió 1, csak igaz, ma is Slágermegy diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel. Én azzal kezdeném meg így egyből a sort, hogy ma este, ahogy végeztem a rádióban, megyek le Veszprémbe, szombaton pedig ugyebár DJ Junior előtt közvetlenül Debrecenben a Campus Fesztiválon fogok játszani a Rádió Stage-en, utána megyek Perbárra szólakoztatni, vasárnap pedig Zalakarson várok majd mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Erről a campusról jutott eszembe, én vagyok az egyetlen Rádió 1-es DJ, aki nem játszik a fesztiválon. Köszönöm szépen a lehetőséget, most pedig jönnek az ünnepeltek. Névnaposokban többek között a Kincsök, Kingák, Bernardok, Borisok és Csengék. Ti röhögtök, de szerintem ez halágáz. Mindegy, nem azért, mert nekem ez rohadtul fájna, de egyszerűen ez gusztustan mindegy. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Bakai Zoltán, Brown, Macukotelli, Adrián és Sasvári Viktor. Isten éltesse az ünnepelteket.
2: De csak őket. Csak van a gusztustalan, meg gusztustalan népszerű.
1: Azok mi vagyunk. Meg az irítség is.
2: Egyébként kettőnk közé bejöhetsz, ha akarsz játszani. Én adok az időmből.
0: Én is.
1: Kicsi pénzből
2: tudok adni.
0: Minek a vízbe, hogy mi ez, tengerbe vizet vinni, minek?
1: Na látod, ez a jó hozzáállás.
2: Beütöttem útka, hogy Bárány milyen DJ retro, beütöttem utána Juniort, az is retro, úgyhogy megyünk kívánnal, és a fotonol vele a DJ Junior remízbe, és most már beütöm a Hanvait 50 fölött,
0: az is retro. Még mindig nem retro.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkos itt Radio Show, a lejátszóknál DJ Junior, a mikrofonoknál Hanvai Pidzsi, de valójában egyik sem, a Junior éppen a kampuszon zenél, én pedig Kiskunmajsára megyek egyébként ma este és utána Szegedre, miután klubokban játszom, ezért ennél több információt nem osztatok meg veletek, de megtaláljátok a rajongói oldalamon a Facebookon, és ha már a fellépéseknél tartunk, akkor holnap is lesz kettő, Balatonmáriafürdőn játszom majd egy órától a Personal Jesus-on, viszont előtte már 8-kor nyitáskor ott leszek alsó őrsön, mert hogy Dexion Remember van, ahol egyébként minden évben 3 órát szoktam játszani, és ezúttal is így lesz.
1: Jut eszembe, már több mint 77 000, sőt, lassan 78 000 vagyunk a TikTok csatornámon, ahova ugyebár zenei, gasztronómi és turisztikai cuccok mennek ki folyamatosan. Egy vadonatúj videó ma este kikerült, tessék csekkolni, és ha más nem, akkor egyébként kicsit majd később, ma este Veszprémből jelentkezek egy élővel, arra is rá lehet pattanni.
2: A folytatásban érkezik az új DJ Junior dal, a Day by Day, ami megjelent egy német lemezkiadón, így streamingelhető, letölthető, és a klip pedig kikerült a DJ Junior videó csatornán, most meg meghallgatjuk itt a Rádió 1-en, ez az új dal.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkos hit rádió show, minden este 8 és 9 között, itt már a 20 éve itt vagyunk, és ebben az esztendőben is legalább 30 darab diszkos hit aktivizáció, meet and greet, bárhogy is hívjuk, fesztivál fellépés, klub fellépés és magánparti lesz, úgyhogy érdemes készülni, és még mindig vannak szabad helyünk, úgyhogy nyugodtan keressetek minket, hogyha úgy van, akár hétköznap még egy csomó bulira ráérünk. Úgyhogy most is megyünk majd július 31-én, igaz, ez egy nagy fesztivál lesz, és a rádió egy is támogatja, Kecskeméten játszunk majd, ráadásul ez különleges este lesz, mert 23:50 és 1:40 között majdnem 2 órát hárman együtt back-to-back fogunk zenélni.
1: Egyébként ez jövő péntek, és itt fel is tenném a kérdést nektek gyorsan, hogy Kecskeméttel kapcsolatosan mi a legkellemesebb élményetek, vagy mi az az élmény, amit így egyből azt mondtatok, az nekem Kecskemét.
2: Válasz! Nekem a Vallasz, meg neked, a kincs ezt,
0: hát ami... a Miséhez sokat jártam én is zenélni annó nagyon régen, úgyhogy ott nagyon jó bulik voltak, igen, hogyha így veszük, akkor tulajdonképpen a Misi volt a helyi erő, Misi.
1: Hát,
0: igen.
1: Hogyha a diszkónál maradunk, akkor mindenféleképpen, de nekem egyébként a Korhely halászlé, mert életemben először ott tettem olyan halászlevet, ami úgy van megcsinálni, hogy van benne ugye bár mustár.
0: Kecskeméten.
1: Így van, mustár és tejföl is. Nem, konzerv. Semmi konzerv. Az adás, na az konzerv.
2: Hogy jött ide ez az evés?
0: Nem tudom, de megyünk tovább. Gadzsóval és a So Many Times, a DJ Junior Remixben, ez is kim van a YouTube csatornán, most mi meghallgatjuk itt az esti showban.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával is velem, Hamvai PG-vel.
1: Azon gondolkozom, hogy mi a francot mondjak, de igazából figyelj, nem beszéltünk egész csak hétfőn. Még mindig gondolkozom ezen a labdarúgó világbajnokságon. Gyerekek, hát ezek az argentinok, ezek vérgyengék voltak, vagy elfáradtak, mindegy, hogy hogy hívjuk, de a spanyol válogatott nagyjából egykapuzott, és én megmondom őszintén, nem vagyok spanyol drukker, de én mindig a jó focit szerettem. Tudod, mire jöttem rá, Junior? Ha már szakmázunk egy kicsit. Na, igen. De nagyon röviden. Nem a csatárjáték számít.
0: A
1: középpálya és a védelem. És, hogyha nincsen egy jó szűrő középpályásod, mint a Rodri egyébként a spanyoloknál, akkor az egészet cseszhetett. Nem véletlenül lett egyébként a világbajnokság legjobb játékosa.
2: Hát meg a legjobban passzoló csapat, ugye a spanyol csapat, a leggyorsabban labdát forgató csapat a spanyol csapat. Tehát hogy igazából olyan olyan minőségi játékosokkal rendelkeznek, akik nem is tudom, hogy vannak-e a világon. Mondjuk azért nem felejtsük, hogy 8 darab játékos az FC Barcelonában volt, csak mondom érted.
0: Figyelj, nekem is egyébként meghatározó volt az a döntő. A spanyolokat a paella miatt szeretem, rizses hús, az argentinokat pedig nem szeretem, mert nem szeretem a steaket.
2: Steak pedig nagyon jó.
0: Szóval én a spanyolokat
2: szukottam. Én egyébként Messit sajnáltam, mert ő mindent megtett ezért 39 évesen. Elképesztően komolyan játszott, annyi volt rúgott, hogy hihetetlen. Annyi elképesztő gólpassza volt, játéka volt, mindegy, zseni volt az ember. De most megyünk tovább egy diszkosi dal, mert ez a vadonatúj, jön a Sorry, itt az es.

0: fussa véle, hölgyek és urak, azzal búcsúzom tőletek, hogy ma este Kiskunmajsán és Szegeden pörgetem a lemezeket, holnap pedig Alsörsön, Dexion, Remember, 3 órán keresztül játszom 9-től éjfélig, és utána 1 órától Balatonmária fürdőn, a Personal Jesuson pörgetem a lemezeket. Én Bárány Attila voltam, köszönjük a figyelmet, ne felejtjétek holnap este 8-tól újra diszkosít a Rádió 1-en, ciao!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hambai PG voltam, érkezem ma este Veszprémbe, aztán szombaton a Campus Fesztiválon a Rádió Stage-en fogok játszani, utána pedig Perbáron, és vasárnap Zalakaroson. Nagyon-nagyon fontos, hogy holnap az a szombaton majd én szolgáltatom a muzsikát itt a Rádió 1-en, és jön a jól megszokott 3 Email Angel dal, sőt, mi több, lehet, hogy debütál egy negyedik is, de erre ne vegyetek be semmit, de egy biztos, hogy majd csekkoljátok a holnap este adást, én ezzel búcsúzom, szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, egyébként most végzek pont Debrecenben is a Campus Fesztiválon, viszont ott maradok a városban, lent is maradok egy kicsit pihenni, és másnap újult erővel szombaton este 11-től évfélig szintén Rádió 1 Stage, Debrecen Campus, a Rádió 1-jel, tehát én ezzel búcsúzom meg azzal, hogy egy igazi mai slágert még játszok ide nektek, meg egy-kettőt, Martin Garrix-el és Ed Sheeran dalával intünk párt mindenkinek, holnap este 8-kor újra jövünk, szavasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
2: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
3: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat!
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Feedbacky. World is Mine Radio Show starts now.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Rengeteg friss zene és nagyon sok extra különlegesség vár rátok a következő 4 órában. Szokás szerint Lotfi Begi indítja a pénteki külön kiadásunkat. Hello Begi, csapjunk bele!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok, egy igazi itáló diszkódallal megyünk tovább. Akármikor meghallom ezt a dalt, egy hölgy jut eszembe, aki kis piros ruhában van, nagy kalappal és egy martini szűrcsölgetés közben.
1: De szép kép!
2: És közben énekli, hogy bábolé, bábolé. Mondjuk az olasz tengerparton.
1: Igen.
2: Úgyhogy érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió, egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Ez David Guetta volt és a Memories egy vadonatúj változatban. És jön megint egy David Guetta dal, amire Begi nagyon büszke lehetsz. Te játszottad elsőként, és most már pörgeti nálunk mindenki.
1: Mert egy jó dal, és annak idején az eredetét is játszottam valamikor a 2000-es évek elején. Mert hogy egy régi dal új köntösben érkezik, ez nem más, mint a Just the Way You Are, Milky és David Guetta közöse itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Stadium X a lemezjátszói mögött, és jön You Girl fantasztikus újdonsága, ami egy igazi magyar sikertörténet, hiszen ugye ennek a dalnak a kiinduló pontja egy magyar zene volt, ami az AI segítségével készült, és ez a változat még mindig első a Beatporton.
1: Így van, You Girl és a Move Into the Sun, és érdemes odafigyelni, hiszen az úriember hamarosan érkezik Magyarországra, és élőben is meghallgathatjátok a

0: Feather és a Talk to You péntek este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Velünk párhuzamosan pedig Debrecenben a Campus Fesztiválon már javában dübörög a Rádió 1 Stage. Ott ma még elkaphatjátok Wilcoxot, Brickléket, Cookit, Regál Lilit, a Loving Arms-t, valamint Pure Beat-et, bővebb infók a Facebookon. Itt a stúdióban Lotfi Begi a lemezjátszóknál, David Guetta felfedezetje jön.
1: És azóta is dolgoznak együtt, és milyen jól teszik, hogy együtt dolgoznak. Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Gold is Mine Radio Show on Radio 1.
1: Oh, lemez játszóknál! Lotfi Begi!

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show péntek este, Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, Justin Bieberrel folytatjuk, rögtön eszembe is jutott az idei foci VB döntőjének a Halftime show-ja. Hát láttam már jobb fél idei show-t.
1: Azt akartam mondani, hogy a Halftime show helyett halvány show volt ez. És főleg,
0: találó,
1: és főleg azoknak, akik a helyszínen követték, mert hogy nagyon a TV közvetítésre koncentráltak a szervezők, és hát hogy is mondjam, az AI őrület, ami az elején a Madonnával indult, az egy picit nálam is, hát hogy is mondjam, hiányérzetet hagyott. Ettől függetlenül Justin Bieber is ott volt egy szál gitárral, hát most nem egy szál gitárral játsza az egyik legnagyobb dalát. Érkezik a Let Me Love You itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Warren és az Ordinary. Na ezt a különleges változatot is csak nálunk hallhatjátok, kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és Lotfi Begivel 10 óra után lépünk majd oda a gázra, úgy igazán?
1: Tekerünk a hangulaton és a lendületen, nem menjetek sehova.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio

0: Lutfi Baby.
1: World is Mine Radio Show starts now.
2: The world is mine.
3: Elmúlt este 10. Hello mindenkinek! Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a hétvégére. Még

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pulmex, éjfél után pedig a Stadium X a lemezjátszói mögött. Joel Corey érkezik, aki egyébként modellként kezdte a karrierjét, a felső test, hát az rendben van.
1: És szerintem már a közelébe járok, vagy nem?
0: Egyébként igen.
1: Nem járok a közelébe, de jól tette egyébként, hogy váltott, mert hogy elég sikeres karriert futott be a house műfaján belül, és nagyon jó dalokkal ajándékozott meg minket. Ilyen lesz a következő, és érkezik a Be Alright, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Szevasz, Begi, neked is, még egyszer.
1: Hello, Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: És ebben a megszólalásban szándékosan keveset dumálunk, hagyjuk menni, hullámozni ezt a mai mixet. Mivel folytatjuk?
1: Egy igazi ibizai klubhimnusztal megyünk tovább, érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Két igazi ausztrál nagyágyú, Fisher és a Townsend Eye, ez volt a Favor a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-val megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show pénteki különkiadása 4 órában, ebből 2-t szokás szerint Lotfi Begi töltötte a lemezjátszóim mögött. Milyen a hétvége?
1: Sűrű, és ez a hét már szerdán indult, ugye a Campus Fesztivál, tegnap pedig Erdélyben voltam. Ma innen indulok Nyergesújfalura, holnap pedig Zalakaros, és végül Szlovákiában Deákiban fogom befejezni ezt a hétvégét. Imádom ezt a nyarat. Soha véget nem érős lesz.
0: Úgyhogy hajrá, Begi, neked is további jó bulikat kívánok, maradjatok, nagyon rövid pihenőjön. Aztán pedig itt is van Pulmax.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe
2: készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: múlt este 11. Hello mindenkinek, innentől 110% felett leszünk minden értelemben, megérkezett Pulmex, és hát lesz miről sztorizni a következő egy órában, mert hogy Pulmex megjárta a múlt héten a Tomorrowland-et, sőt az egyik remixe szólt is a nagy színpadon. Hello Pulmex!
1: Sziasztok kedves Rádió 1-es hallgatók, köszöntök mindenkit, így van, képzeljétek el, hogy az egyik remixem szólt a main stage-en vasárnap a Tomorrowland-en. Ez így hihetetlen kimondani is, még mindig a feldolgozás alatt vagyok, de bőven fogunk erről sztorizni, ugyanis tele vagyok élményekkel, egész héten ott voltam az első hétvégén, de kezdésként jön egy személyes kedvencem, Sam Feld, Rose Lynn, Hurt Like Mine, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: színpadára.
1: Elkezdtem a promót elég erőteljesen, és pont az első videóhoz már Lady Luke is kommentelt nekünk, az valószínű felhúzhatta az algoritmust, és így került el egy belga hölgyhöz, akit Caracasnak hívnak, és ő írt nekem, hogy azonnal küldjem el, elküldtem neki, és akkor láttam, hogy a Tomorrowland zenéje, és csak annyit írtam mellé, hogy ha ott játszanál, akkor mindenképpen szóljon nekem, mert ugye szeretném majd látni, esetleg majd videót csinálni róla. 4-5 nap múlva kaptam egy üzenetet, random ilyen éjjel hajnali egy körül, hogy szia, a negyedik zene lesz majd.
0: Mennyire jó fej ez a csaj!
1: Igen, nagyon jó fej, és képzeljétek, akkor én még csak azt láttam, hogy a Gatheringen zenél, aki még nem tudná, a csütörtökönként szokott lenni a Gathering, ez a beköltözős bulija a Tomorrowlandnek, és mondom, az is óriási, hogy hát ott fog megszólalni, és akkor írtam is neki, hogy mikor zenélsz meg ilyenek, és akkor mondta, hogy csütörtökön is, de ő ezt vasárnap fogja játszani. És akkor így mondom, vasárnap? Vasárnap hol? Hát a main stage-en.
0: Elképesztő menőség, komolyan.
1: Az lehet nem jött át a hallgatóknak, hogy én ott voltam személyesen, és átéltem a első sorok között azt, hogy lejátszak a main stage-en a saját feldolgozásommal. Ez egy teljesen hihetetlen érzés számomra, és még napok, hetek kellenek nekem ahhoz, hogy ezt feldolgozzam, mert ez egy óriási álmom volt, hogy ott zeném szólaljon meg, vagy feldolgozásom, úgyhogy gőzerővel dolgozok a következőkön is, de addig folytatásként akkor itt exkluzívként hozom nektek, csak is a Rádió 1-en, Swedish House Mafia, Leave the World Behind, Pulmax Remixben, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Pulmex a lemezjátszóknál. Kik azok a nagy sztárok, akiknek a fellépését láttad személyesen a Tomorrowland-en?
1: Nagyon-nagyon sok szettet láttam. Láttam Alessót, Calvin Harris-t. Calvin Harris nagyon régióta nem volt a Tomorrowland-en, úgyhogy ez egy visszatérése volt, és óriási záró final szettet játszott. Illetve Martin Garrix is premiereltetett egy óriási újdonságot, amit pont a mai napon jelent meg, aminek a címe Firefly. A YouTube híres zenekartól az Edge gitárosa jött fel igazából egy állványon keresztül az utolsó számnál, és akkor ez volt az ilyen final moment ott a péntek estében, úgyhogy elképesztő volt. Annyira sok sztorim van, úgyhogy heteket fogok erről beszélni.
0: Helyes, várjuk akkor majd az újabb történeteket. Mivel megyünk közben tovább?
1: Van egy nagyon különleges hármas, akikkel sikerült is találkozom, nem más, mint a Medúza, és úgy szoktak fellépni hárman, hogy Medúza 3, ez egy különleges projekt, amikor zongorázik, és az egyik a másik a DJ-pult, a harmadik pedig a szintetizátornál alkot, és élőben nyomják, ez a hármas show, és ez volt a Freedom Stage-en a Tomorrowland-en, és képzeljétek el, hogy én igazából csak az a végére értem oda, ugyanis annyira teltház volt, hogy lezárták a helyet, és nem tudtam bejutni.
0: Wow!
1: Úgyhogy ez még a bakancs listán marad, mert ugye teljes show-t szerettem volna látni, de tőlük jön a Don't Wanna Go Home, ez is jellemezte az elmúlt hetemet, nem akartam hazamenni a Tomorrowland-ről. Rádió 1, World is Mine Radio Show, let's go!

0: A Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show, és benne minden, ami elektronikus zene. Pulmex a lemezjátszói mögött, mint mindig ilyenkor péntekenként, 11 és éjfél között, és hát ezt a mai egy órát teljesen átitatja a Tomorrowland.
1: Így van, az elmúlt 15 percben olyan zenéket hallhatatok, amik nagyon-nagyon játszottak voltak a Tomorrowlanden, többek között a Carrie You, Martin Garrix-től, ez azt hiszem az ötödik legjátszotta volt az első hétvégén, és folytatásként hozom nektek a Heaven Takes You Home, amit a Swedish House Mafia remékelte a sajátját egy 4 év után, és ezt is minden stage-en hallottam, és óriási vibe-ot adott, úgyhogy aki teheti, az mindenképpen egyszer menjen el a Tomorrowlandre, mert óriási feeling, amit ott át lehet élni, azt nem lehet összehasonlítani semmivel, és szerintem ez a zene is folytatásként ugyanilyen, nekem ugyanezt a vibe-ot adja. Heaven Takes You Home, Swedish House Mafia remake, itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Afrojack vadonatúj megjelenése a Reverse, ami szintén nagyot ment múlt hétvégén a Tomorrowland-en. Pulmax ezt hagyta ma a legvégére. Holnap pedig irány Olaszország.
1: Képzeljétek el, Olaszországba utazok, megyek kipihenni itt a Campus Fesztivál fáradalmait, mert ott óriási bulisztunk tegnap, de viccet véletéve egy ilyen egyetemi rendezvényen, versenyen veszek részt, és aztán lehet, hogy fellépek is majd, ki tudja, meglátjuk.
0: Téged ismerve találkozni fogsz egy csomó világsztárral.
1: Igen, muszáj építeni a kapcsolatokat. Már egyeztettem a kint lévőkkel, hát ha összejön, meglátjuk. Az biztos, hogy a social médián láthatjátok majd.
0: Helyes, Pulmax, jó bulikat, arrivederci!
1: Ciao, ciao!
0: És mi is bulizunk tovább, rögtön jön a Stadium X.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
2: Én pedig Sully.
1: És mi vagyunk a Stadium X.
2: A heti X-Air-t már is egy új megjelenéssel kezdjük, ami nem lesz más, mint Ombossa közös felvételünk a To The Beat, utána Walkertől következik az LA to Ibiza, majd Truth and Lies-on megyünk tovább, és jön az I Like You alatt. Ez X-Air, velünk a Stadium X-el.
3: From the

Kefes a Stadium-exet hallgatjátok, ez pedig az Exire. Egy saját felvétel pörgött az előbb Vibrite címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Fab Massimo-tól a Rhythm Be Our God, majd utána pedig Ben Remember vadonatúj felvételével folytatjuk, ez lesz a Truth. Maradjatok velünk!

0: Gabe és Fatsing közösségre szólt a Let It Drop. Most pedig megyünk tovább Highsec újdonságával. Jön a Liftoff, majd egy saját zenével folytatjuk. Ez lesz a Selector. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.
1: This is Stadium X.
2: Live and direct.
3: Red lights. Turn it up. Burn it up.

Vintage Culture újdonsága szólt az előbb Think Too Much címmel, most pedig Majestic-kel megyünk tovább, ez lesz a Technologic, utána pedig egy saját felvétellel folytatjuk, amit Mirabelle készítettünk közösen, érkezik a Pongo. Maradjatok velünk!

Bop.

Ez volt Linska újdonsága, a Criminal, most pedig Bujától fog szólni a Touch My Body, utána ismét egy saját felvétellel megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen, ez lesz a Last of Pause, majd végül a műsort Solomon újdonságával zárjuk, jön a Riders on the Storm, ez az Exile velünk a Stadium Exile.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Exert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ezerrel dübörög a Campus és a Rádió Stage, és ezerrel dübörögnek közben az igazi mai slágerek is a World is Mine után, most Accent-szel a Misha Miller és a Don't Leave, amit indítok. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó rádiózást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, ő pedig Regál Lili, a Rádió egy DJ-je, egy szenzáció saját kedvencel a Hill Me-vel. Lili egyébként óriásit ment, ismét volt majorkai fellépése, nagy sikerre, meg persze vele is lehetett találkozni a kampuszon a Rádió Stage-en. Ez a Hill Me tőle.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hill Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a jelenkor egyik legjobb énekhangja, aki nem csak énekhang, dalszerző is, Bibi Rexa, aki most a Faithless-szel dolgozott és teljesen újra gondolt egy nagy klasszikus tőle, az igazi mai slágerek között a New Religion, amit már is indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.